ovás miért röpít, sodor tovább a szél. Csak azt tudom, hogy menj, ha menni kell, nem bír megállni, az kinyughatatlan él. Én nem tudom, hogy meddig tart az út, csak azt tudom, hogy angyaltól ruhád. Szellős pihéi közt vihar fakad, és azt suttogja, menj, szaladj.

tudom mi ez, de jó nagyon erek falán, sikító szívverés. Azt álmodom, hogy most ezt álmodom.

De jó nagyon, ahogy az ég elér, és lágyan betakar, és arcunkra lehel egy hulló csillagot.

le. Van itt bent, és csak Isten tudja miért téged. Néha kimosnám a foltokat, vagy elcserélném másira a sorsomat. Az érzés túl régen folytogat, hogy ez csak téves állomás, vagy már a rossz vonat.

0: Ufajny kalhat fajon, se beim büszkén vállalom.
1: Hazai Turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
2: Naponta 2-60 percben.
1: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: Hazai Turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
1: Naponta 260 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Elfogadta az országgyűlés az ügynökaktákról szóló törvény módosítását. Csütörtökön kezdődik a Tisza Fest. Marad a napos felhős idő elszórtan záporokkal. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Létrejön a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság, miután az országgyűlés elfogadta az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról szóló törvény módosítását. A testület a nemzetbiztonsági szolgálatok szakembereiből, történészekből, levéltárosokból és adatvédelmi jogászokból áll majd, akik közül két civil szakértőt az ellenzéki pártok küldhetnek. Társadalmi egyeztetést kezdeményezett az új pszichoaktív anyagok szabályozásáról az egészségügyi miniszter. A cél, hogy az uniós tagállamok hatóságainak jelzése alapján egy új anyag már azelőtt tiltó listára kerüljön, hogy megjelenne a magyar terjesztőknél. Hegedűs Zsolt jelezte, hogy 18 új designer drog jelent meg az EU-ban, és ezek még nem szerepelnek idehaza az úgynevezett ellenőrzött szerek tiltó listáján. Részletesebb formában teszi közzé a MÁV havi késési statisztikáit, így ismét nyilvánosan elérhetők a korábban megszüntetett részletes adatok, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt mondta, a cél nem a késések eltitkolása, hanem a közösségi közlekedés hibáinak megoldása. Több mint 14 millió eurós támogatást kaphat Románia az uniós szolidaritási alapból a tavalyi árvízkárok enyhítésére. A kifizetések leghamarabb a jövő hónapban kezdődhetnek el. A pénz egy részéből kártalanítják Parajdon a sóbánya bezárása miatt nehéz helyzetbe került helyieket, valamint helyreállítják a korontpatak áradása miatt megrongálódott infrastruktúrát is. Atka okozza a nem őshonos amuri kagylók tömeges pusztulását a Tiszató Abátszalóki medencéjében. A hazai vizekben található apró élősködők a kagylók köpenyét átfúrva bejutnak az állatok testébe. A sérülésen keresztül egy olyan bakteriális fertőzés alakulhat ki, amellyel szemben az amuri kagylók védtelenek. Koncertekkel, kerékpáros ügyességi versennyel és lampionos csónak felvonulással is várják az érteklődőket csütörtöktől szombatig Tiszafüreden. A Tiszató Fest részeként fellép mások mellett a Cosmix, a TNT, valamint Bájalex és a Slepp. A látogatók részt vehetnek a Tiszafüredi Halasnapok ingyenes programjain. A gyermekeknek horgászversenyt, a felnőtteknek pedig régiség és kézműves vásárt, valamint főzőversenyt szerveznek.
0: Időjárás jelentés.
2: Változóan felhős időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Éjszaka 17-24, napközben 26-32 fok valószínű. Hasonló idő várható a következő napokban is.
3: Bibliáról másképpen. Beszélgetés a Bibliáról másképpen.
4: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Köszöntünk mindenkit, itt van Erdélyi László, Janovics András, Molnár Szabolcs. A megtérés gondolatát hozom elsőként. Saját magáról az ember tudja, szerintetek, hogy már megtért-e?
5: Mindenképpen kellene arról beszéljünk, hogy mit is értünk megtérésen. Egyfajta irányváltásról beszélünk az életünkben, vagy...
4: Vagy rátérés az útra egyébként, mert a megtérés szó szerintem olyan furcsa is, hogy jaj, már megtért. De ha rátért valaki az útra, ami mondjuk a Jóisten felé vezet, az lehet, hogy egy kicsit könnyebben emészthető sok mindenkinek.
6: Igen, mert Isten gondolatai, meg az ő iránya teljesen más, mint a világ. De mi a világba születünk be, ezért nagyon nehéz lenne, hogy rögtön az ő útját indítsuk el életünkben. Ez persze szülőktől, nagyszülőktől is függ, sok mindentől, és ez olyan, hogy van, aki már gyerekkorában meg tudja csinálni, van, aki csak öregkorában. Illetve mindenkinek át kell gondolni, hogy a megtérés az azt jelenti, hogy olyan változást is létre kell hozni az életünkben, amiről eddig azt gondoltuk, hogy ezt nem tudjuk. Na,
4: és ez egy döntés amúgy, ugye? Tehát ez az új útra térés, a megtérés, tehát egyszerűen eldönti az ember, valahogy úgy talán, ahogy én így figyelgettem a témát, hogy amikor rájön az ember, hogy magát nem tudja megmenteni, csak a jó Isten tudja őt megmenteni.
6: Isten nem akar senkit átalakítani úgy, hogy ő nem akarja.
4: Már hogy az ember nem akarja.
6: Igen, mert hogy szabadonként vagyunk teremtve, tehát mi azt az életet követjük, amit mi döntünk el. Ő segít. A megtérésnek a legjobb, legszebb jelképe a keresztelés, vagyis a bemerítés. Ha lehajolsz a víz alá, akkor az olyan, mintha meghalnál. Igaz? És akkor, amikor mégis följössz, akkor ez egy új életet indít. Ez egy jelkép a világnak is, hogy igen, én akkor innentől kezdve a bűneimet lenyomtam, és mostantól kezdve teljesen új életet indítok. Ez egy nagyon szép jelkép. Ezt Jézus is bemutatta.
5: A keresztelő Szent János.
6: Igen.
4: Hát valóban a vízben a halál van nekünk, mert nem tudunk lélegezni, így értetted, és aztán onnan pedig egy új megszületés történik. Tehát meghal az eddigi énünk, megszületik az új, na de aztán megint mindenfélét csinálunk másnap.
6: De a keresztelésnél legalább három dolgot kell a világ felé sugározni. Egyik hitvallást, hiszen nem keresztelhetik meg a lelkészek senkit, nem. Ha előbb megmondja a hitvallást, utána esküt tesz, és áldást kap a lelkészektől. Legalább ez a, tehát a hitvallás, az eskü és a áldás. Ez mindenkinek az életét meg kell, hogy változtassa, nem? Nem? Tehát ez is egy...
5: Lépcsőfok?
6: Lépcsőfok, szerintem, igen,
4: na,
6: igen.
4: És akkor mit mondtatok, hogy magáról szerintetek tudja az ember, hogy már rátért-e a Jézus felé vezető útra, hogy úgymond megtért-e? Tudja magáról az ember?
6: Hát szerintem mindig tud szerintem valaki, hogy változott-e a valami a gondolataiban, nem? Hát azt mindig tudjuk, de hogy az elége?
5: Hát sosem elég, mindig van egy bizonyos előrelépési lehetőség.

0: Bibliáról másképpen.
1: Folytatjuk a beszélgetést, ez a Bibliáról másképpen című műsor, és a megtérés kapcsán kezdtük a beszélgetést. Mi megtértünk már? Nekem ez például egy nagy kérdés, régóta visszatérő kérdés volt, akitől már megkérdeztem, hogy szerinted én már megtértem? És Szabi, persze, te már régen mondta. Ezt mondtál nekem. Mondtam, én meg nem is tudom.
2: Én hogy... még úgy gondolom saját magamról, na? Hogyha már beszélhetek magamról, hogy én na? Nem volt egy ilyen pont, nekem. Hogy azt mondjam, hogy én megtértem. Ugye nem volt lehetőségem bemerítkezésre, vagy nekem egy ilyesfajta szertartásra, ahol ki tudom nyilatkozni azt, hogy úgymond megtörtem.
1: De milyen érdekes, nem véletlen a szó egyébként, mert tényleg meg kell törni az előző.
2: A Freud jelszólás milyen érdekes.
1: Megtörtem. Azt kellene látod mind a kettőnknek megtörni az előző életünket, azt kellene pontosan megtörni. És abból lenne a megtérés. Egyébként nekem volt szerintem fordulat, de nem egy olyan óriási...
2: Látványos fordulat?
1: Hát mondjuk nekem az volt belül, igen, amikor egyszer nagyon-nagyon imában nagyon kértem a Jóisten segítségét, és úgymond én úgy voltam,
2: átadtad
1: hogy...
2: magad?
1: Jó, hát
2: mert ez a lenne a lényeg.
1: Átadtam, és tettem magamban, meg a Jóisten felé is egy úgymond ígéretet, hogy ha megsegít, akkor többé nem fordítok hátat. Végül is ez egy forduló pont.
2: Ha megsegít, na ez egy érdekes. Tehát akkor üzletet kötöttél.
1: Jó,
2: az
1: hát
2: úrban.
1: Lehet ilyen csúnyán mondani,
2: hát,
1: igen.
2: Mert...
1: Igen, biztosan... Hát, ez az igaz, ez történt ott. Akkor is ez történt ott, és lehet mondani akkor, hogy magamnak tettem egy ilyen fogadalmat, megfogadást, döntést, egy döntést, tessék, akkor így most másképp hangzik. Akkor mesélem másképp ugyanazt a történetet.
2: Akkor van ilyen, amikor döntés van.
1: És ott például eldöntöttem, akkor beszéljünk így róla, hogy eldöntöttem, hogy nem fordítok többé hátat a Jóistennek. Ha na és akkor itt van a ha, tehát mégiscsak akkor
2: lehet, hogy van ha.
1: Hát akkor ezek szerint nem kellene, hogy legyen ha.
2: Azt mond, ha megsegít?
1: Hát igen, ott még úgy voltam, ez nagyon rég volt, ott így voltam. Igen, megsegített rögtön, látványosan nagyon. És akkor bennem azóta az úgy megmaradt, hogy akkor nem fordíthatok hátat.
2: Itt tényleg azt lehet mondani, hogy akkor egy fordulat állt be az életedbe.
1: Nem tiszta az ügy, mert ott azt kellett volna mondanom szerintem, hogy ha megsegít, ha nem, akkor is eldöntöm, hogy nem fordítok hátat, mert csak ő tud
2: de
1: engem
2: nem voltál megvetni. Azon a szinten, hogy
1: na,
2: ezt
1: hát igen, akkor nem.
2: Így megfogalmaz, de lehetséges, hogy a szívedben pontosan így volt.
1: Hát köszönöm a szépítést.

0: hozom a következő témát. Korábban valamelyik adásban emlegettük a minden hiába valóság gondolatát, amit a prédikátor hosszasan részletez. Emlékeztek rá, hogy beszéltünk már róla? Egy picit
1: beszéltünk. A hiába valóságról, igen. Na,
0: a prédikátor hosszasan fejtegeti azt, hogy tulajdonképpen mindent megpróbált, és aztán tulajdonképpen minden, amit mi itt az életben teszünk, tettünk, tehetünk, szeretnénk tenni, jó lenne, jól esne, de az is, ami nem esne jól, minden hiába valóság. Ezt írja a prédikátor, és aztán vég konklúzióként élvezd az életet feleségeddel együtt, akit szeretsz, hiába való életedben, amelyet Isten adott neked a nap alatt, hiába való életed minden napján, mert ez az osztály részed életedben és munkádban, amellyel fáradozol a nap alatt. Ami kezed ügyébe kerül, vidd véghez erőd szerint, mert nem lesz cselekvés, megfontolás, tudás és bölcsesség a holtak hazájában, ahova mész. Én ezt egyszer nagyon megjegyeztem magamnak, azért hoztam be ide gondolatként, hogy tulajdonképpen mindent megpróbálhat az ember csinálni az életben, de a prédikátor szemével nézve, aki a Bibliában írta ezt, aki egyébként egy sok mindent kipróbáló ember volt, az ő szemével nézve minden hiába valóság. Egyedül annak van értelme, hogy egyszerűen megtegyük azt, ami a kezünk ügyébe éppen akad, tegyük a dolgunkat, ami a mi munkánk, örüljünk a feleségünknek, együnk, ígyunk, és aztán tulajdonképpen, és a jó Istennel legyünk együtt végig. Ennyi.
1: Lehetséges, hogy az utolsóval kellett volna kezdjet, mert hogy alapjában véve erről szól, hogy minden hiába való, amit nem Istennel, vagy az Isten szolgálatában teszel.
0: De egyébként Prédikátor könyve 9. fejezetből csak egy részlet. Minden megeshet mindenkivel. Ugyanaz eshet meg az igazzal és a gonosszal, a jóval, a tisztával vagy a tisztátalannal, azzal, aki áldozik, és azzal is, aki nem áldozik, a jóval és a bűnössel egyaránt, azzal, aki esküszik, és azzal, aki fél esküdni. Egyébként ez megmutató.
1: Ehhez már azt tudnám hozzátenni, na, hogy a bölcs és a bolond vagy az ostoba sorsa is ugyanaz lesz.
0: Na igen, és ez valahol megnyugtató egyébként.
1: Nyugtató számodra?
0: Hát szerintem persze, az ég alatt való minden dologgal az a baj, írja a prédikátor, hogy mindenkit ugyanaz érhet. Tehát, hogy mindenkivel minden megtörténhetik, azt írja a prédikátor. De ez csak egy részlet, mert amúgy mindenre a hiába valóságot
1: mondjuk. Azt mondjuk, hogy nincsen semmi különbség köztünk, mármint emberek között.
0: De hát
1: mert hogy mindenkivel megtörténhet bármi.
0: Igen. De hát egyébként mi különbség lenne?
1: Hát sokfajta különbség. Hát a kinézetről beszélhetünk, például a kinézetről, azon
0: de
1: túl.
0: A lehetőségek például.
1: A lehetőségek azonosak is lehetnek természetesen.
0: A különbözőek?
1: Mindenféleképpen.
0: Igen? Hát az persze, nem, hogy elvileg, de amúgy gyakorlatilag Pál apostol Saul egy gyilkos ember volt, ment az úton, és egyszer csak Pál fordulat. Tehát, és ő belőle lett aztán Pál apostol. Na tehát akkor aztán mindenféle emberből mindenféle lehet. Azt is példázza ez nekünk, nem? Nem?
1: Csak hogy a kulcskérdés az az, hogy Istennel kapcsolatban tedd ugyanazokat a dolgokat, és akkor azok már nem lesznek hiába valóak. Ennyire egyszerű.
0: Ja, értem, hogy mit mondasz, hogyha Istennel teszed.
1: Akkor már nem hiába való. Mindegy, hogy mit teszel, és pontosan azt mondja, hogy tegyed.

0: beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: Teszek valami jót veled, megsegítelek. Az is hiába, persze, hogy az, mert hát jó, hogy megtettem, de igazából elillan, te is meghalsz, én, és senki nem fog emlékezni
2: se. Amit mondtam, hogy a jelenlét és a kapcsolódás az Úrhoz, azt fogalmazhatnám így is, hogy Isten nélkül minden törekvésünk múló pára.
1: Hiába.
2: De Istennel minden jelentéssel telik meg. Vagy,
1: hát ez jól hangzik így, igen.
2: Tehát akkor ezt nem így gondolod?
1: Hát de.
2: Akkor elvethetjük azt, hogy minden múlandó, vagyis hát azt nem, akkor elvethetjük azt, amit az előbb mondtál.
1: Hát most elvetni, mint egy magot, vagy pedig eldobni.
2: Eldobni, erre gondoltam.
1: Azt én nem dobom el a minden hiába valóságot.
3: Jó, de így indultunk el ebben a világban, hiszen Ádám és Éva, ők tudták volna, hogy mi a fontos, mi a jó, mi a rossz.
2: Mert hogy egyértelmű kapcsolatban lettek volna az Úrral, hát, mert, és hogy onnantól kezdve lett hiába való.
3: Mert hogy ő tervelte azt, hogy milyen legyen ez a világ, de ők nem.
1: És akkor azt mondod, hogy a paradicsomban Ádám és Évánál ott volt a mindent tudás fája, amiről ettek képletesen, és onnan indul, onnan eredeztethető az, hogy ha nem ettek volna,
2: akkor nem lenne mindaz hiába való, amit cselekszenek. Tehát onnantól kezdve minden hiába való, úgy, ahogy az előbb te fogalmaztál, hogy mindegy, hogy mit teszünk, úgyis hiába való.
1: Na most akkor, de egyébként ezt azért még teljesen nem hagyhatjuk így ezt a gondolatot, mert szerintem a legtöbb ember valószínűleg mi is úgy élünk, hogy van egy élet célunk, vagy van valami bennünk, amit nem tudom, hogy felnevelni a gyermekeinket mondjuk.
2: Az nem lehet életcél.
1: Miért nem egyébként?
2: Az nem egy életcél, elnézést.
1: Hogy embert faragni
2: az
1: belőlük, hát valakinek
2: az
1: lehet
2: sem egy
1: az
2: életcél.
1: Hát tartsuk tiszteletbe a valakinek az, hogy embert nevelni mondjuk a gyermekekből. Mondjuk egy kitűzött cél. És mi meg azt mondjuk, hogy ez hiába való. Hát azért csak nem mondhatunk ilyet, nem? Vagy valaki azt mondja, hogy templomot épít, és mi meg itt azt mondjuk rá, hogy ez hiába való. Pedig hát ő mindent megtett, felépítette, vagy van, aki befogad több ezer gyermeket, és mondjuk árva gyermekeket megsegít, és hiába való.
2: Az, amit megtettél, és az lehet, hogy jó, az el fog múlni. És ami fontos, hogy ha Istenben teszed, akkor nem fog elmúlni, mert gyökere lesz.
1: Hát jó, kezemben egy biblia, ez egy károli fordítás. Szó szerint mondom, Isten félelem a fő summája minden tudománynak. Idézek még a 15-16. Versből, a 12. fejezetből. A dolgoknak summája, mindezeket halván ez, az Istent féljed, és az ő parancsolatait megtartsad, mert ez az embernek fő dolga. Mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen az. Tehát, hogy előhozza, mindent előhoz, ítéletre előhozza, azt írja.
2: Na, a jót is, és a rosszat is.
1: Hát akkor minden hiába valóság kapcsán zárhatunk így, hogy a jó Istenre kell fordítanunk a figyelmünket, őt féljük. Ez a summa. Jó lesz így mindannyiunknak?
2: Nem. A féljük szó az megint, amiről már egyszer beszéltünk, hogy
1: azt írja, én csak szó
2: ne féljük, tudjuk.
1: Hát ezt te mondod, a Biblia úgy írja, hogy a dolgoknak summája mindezeket halván ez, az Istent féljed, és az ő parancsolatait megtartsad.
2: Vajon hogy van a fordítás?
1: Mert vagy ez az embernek fő dolga.
2: Semmi esetre se féljük Isten.
1: De félni kell. És ez nem egy rettegés, hogy rettegünk tőle szerintem, hanem hogy nem magamat növesztem nagy egóval, és azt mondom, hogy én majd én tudom, hanem tudom, hogy ő tudja. Csak ő tudja. Megadom magam.
2: De ez nem azt.
1: Nem merek ellenszegülni.
3: Itt a három fordításban mindegyikben így szerepel, hogy féljétek Istent, de erről már beszélgettünk, nem?
1: Igen,
3: veletek
1: igen,
3: is,
1: igen.
3: Hogy ez nem félelmet jelent.
1: Hanem.
3: Mert a félelemről beszélgettünk.
1: Igen.
3: De erről szoktak prédikálni a lelkészek is.
1: nem félelmet, hanem...
2: tiszteletet.
1: Na hát minimum. Meg valahogy, hogy amikor az ember nekem azt jelenti, hogy próbálom a szerint élni az életemet, hogy amit tudom, hogy meg kell tennem, és a Jóisten sugalta, akkor azt igyekszem megtenni. Valószínűleg nincs ez mindig így, de legalább egy törekvés van.
2: Abban megegyezhetünk, hogy akkor ezek szerint nagyon sok fajta értelmezése lehet például ennek a mondatnak is, hogy féljétek az Istent, mert te most elmondtad,
1: félek. Ha őszinte vagyok, akkor hazudtam, mert bennem sem a félés van, pedig valószínűleg annak kellene lenni.
2: Biztos, hogy nem.
1: Hát akkor azért megint... írja, hát három fordításban is megnéztük, és de azt írja, hogy félt.
2: De nem azt jelenti, hogy félned kell.
1: De hát ez a szó szerepel. Itt most nek magyarok vagyunk, és direkt így írja a fordítás.
3: De ez nem fordítás, hanem itt volt egy szakértő, aki mondja, hogy ne, nem fordítani kell, hanem
1: megérteni,
3: hogy mi hogy mondja, amit ők mondanak. Ez héberek, tehát, hogy sok olyan szó van, aminek legalább öt fordítása lehet ugyanazt a szót, stb.
2: Igen.
3: Aztán nem, hanem mi gondoljuk át, hogy mi ugyanúgy hogy fogalmazzuk meg ugyanazt, amit ők mondtak. Hát.
2: Azt mondja, hogy tiszteletet ébreszt ez a félelem, vagy fél megtenni valamit ellene. Tehát nem az Úrtól félni.
1: Jaj, akkor félreértés volt, tehát nem is úgy félni tőle, hogy félek, tőle félek. Azt én sem úgy gondoltam, hogy tőle félek, mert ő maga a szeretet. Hát a szeretettől nem félünk, hanem inkább ellene tenni nem merünk.
2: Na, ez egy jó megközelítés.
1: Jó. Persze, hogy ellene... Egyébként ez is hazugság egyfolytában.
2: De nem azt mondtuk, hogy
1: hát tudom, tegyünk, de mégiscsak teszünk
2: hanem,
1: ellene
2: teszünk
1: is.
2: Ellene,
1: hát teszünk, nem akarunk,
2: ne tegyél,
1: de
2: hát pont ez
1: na
2: a lényeg, hogy
1: féld
2: Istent, tehát ne tegyél ellene.
1: Ez a törekvés, az megvan.
2: Attól akkor... még teszünk, ahogyan mondtad.
1: De törekszünk.

0: másképpen.
1: Bibliáról másképpen. Beszélgetés a Bibliáról másképpen.
2: Egy újabb gondolat. Apostolok cselekedeteiben lehet olvasni arról, hogy Pál micsoda lendülettel, tűzzel, teljes erőbevetéssel hirdette az Isten országát.
3: Jézus igéje az én tüzem. Jézus igéje az én kardom. Na. Ezt mondta.
2: De tényleg az is volt egyébként ott abban az időben, hát és annyira nem régen történt ez, és az a feltételezésem egyébként, hogy ma is vannak olyan igehirdetők, olyan
4: történt?
2: Közösségek. Hát most 2000 évvel ezelőtt se.
4: Időszámításunk.
2: Krisztus után valamennyi.
3: Hát Krisztus után, igen.
2: Nem sokkal.
3: Nem sokkal. Közvetlenül Krisztus után volt.
2: Na, de akkor tényleg nekem most itt csak a kérdésem, felvetésem az annyi, hogy ott akkor hihetetlenül terjedt az ige, az evangélium, és most idézek akkor az Apostolok cselekedetei 19. fejezetből, sokan pedig azok közül, akik varázslással foglalkoztak, könyveiket összehordták, és mindenki szeme láttára elégették, és összeszámlálták azoknak árát, és 50 000 ezüstpénzre értékelték. Ez csak egy részlet, hogy ahogy így elképzeljük, hogy micsoda nagy lendület, erő, minden volt ott akkoriban, és ment az ige, és terjedt Pál által, és ott sokan megtértek, és követték őt, és sőt, olvasom a 12. fejezetet ugyancsak ugyaninnen, Pál testéről a kendőket vagy kötényeket is elvitték a betegekhez, és a betegségek eltávoztak tőlük, és a gonosz lelkek kimentek belőlük. Tehát Isten rendkívüli csodákat tett Pál keze által. Tehát sokak által is még nyilván, de ott akkor én így fogalmazok, hogy nagy tűzzel ott élt az ige, és most is szerintem van, ahol él nagyon az ige, és vannak biztos most is olyan emberek, közösségek. Laci például szerintem eléggé példája számomra annak, hogy Laci egyfolytában ebben él. Mi már szerintem András valószínűleg sokkal kevésbé. Mit gondolsz, hogy csak magamról beszélek? Hol a tűz belőlünk?
4: Nem
2: ez a
4: tudom,
2: kérdésem.
4: Hogy
2: nem?
4: Kell tűz.
2: Jó értelemben vett tűz.
4: Feltételezhetően,
2: láz.
4: Most te mondod, na. Így igen.
2: Ajtóerő.
4: Csak hogy...
2: Lelkesedés.
4: Lelkesedés lehet csendbe is, tűz nélkül is.
2: De megvan bennünk szerinted? Folyamatosan a jó Istenre figyelünk? Így hirdetjük és visszük, és most is
4: na
2: úgy
4: most
2: beszélünk
4: pont ez az
2: róla,
4: érdekes, na? Hogy egy hirdetés, vagy egy térítés, mert ugye akkor az volt az egyik szempont, hogy Pál az igét hirdeti, így aztán érthető az, hogy ő tüzesen tette mindezt.
2: Ment, és vitte a dolgát.
4: És csodát is tett, így aztán természetes az, hogy az emberek, akik őt hallgatták, azok lelkesek lettek, és...
2: De most is ugyanígy. Mi más most? Semmi sem más.
4: Hát valamilyen csodát látsz, amit
2: egyfolytában látom, szerintem, ha kinyitjuk a szemünket.
4: Olyat, amilyet Pál is...
2: láttam, én magam is át is éltem, csak a csodáról szerintem már beszéltünk, hogy nem feltétlenül beszél az ember, mert nem másnak más, tehát nem is
4: csak
2: kell kimondani.
4: Mindenkinek más és más a csoda.
2: De igen, ha szerintem a megnyílik a látásunk, akkor szerintem észrevehetjük, hogy folyamatosan igen, része van, vagy benne vagyunk. Igen.
4: Így van, de csak nem olyasfajta csodákról beszélünk, mint amit Pál.
2: Ó, hát dehogy nem. Mindenféléről. Most is. Ugyanolyan. Ott van egy példa. Na, akkor felolvasom ezt is. Apostolok cselekedetei 20. fejezet. Troászban. A hét első napján, amikor összegyűltünk a kenyér megtörésére, Pál prédikált nekik, és mivel másnap el akart menni, a tanítást megnyújtotta éjfélig. Elég sok lámpás volt abban a felső szobában, ahol összegyűltünk. Egy Eutikhosz nevű ifjú pedig, aki az ablakban ült, mély álomba merült, és mivel Pál sokáig prédikált, az álom úgy elnyomta, hogy leesett a harmadik emeletről, és holtan szedték föl. Pál pedig lement, ráhajolt, magához ölelte, majd azt mondta, ne nyugtalankodjatok, mert a lelke benne van. Azután felment, megtörte a kenyeret és evett, majd sokáig egészen véradatig beszélgetett velük, és akkor indult el. Az ifjat pedig élve hozták fel, és egészen megvigasztalódtak. Szerintem ugyanilyen csoda, ha ez csoda, ugyanilyen helyzet volt régen is, van most is, hogy megtörténik akár egy ugyanilyen helyzet, és csak úgy átsiklik fölötte sokszor szerintem az ember, hogy ja, hát akkor túlélte, micsoda szerencsés dolog, hogy leesett a harmadikról és túlélte. Ma ezt szerintem így tekinti a mai ember, hogy hát akkor ez igen, így szerencséje volt, ezt mondja szerintem a mai ember, pedig ugyanígy, ugyanilyenekben ma is része van szerintem mindenkinek, vagy része lehet. Na.
4: Abba az időben biztosan másképpen néztek rá.
2: Na, miért?
4: Az
2: miben
4: emberek
2: más?
4: Erre a szituációra, mint ahogyan most.
2: Ugyanúgy, mert... egészen pontosan ugyanúgy tudom most is gondolni. Most is harmadik emelet, ott is kiesett, ott is, most is. Ha most kiesik, ugyanúgy lementek akkor is. Oda mentek, mit mondtak? Holtan szedték fel. Hát szerintem akkor is károgtak, hogy jaj, Istenem, meghalt. Meg most is ugyanígy kárognának, hogy jaj, meghalt. És aztán lenne ma is esetleg, aki odahajol szeretettel, és észreveszi, hogy nem halt meg, benne van a lelke, ne nyugtalankodjatok.
4: Csak összetörött minden csontja, és többet nem fog tudni járni.
2: Vagy összetört, mert mondjuk pont úgy pattyant le, hogy egyszerűen semmi baja nem lett. Nem hallottál még ilyen eseményekről, ahol olyan dolgok megtörténtek, hogy hát igen, csoda történt, mondják az emberek, és akkor csoda. Hát...
4: Csak hogy nem kapcsoljuk semmihez
2: hozzá. A kegyelemhez nem kapcsoljuk, hogy megadta a jó Istenet.

0: folytatjuk a beszélgetést, ez a Bibliáról másképpen című műsor.
1: Jézus mondta, hogy azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a földre. Mondjad, olvasd
0: el? És mennyire szeretném, ha már lángolna. Honnan idézek? Most ez csak így.
1: Lukács evangéliumában, igen.
0: Azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a földre, akkor azt mondod, Lukács evangéliumát adtad ide, és mennyire szeretném, folytatom az idézetet, ha már lángolna, mondja Jézus.
1: De erre mondta Pál szerintem, nem?
0: Hogy?
1: Hogy Jézus igéje az én tüzem.
0: Ja.
1: Vagyis ő úgy érti ezt, hogy tűz, hogy az igét hirdeti, én szerintem, nem?
2: Igen.
1: Hogy világosság legyen a világnak.
0: Hát, ha mondjuk,
1: nekünk,
0: igen.
1: Ő is azt mondta, hogy tüzet.
0: Hát mondjuk a tüzet, azt én is mondom, hogy bennünk is éghetne a tűz.
2: Egy kicsit erősebben is, energikusabban.
0: Hát, hogy ne csak olyan lagymatag módon csináljuk, hogy jó így.
2: De mit kell csinálnod?
0: Hát például mindent, amit a Jóisten sugall, mindig azt kellene tenni, nem? Elvileg megtesszük persze, de mindig megtesszük. Mindig figyelünk a Jóistenre, azzal vagyunk elfoglalva, hogy reggel azzal ébredünk, napközben is tanulmányozzuk, meg este is. Vagy pedig nem foglalkozunk vele, csak néha-néha, aztán lesz, ahogy lesz. Mert nem érünk rá, mert elvisz a sok minden.
2: Lehet, hogy nem is kell mindig figyelni.
0: De kell, erre. Szerintem pont ez kellene. Pál szerintem azt csinált, hogy egyfolytában az igével pont, volt elfoglalva, hogy nem.
2: Az a jó, amikor már nem figyelsz, és annélkül teszed úgy.
0: Hát, az igaz. Na jó, de mi ezt tesszük?
2: Bizonyos szituációkban, vagy bizonyos
0: lehet, hogy ezt
2: mértékben
0: tesszük.
2: Ezt kell, hogy tegyük.
0: Vagyunk elfoglalva. De
2: nem hiszem,
0: eléggé,
2: hogy a Bibliával kell elfoglalva lenni. Nem a Biblia szerint élni. Legyen bennünk egy nyugvó tűz. Az, ami...
0: Nyugvó tűz.
2: Igen, tehát parázs.
0: Na most már csak parázs, aztán pedig az is kialszik.
2: Miért?
0: Nem
2: hát
0: semmi,
2: a parázs az egy nagyon szükséges valami, és...
0: Hát a hideg téli estéken megfagyunk mellette. Ha csak parázs van bennünk, akkor lehet, hogy egy idő után kialszik a parázs, és azt mondjuk, hogy hát igen, mert mi már nem állunk ki a Jóisten mellett, mert hát végül is így ilyen szunnyadó a parázs bennünk. Nem az lesz akkor? Ha viszont tűz van bennünk, akkor azt mondjuk, hogy ember.
2: Nem tudom, nem nagyon sajátom a tűzes viselkedés, inkább a csendes parázs az, ami jobban, úgy gondolom, hogy jobban éget, mint...
0: Jobban éget?
2: Mint a hajladozó
0: lángnyelv. De minden esetre azt meg kell tennünk, hogy folyamatosan figyelni az ígére, ebben megegyezhetünk? Ezt azt kellene tennünk, hogy reggel azzal ébredni, napközben azzal foglalkozni.
2: Valamilyen formában emlékeztessük magunkat, vagy kinyitod a Bibliát, vagy meghallgatsz valamit.
0: Folyamatosan.
2: Vagy kinyitsz egy könyvet, és olvasol.
0: Hogy legyen bennünk egy kis parázs, vagy tűz.
2: Hogy legyen egy kis parázs, és... Tűz.
0: Na akkor, parázssal vagy tűzzel, mindjárt visszajövünk.
3: Bibliáról másképpen.

0: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Beszéltünk parázsról, tűzről, sok mindenről a mai adásban, de most hozok mást. Bibliai alapon. Mi az, amit nem szabad csinálni? Ez a kérdésem. Egyrészt 10 parancsolat le van írva, tudjuk, oké, betartjuk. Azon kívül, most én néhány dolgot kiírtam még, hogy mondjuk jóslás, szellemidézés, varázslás, oké, ilyeneket nem szabad csinálni. De mi számít például varázslásnak? Meg mi számít például jóslás, csillagjóslás, azt sem szabad csinálni, kártyavetés, azt sem szabad csinálni, szellemidézés, azt sem szabad csinálni, pedig tulajdonképpen még van olyan segítő terápiás módszer is, ahol már-már szinte ilyesmit hajt végre sok ember, hogy összeülnek, és akkor tulajdonképpen már nem élő személyek jelenlétét is úgymond beépítik abba az energetikai mezőbe, amivel együtt dolgozva gyógyítják, úgymond idézőjelesen gyógyítják a családi helyzeteket. Most mondtam egy példát, elvileg akkor ezt sem szabad csinálni, kérdezem.
1: De hát van arra lehetőségünk, hogy megszabjuk azokat a határokat, hogy mi az, ameddig elmehetünk, és ahonnan már igen, nem a lehet.
0: A Biblia elég világosan lefektet dolgokat, és az szerintem, amit be kell tartanunk.
1: Mint például?
0: Na hát ezért hoztam ide
1: gondolatként. Mert itt azt mondjuk, hogy szám misztika. Honnan? Tól kezdve mondjuk lehet, hogy az sem szabad, ugye?
0: Hát persze. Tehát,
1: hogy megmondom azt, hogy a születési dátumod alapján, hogy te milyen ember vagy, és hogy milyen
0: hát
1: sorsod lesz.
0: Jóslás.
1: Ez is jóslás.
0: Aztán a mágia egyébként, azt is ide felírtam még, az se lehet. Energiát küldeni, például tessék, van sok ember, aki vagy megenergiáz, vagy gyógyítani.
1: Isten kizárólagosságát nem kérdőjelezhetjük meg, feltételezhetően itt vannak azok a határvonalak, amiket Istenhez kapcsolva nézhetünk.
0: És akkor rendben van,
1: és
0: ha
1: akkor
0: jó Isten
1: rendben
0: nem.
1: Van. És hogyha nem, akkor az már nincsen rendben, de ez most már csak kérdés.
0: Hát én is kérdezem valahogy, azért csak így van ez, igen.

0: Bibliáról másképpen.
1: Bibliai alapon mi az, amit szabad, mi az, amit nem szabad csinálni. A gyógyítás például szerintem nagyon sok esetben mindenféle módon megtörténik a mai világban. Akár tényleg úgy, hogy megenergiázom a másikat, ráteszem a, nem tudom, a kezemet, a kövemet, az akármimet.
2: Isten féltékeny azokra a cselekedetekre, amelyek nem megengedettek.
1: Rosszakul hangzik így szerintem a hétköznapi fülnek, hogy féltékeny, tehát nem helyesli.
2: Kizárólagosságot követel saját magának ezen ügyekben. Így aztán nem tetszik neki, hogyha más dolgokhoz fordulunk.
1: Vannak olyan torna gyakorlatoktól kezdve mindenfélig, amik olyan spirituális háttérrel ből épülnek fel, ami például egyáltalán nem összeegyeztethető.
2: De honnan tudjuk azt, hogy most ez Istennek tetszik, vagy sem?
1: Ezért hoztam ide be.
2: Nem nagyon tudjuk.
1: Nézegettem, én gondolkoztam korábban is, hogy például a családállítás az vajon hova tartozik? Ez egy módszer, biztos sokan hallottak róla, vagy van, aki nem, egy módszer, amivel energetikai módszerrel családokon szoktak segíteni. Itt egy úgynevezett morfogenetikus mező igénybevétele történik. Tessék, a morfogenetikus mező a családállítás szerint, most olvasom, egy energia mező, amely egy csoport emlékeit és sajátos energiáit tartalmazza. Hát most egy feltételezett láthatatlan információs mező, amely összeköti az élő lényeket, befolyásolja formák viselkedik kialakulását, stb. És itt például
2: Voltál már családállításon?
1: Nem. És van is bennem egy ilyen távolságtartás egyébként ezzel kapcsolatban. Azt tudom, hogy működik elmondásokból.
2: Honnan tudod, hogy tudod?
1: Hallottam olyan emberektől beszámolót, akik részt vettek
2: hallottam
1: bennem.
2: Hallottam, hogy működik.
1: Akkor nem tudhatom, igazad van. De jó, hogy kijavították. Köszönöm.

0: folytatjuk a beszélgetést, ez a Bibliáról másképpen című műsor. Innen indultunk, hogy szellemidézés, varázslás, mi mindent, jóslást nem szabad csinálnunk. Szabad,
1: meghallgatnunk szabad?
0: Na tessék, hát akkor...
1: Érdekelhet?
0: Jó, amire szerintem. A figyelmünket rátesszük.
1: Itt két dolog lehet, ugye egy, akinek jósolnak, és aki jósol. Mindkettő bűnös?
0: Hát egyszerűen kérdezed. Hát egyébként igen.
2: Igen.
0: Igen. Laci, azt mondod,
2: hát
0: igen?
2: Én szerintem azt illene mindenkinek szépen átgondolni, hogy...
0: Mint egy bírósági tárgy, mindkettő bűnös.
2: Hogy 2000 év óta
0: na, igen.
2: Meg kellett változzon a világ. Na. Mert előtte nem tudtak arról sem, hogy meghalsz, de utána mindenki feltámad. Ugye előtte nem volt erről szó. Ez Jézus után volt. Ami viszont azt jelenti, hogy sokan szeretnének meghalni. Na jó, kész, vége, vége. De nincs vége. Föltámad és folytatod. Ezért mindenkinek szépen át kell gondolni, nem? Hogy milyen lenne az új világ, mert egyébként mondom, nem tudjuk befejezni az életünket nyugalommal. És ezért mondom, a halálról is nem beszélünk másképpen, nem? Úgy beszélünk, mint ami előtte volt. Miközben teljesen másképp kéne mindenkinek gondolkodni a világról is, meg a jövő világról is.

0: aki jóslásban részt vesz, az
1: bűnös.
0: De kik vagyunk, hogy ilyeneket mondjuk?
2: Igen, mert azt szoktuk mondani, van a prófétai üzenetek műsorban, hogy igen, szöveg szerint a próféták jóslásnak mondják, de nem, nem így kell, igen.
0: Aki szellemidézésben részt vesz, mit mondunk?
1: Nem tudom, hogy ezeket is szét lehet választani, meg úgy egyáltalán ezekről, mert a szellemidézés is sok mindennel együtt jár. Mit nevezünk szellemidézésnek? Mi az a szellem? Valakinek a szelleme? Valaminek a szelleme?
0: Most akkor mondom egyébként Jeremiás könyvéből, ti azért ne hallgassatok prófétáitokra, se jövendőmondóitokra, se álommagyarázóitokra, se varázslóitokra, se a szemfényvesztőkre.

0: varázslóknak, bálványimádóknak, minden hazugnak osztály része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz ez a második halál. Na, ehhez mit szólsz? Mondom, szó szerint Jelenések könyve, 21.8. A gyáváknak és hitetleneknek, az utálatosoknak és gyilkosoknak, a paráznáknak és varázslóknak, a bálványimádóknak és minden hazugnak osztály része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz ez a második halál. Na, ez már a Jelenések könyve, tehát ez az, ami lesz. Nem túl szép jövőkép annak, aki varázslással foglalkozik. Mit szólsz hozzá, András? Már nem, mintha te varázslással foglalkoznál, nem azért mondtam.
1: Nem nagyon tudnak megérinteni ezek a dolgok. Nem igazán foglalkoztat egyáltalán a gondolat sem. Most ugye családállításról hallottam, nem volt szerencsém kipróbálni, hát vagy megnézni.
0: Szerencsének mondod, vagy szerencsétlenséged, mert igazából nem élő családtagok megidézése is megtörténik.
1: Feltételezhetően nem jutott volna eszembe, hogy azért nem menjek el egy családállításra, mert ez az úrnak nem tetszik, vagy a Biblia alapján nem kedves.
0: Számít neked, vagy nem
1: kedves?
0: Számít?
1: Már mint mi?
0: Hát, hogy kedves az úrnak, vagy nem. Ez például.
1: Na most, az, hogy mondja-e a Biblia, vagy írja-e a Biblia, az biztosan nem fogom tudni egyrészt ellenőrizni, mert akkor minden egyes mozzanatot kellene ellenőrizzen az ember. A másik meg az, hogy honnan tudjam, hogy ez most az Úrnak tetszik,

0: dönteni, hogy mi az, amit lehet, varázslás, halott látás, jóslás, mindenféle.
1: Hát mindenki, csak a hite szerint döntsön.
0: Na jó, hát akkor én pedig azt mondom magamnak, hogy imádkozni az ügyben, és kinyitni magunkat, hogy meghalljuk a választ. Bólint, Laci.
2: Akkor sokat fogsz imádkozni, mert...
0: Egész életemben imádkozhatok,
2: de... Mert akkor nagyon sok olyan helyzet van, amikor igen. Meg kell kérdezzük az áldás lehetőségét, hogy lehet, vagy nem lehet.
1: Én úgy emlékszem, hogy olvastam olyan, aki ötször imádkozta ugyanazt.
0: Igaz.
1: Ugye?
0: És aztán ott mi
1: de
0: is
1: megkapta, le? Nem az elsőre kapta meg a választ, hanem a ötödikre.
0: És más válasz lett az ötödikre?
1: Nem, vagy? Amit kérte, arra megkapta.
0: Megkapta, mert egyébként Pál is kérte azt, hogy vétessen el tőle az a tüske. Nem vétetett. Kértem egyszer, írja, még egyszer kértem, még egyszer, de nem vétetett el.
1: Igen.
0: De akkor imádságban kérni.
1: Hát ő is azt hiszem 3 vagy 4 napig lett vak, és mondta ott a lány, aki vigyázott rá, hogy igen, nem tud enni se, inni se tudott, csak feküdt 4 napig. Úgyhogy, de aztán megkapta ő is nem csak a választ, hanem amikor bejött hozzá Ananiás, akkor mondja neki, hogy az én nevem, erre mondja Pál, Ananiás. Honnan tudod, sose talál? Hát neki is volt egy álmában látta, hogy ami történni fog, az úgy, nem tudom, egyébként ez is érdekes, nem? Hogy előre meglátta az álmába azt, amit megkapott. Látta, hogy igen, ráteszi a kezét Ananiás.
2: Tehát nem kell jósnőhöz menni, hogyha valamit nem szeretnél igazadban. Tudni, hanem kapcsolódni kell, és akkor megkapod az.
0: De milyen igazad van? És egyébként Jézus is sokszor előre mondott dolgokat, amik majd lesznek. De milyen igazad van, el se kell menni, mert van rá lehetőség amúgy is.

0: eddig jutottunk akkor ma el, de szerintem jó volt. Ma
1: jó
0: is összeülni.
1: Volt, és köszönjük a hallgatóknak, hogy velünk tartottak.
2: A Bibliáról másképpen című beszélgetést hallották.
3: Átfordult az éjszaka, ilyen mámort nem vittem még haza, jó borból lett ez a szép.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Elfogadta az országgyűlés az ügynökaktákról szóló törvény módosítását. Ki kellett üríteni egy felhőkarcolót Manhattanben. Marad a napos felhős idő elszórtan záporokkal. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Létrejön a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság, miután az országgyűlés elfogadta az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról szóló törvény módosítását. A testület a nemzetbiztonsági szolgálatok szakembereiből, történészekből, levéltárosokból és adatvédelmi jogászokból áll majd, akik közül két civil szakértőt az ellenzéki pártok küldhetnek. Szimbolikus időpontban 19 óra 56 perckor Bacsó Péter a Tanú című filmjével elindult az M1 átmeneti adása. Az MTV a sajtóirodája közölte, az ikonikus film egyszerre emlékeztet a múlt tanulságaira és arra, miért fontos a szabad, független tájékoztatás. A következő napokban az M1-en a magyar filmművészet emlékezetes alkotásai lesznek láthatók. A hírszolgáltatás fokozatosan tér vissza az új szerkesztési rendszerint. Békés tiltakozásra hívott mindenkit a Sándor Palota elé csütörtök este 6 órára a Fidesz elnöke. Orbán Viktor közösségi oldalán közzétett bejegyzése szerint a demonstrációt a Tisza kormány önkényuralma ellen és a demokratikus értékek védelmében hirdetik meg. A tüntetésen, amelynek szervezői között Lázár János is szerepel, a tervek szerint Áder János volt köztársasági elnök mond majd beszédet. Több tüntetőt is őrizetbe vettek Ankarában, mert megszegték a gyülekezési tilalmat, amelyet a NATO csúcs találkozója idejére rendeltek el. A demonstrálók közt több török ellenzéki parlamenti képviselő is volt. A napokban már több száz embert tartóztattak le Törökország szerte. Nem várható jelentős Európai Uniós bővítés a következő években, ezért a tagjelölt országoknak reálisan kell tekinteniük a csatlakozás időpontjára, jelentette ki a szerb elnök. Alexander Vučić szerint a csatlakozás továbbra is stratégiai cél, de a következő 3-5 évben nem valószínű új tagok felvétele. A felső szintek leomlásának veszélye miatt kiürítettek egy 38 emeletes irodaházat és több környező épületet Manhattan belvárosában. A felújítás alatt álló felhőkarcolónál azután rendeltek el evakuálást, hogy két tartó pillér meghajlott, a járdára pedig épületdarabok zuhantak. A hatóságok a Grand Central vasútállomás közelében fekvő forgalmas körzetet lezárták. Az utcai forgalmat teljesen leállították.
0: Időjárás jelentés.
1: Változóan felhős időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Éjszaka 17-24, napközben 26-32 fok valószínű. A Balaton 23, a Velencei tó 24, a Tisza tó 27 fokos.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is.

0: Görmend FM. Görmend FM. A görmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója.
1: Astoria.

0: elfogadta az országgyűlés az ügynökaktákról szóló törvény módosítását. Csütörtökön kezdődik a Tisza Fest. Marad a napos felhős idő elszórtan záporokkal. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Létrejön a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság, miután az országgyűlés elfogadta az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról szóló törvény módosítását. A testület a nemzetbiztonsági szolgálatok szakembereiből, történészekből, levéltárosokból és adatvédelmi jogászokból áll majd, akik közül két civil szakértőt az ellenzéki pártok küldhetnek. Társadalmi egyeztetést kezdeményezett az új pszichoaktív anyagok szabályozásáról az egészségügyi miniszter. A cél, hogy az uniós tagállamok hatóságainak jelzése alapján egy új anyag már azelőtt tiltó listára kerüljön, hogy megjelenne a magyar terjesztőknél. Hegedűs Zsolt jelezte, hogy 18 új designer drog jelent meg az EU-ban, és ezek még nem szerepelnek idehaza az úgynevezett ellenőrzött szerek tiltó listáján. Részletesebb formában teszi közzé a MÁV havi késési statisztikáit, így ismét nyilvánosan elérhetők a korábban megszüntetett részletes adatok, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt mondta, a cél nem a késések eltitkolása, hanem a közösségi közlekedés hibáinak megoldása. Több mint 14 millió eurós támogatást kaphat Románia az uniós szolidaritási alapból a tavalyi árvízkárok enyhítésére. A kifizetések leghamarabb a jövő hónapban kezdődhetnek el. A pénz egy részéből kártalanítják Parajdon a sóbánya bezárása miatt nehéz helyzetbe került helyieket, valamint helyreállítják a korontpatak áradása miatt megrongálódott infrastruktúrát is. Atka okozza a nem őshonos amuri kagylók tömeges pusztulását a Tiszató Abátszalóki medencéjében. A hazai vizekben található apró élősködők a kagylók köpenyét átfúrva bejutnak az állatok testébe. A sérülésen keresztül egy olyan bakteriális fertőzés alakulhat ki, amellyel szemben az amuri kagylók védtelenek. Koncertekkel, kerékpáros ügyességi versennyel és lampionos csónak felvonulással is várják az érteklődőket csütörtöktől szombatig Tiszafüreden. A Tiszató Fest részeként fellép mások mellett a Cosmix, a TNT, valamint Bájalex és a Slepp. A látogatók részt vehetnek a Tiszafüredi Halasnapok ingyenes programjain. A gyermekeknek horgászversenyt, a felnőtteknek pedig régiség és kézműves vásárt, valamint főzőversenyt szerveznek.
1: Időjárás jelentés.
0: Változóan felhős időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Éjszaka 17-24, napközben 26-32 fok valószínű. Hasonló idő várható a következő napokban is.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Hazai turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
1: Naponta 2-60 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: Néha még azt hiszem, hogy még mindig szeretlek. De fejbe vág az igazság, hogy nem kellek senkinek. Így vészelek át nyarokat és hűvös teleket. Tudod, úgy szeretnék, de már nem segíthetek.

Hazai turné. Naponta 2x60 percben. A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: mutat az égre. A csizmámról is lekopott már a por.
1: Igazi magyar frissítő, hazai turmix, a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Kezdődik a Bástya utca felújítása. Honlapot indított a Vave. Elsötétült az M1 és leállt a Kossuth Rádió. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Kezdődik a Bástya utca felújítása. Aláírták a kivitelezési szerződést, így heteken belül megkezdődhet a Körmendi Bástya utca felújítása. A munkák a 4. Béla Király és Vida József utca közötti részt érintik, a teljes beruházás várhatóan jövő tavasszal készül el. A kivitelezés idején augusztustól ideiglenes forgalomkorlátozásokra kell számítani, mondta rádiónknak dr. Szabó Barna polgármester.

0: önkormányzat egy újabb jelentős közlekedésfejlesztési beruházást valósít meg a belvárosban. A projekt keretében a Bástya utca fog megújulni, méghozzá a Vida József Rétál utca és a Nehri Béla király közötti szakaszon. Ez egy 410 méter hosszú útszakasz. Én bízom benne, hogy hozzá fog járulni a fejlesztés a biztonságosabb közlekedéshez és a közintézményeknek a jobb megközelítéséhez is. A beruházás megvalósítására az önkormányzat TOP Plus felhívás keretében 544 millió forint visszaemtérítendő európai uniós támogatást nyert. Én köszönöm az előző város vezetésnek azt a munkáját, hogy az új idejükben indult el a pályázatnak a előkészítése, illetve tervezése. Most fog megvalósulni, szerződés aláírása ma kerül sor, körülbelül augusztus elején, tehát 2020. augusztus elején indulnak meg a munkálatok, és 300 napig tart a tervezés szerint.
1: Honlapot indított a Vaver. Elindult a Változást a Városért Egyesület hivatalos honlapja. Tájékoztatásuk szerint a körmendiek számára kívánnak rendszeres információkat nyújtani az Egyesület tevékenységéről, a város közéletéről. Az oldalon híreik, háttéranyagok és tájékoztatók olvashatók a képviselői munkáról, a bizottsági ülések fontosabb döntéseiről, a fejlesztések előkészítéséről, valamint a civil kezdeményezésekről. Indul az új zebra építése a Petőfi telepen. Kezdődik a gyalogátkelőhely építése a 86-os főúton Petőfi telepnél. A szombathelyi városrész beruházása miatt várhatóan két hónapig félpályás lezárás és jelzőlámpás forgalomirányítás lesz érvényben. A közlekedőknek torlódásokra kell számítaniuk, a 23-as helyi autóbusz egyik megállója pedig ideiglenesen új helyre kerül. Vasi Cukrás sikere az év fagylaltja versenye. Kiemelkedő eredménnyel szerepelt a Celdömöl kiivadó cienő az év fagylaltja 2026 országos versenye. Alkotásai arany és ezüstérmet, valamint külön díjat is elnyertek a Magyar Cukrász Ipartestület rangos megmérettetésén. A versenyt idén a hajdúszoboszlói Hungaros Pastrand területén rendezték meg, ahol 5 kategóriában összesen 72 fagylaltot értékelt a szakmai zsűri. Súlyos sérüléssel járó közlekedési baleset történt kedden reggel a 87-es főúton Vasszécsenyi és Csempeszkopács között. A rendelkezésre álló információk szerint egy Szombathely felől Kám irányába haladó kamion mögött közlekedő motor előzni kezdett, és ütközött egy szemből érkező kis teherautóval. A balesetben a Ducati motort vezető középkorú nő súlyos lábsérülést szenvedett. A mentők a Szombathelyi kórházba szállították. A helyszínelés és a műszaki mentés idejére a 87-es főút érintett szakaszát teljes szélességében lezárták. Elsötétült az M1 és leállt a Kossuth rádió. Az MTV a frissen megbízott ideiglenes vezérigazgatója Horváth András azonnali hatállyal leállította a hírszolgáltatást a közmédia minden felületén, közölték kedden az MTV-vel. Az M1-en átmenetileg egy szöveg volt olvasható, amiben bocsánatot kértek a hazugságokért, és ígéretet tettek az átalakulásra. Az M1 este új formában, filmekkel és hírszolgáltatás nélkül indult újra. Megkezdik az ebrendészet országos állapot felmérését, közölte az élő környezetért felelős miniszter Facebookon. Gödös László a poszthoz csatolt videóban elmondta, egy országról sokat elárul, hogy milyen ebrendészeti telepeket működtet, neki szívügye, hogy az önkormányzat gyepmesteri telepei megfelelő színvonalak legyenek, és maximálisan tartsák be az állatjóléti szempontokat, fogalmazott a miniszter. A második legmelegebb volt az idei június extrém hőhullámmal, közölte a Hungaromet honlapján. Az év 6. hónapjáról készített elemzés szerint a középhőmérséklet országos átlagban 22,5 fok volt, ami több mint 2 fokkal haladja meg a 91-2020-as évek 19,8 fokos átlagát. Mint írják, az Európa szerte rekordokat döntő hullám Magyarországot is elérte, míg az abszolút magyarországi maximum hőmérsékleti rekord is megdőlt 42 fokkal Széchenyben.
2: Sporthírek.
1: Neymar, a brazil labdarúgó válogatott legeredményesebb játékosa, bejelentette, hogy visszavonul a nemzeti együttestől. A 34 éves csatár azután nyilatkozott erről, hogy csapata a vasárnapi 8-as döntőben 2-1-re kikapott Norvégiától, így búcsúzott a világbajnokságtól.
2: Időjárás jelentés.
1: Ma napközben már napos, gomoly felhős időre számíthatunk, kisebb eső, záporok helyenként fordulhatnak elő. Szeles napra készülhetünk, az északnyugati szelet sokfelé erős, sőt viharos lökések kísérhetik. Délután 26-32 fokot mérhetünk.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rá

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Ráthangolva.

0: Mi magyarok.
1: A magyar konyha büszkesége. Kalocsai paprika. Őshazája a kalocsai járás. Ez valamikor a Duna árterülete volt, így a talaj tökéletes a termelésre. Emellett a rengeteg napsütés is érleli a növényt. A ma édesnemes paprika korábban csípős volt, és áztatással fosztották meg erejétől. A 30-as években egy véletlen segítette a nemesítőket a mai édes változathoz. Magja gazdag olajban, ez adja a tökéletes, mély vöröses barnás színét, bársonyos állagát és különleges ízvilágát. Korábban palántáról nevelték, de a század elén alapított kutatóintézetben a 70-es években sikerült olyan magokat előállítani, amelyeket fagytűrőek lévén el lehetett vetni a földeken. A serkenő hajtás szép fehér virágba borul, a zöld száron piros termést hoz. Ezért is nevezik a legmagyarabb növénynek a paprikát. Szület idején szeptembertől a házak tornácainak díszei lettek a száradó füzérek, amelyeket az asszonyok éneklés közben ügyesen vágtak és kötöztek. Ezeket ma is látni még egy-egy portán, de a paprika nagy részét már gépekkel szárítják, majd a paprika malmokban őrlik. Külföldön élő magyarok gyakori kívánsága hazúról, mint ahogy a hozzánk látogató turisták praktikus vásárfiája Magyarországról a kalocsai paprika. A mezőgazdaság egyik legkeresettebb terméke. Világhírű séfek használják, az üzletek különleges csemegéje. De elsősorban a hazai konyha alapanyaga ez a fűszer. Gulyás, pörkölt, halászlé nem készülhet nélküle. A Hungarikum Bizottság a kalocsai fűszerpaprika őrleményt 2014-ben a Hungarikumok sorába emelte.
0: A műsorszámot az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából a HM Zrínyi Non-Profit Kft. Készítette.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Frissülj fel a Muse Fun and Wellness Parkban! Július 8-án szerdán és július 9-én csütörtökön 10 és 12 óra között 30% kedvezményt adunk az egész napos fürdőbelépő árából. Az akció a körmendi kedvezménnyel is összevonható. Ne maradj le! Élvezd a nyár legjobb pillanatait a Muse Fun and Wellness Parkban! Muse! Akár egy napra is!
0: Reklámot hallottak! 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Drónokkal is ellenőrzik a közlekedőket. Lezárták az M80-as autóút határ felé vezető szakaszát. Társadalmi egyeztetés indult a megye és a kormány megbízása.

0: Elnevezésekről. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Drónok segítségével is ellenőrzi a közlekedési szabályok betartását a rendőrség Vasvár megyében. Az eszközöket elsősorban a balesetveszélyes útszakaszokon és csomópontokban alkalmazzák. A rendőrség tájékoztatása szerint a pilóta nélküli régi járműveket 2019 óta használják, határrendészeti, bűnmegelőzési és felderítési feladatokban is segítséget nyújtanak. A Vasvár megyei rendőrfőkapitányság közlése szerint a drónos ellenőrzések helyszíneit folyamatos kockázatelemzés alapján választják ki. Kiemelt figyelmet fordítanak azokra az útszakaszokra, ahol sok baleset történik. Teljes pályazár lesz az M80-as autóút Szentgotthárdi csomópont és a magyar-osztrák államhatár közötti szakaszon, július 24-ig üzemeltetési, karbantartási és javítási munkák miatt tájékoztattak az illetékesek. A forgalmat a Szentgotthárdi csomópontnál a 8-as számú főútra terelik, ahonnan Rábafüzes irányába érhető el az országhatár. Falubusszal segíti a résztvevők közlekedését a Halogyi Önkormányzat a közelgő falunap idején, hogy minél többen részt vehessenek a rendezvényen. A szervezők tájékoztatása szerint a programnak a település futballpályája ad otthont, ezért egész nap falubusz közlekedik azoknak, akiknek nehézséget jelent a helyszín megközelítése. A cél, hogy senki sem maradjon otthon, minden érdeklődő számára biztosított legyen a részvétel és az adományozás lehetősége. Több mint 200 alkotás érkezett a Néprajzi Múzeum novellaíró pályázatára, amelyet a Vágatlanul törékeny fényképek valósága című időszaki kiállításhoz kapcsolódva hirdettek meg. A beérkezett 210 pályamű 55 történeti fényképet értelmezett újra irodalmi eszközökkel. A díjazottakat a tárlat finisszázsán hirdették ki. A zsűri döntése alapján a pályázat első díját holt versenyben a Vasi Sinkó Adrien Hiányzó öltések és Major Eszter Anna Moccanatlan című novellája nyerte el. Nagy érdeklődés mellett rendezték meg második alkalommal a Rába Beach Basket elnevezésű strandkosárlabda rendezvényt Körmenden. A szervezők tájékoztatása szerint a különlegességet az idén az adta, hogy a Rába alacsony vízállása miatt a folyóban kialakult egyik szigetre, jelképesen még kosárlabda palánkot is kihelyeztek. A torna a korábbi strandkosárlabda hagyományokat idézte fel, miközben a fiatal szervezők sikeresen vitték tovább a város egyik népszerű nyári sporteseményét. Társadalmi egyeztetés indult a megye és a kormány megbízott elnevezésekről. Az ezzel kapcsolatos törvénytervezet és az ahhoz kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapjáról érhetőek el. A kormány.hu oldalon közölt tájékoztatás szerint a kormány kezdeményezi a vármegyék visszanevezését megyékké, a főispán helyett pedig a kormány megbízott címet használnák. A Vize csaknem 90 millió kibertámadást és 11 millió adathalász e-mailt blokkolt havonta a világ több mint 200 országában. Védelmi technológiájukat a pénzügyi intézmények számára is elérhetővé teszik, közölte a társaság az MT-vel. A világ egyik vezető digitális fizetési szolgáltatója az elmúlt 5 évben több mint 13 milliárd dollárt fektetett technológiába, többek között a csalások visszaszorítása és a hálózat biztonságának növelése érdekében. A rendőrség továbbra is támogatja a szolgálati kutyák otthontartását, közölték Facebook oldalukon. A rendőrség azt írta, hogy az elmúlt napokban több félreértés és találgatás jelent meg ezzel kapcsolatban. Hozzátették, hogy a jelenlegi felülvizsgálat célja nem ennek a megszüntetése vagy korlátozása, hanem azt szeretnék biztosítani, hogy a különleges képzettségű szolgálati kutyák tartása továbbra is megfeleljen az állatvédelmi, szakmai és jogszabályi előírásoknak.
1: Sporthírek.
0: Enyingi Patrik egészen kiváló, 20,58 másodperces eredménnyel nyerte meg a férfi 200 métert a Szegeden rendezett atlétikai tiszakupán. Egyéni csúcsként nem hitelesíthető az eredmény, mert a megengedetnél valamivel nagyobb volt a hátszél, ugyanakkor így is kiemelkedő eredménynek számít, mivel 27 éve nem futott magyar vágtázó ennél jobb időt, semmilyen körülmények között sem.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma napközben már napos, gomoly felhős időre számíthatunk, kisebb eső záporok helyenként fordulhatnak elő. Szeles napra készülhetünk, az északnyugati szelecsok felé erős, sőt viharos lökések kísérhetik. Délután 26-32 fokot mérhetünk.
1: És most. A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: közlekedési információk.
1: Teljesen le van zárva a héten az M80-as autóút a határnál, a Szentgotthárdi csomópont, illetve a magyar-osztrák államhatár közötti szakaszon dolgoznak, valamint az osztrák részen is munkálatok folynak. Július 24-ig tart majd itt nálunk az üzemeltetési karbantartási és javítási munka. Erről kaptunk információt, tehát nem csak ezen a héten, hanem a jövő héten is biztosan kerülni kell. A forgalmat a Gotthárdi csomópontnál a régi 8-asra terelik, itt Rába Füzes irányából érhető el most Ausztria.
2: A közlekedési információkat a Körmendi Muse Fun and Wellness Park segítségével szállítottuk. Muse. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
3: Mindjárt folytatjuk.
4: 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
5: Kánikula? Kapd fel a fürdőruhád és irány Körmend a Muse Fun and Wellness Park. Pálmafák, hatalmas frissítő medencék és igazi nyári lazaság vár. Ne csak álmodozz a nyaralásról, éld át nálunk. Prémium környezet, elérhető árak, wellness, fagy és sör, este fenséges olasz vacsorák. Kell ennél több? Keresd a Muse Fun and Wellness Park Facebook oldalát.
6: Halrajongók, horgászok, családok, figyelem!
7: A Sporthorgász Egyesületek Vasmegyei Szövetsége szeretettel meghívja a családokat, baráti társaságokat július 11-én Vaskeresztesre, a 12. Pinkavölgyi Halasnapra, ahol halételkészítő verseny, horgászprogramok és élőzene szórakoztatja a látogatókat.
8: Fellép a Brand New és a Varnyú Country együttes.
7: A gyerekeket ingyenes ugrálóvár, arcfestés, pónishintózás és sok-sok élmény várja. A halételek kóstolója 12 óra 30 perctől a készlet erejéig tart. További információ a vasivizeken.hu oldalon, vagy a 94-es körzet 506-835-ös telefonszámon.
8: Ne hagyja ki!
7: Találkozzunk Vaskeresztesen a 12. Pinkavölgyi Halasnapon.
9: Kolibri Hungary.
10: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
9: Tapintható alaprajztáblák, Braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
10: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
11: Szurkolj a Peronival! Vásárolja a jó árdiszkontban egy tálca Peroni Nastro Azzurro 033-as dobozos vagy palackos terméket, és figyél az a 24 darab Peronit 20 darab áráért. Aktuális akcióink. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint, másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatók. Az akcióidő tartama a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
4: Reklámot hallottak.
3: És most
4: a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva. Somebody

Kingston. Let's go, hey!

0: Múzeumi percek. A dr. Batthyány Stratmann László Múzeum rovata.
1: Ezen a héten még látogatható Körmenden a Városi Kiállítóteremben a Körmendtől Párizsi Kerékpáron a Vasparipa Fénykora című kiállítás. Vadonatúj rovatunk a múzeumi percek ebből a témakörből merít az első adásokban. Ezúttal a dr. Batthyány Stratmann László múzeum munkatársa Pintér György Kerékpár a korszakban című írását hallhatjuk.
0: Múzeumi percek.
2: Az első pedállal hajtott kerékpár 1860-as években, egyes adatok szerint 61-ben Pierre Michaud francia kovás készítette, magas gép volt. A velocipéd, a Hochrad, a Pennyfertig első példánya. Közvetlen előzménye volt Carl von Dreis, von Zauberban váró tervezte Drezina. Itt a földetérő lábakkal lögdösték az általában fából készült járgányt, amelyet 1828-ban a pesti Dunaparton Veselényi Miklós és Széchenyi István is használt. A fejlődés következő lépése Skóciából származik, Kirkpatrick Macmillan skót kovácsmester szerelt pedálokat, amik egy rudazat segítségével, mint a gőzmozdonnyal mozgatták az első kereket. Ezt követő fejlődési fokozat a mai pedálos gyermekjátékokon visszaköszönő első kerék tengelyre fixen rászerelt pedálpár. Az első kerék lényegesen nagyobb volt, mint a valójában csak támasztó szerepet játszó hátsó, nem volt kormányzott párja. A kerék átmérőjét úgy kellett meghatározni, hogy megfelelő legyen a tulajdonos, a használó lábszár hosszúságához. A vasvázas jármű a mostani kerékpárokhoz képest nehéz volt. A súlya elérhette a 20 kilót, sebessége 17-25 km/h közötti, függően a terepadottságoktól, az útminőségétől és a nyerekben ülő kondíciójától. Az ára elég borsos volt. Az udvari testvérek gépei darabonként 400 koronába kerültek, ami az akkori áron egy családi ház ára volt. Körmende Hodosi Sándor lakatos mester foglalkozott velociped készítéssel. Már 1869-ben árultak Pesten velocipédeket. Nem sokkal később megnyílt a bicikli tanoda, ahol tanulni lehetett a járművel való közlekedést. A 70-es évektől terjedt a nagyméretű első kerékkel szerelt velociped. Ennek két eredeti és egy másolati példánya látható a múzeumban. A pesti rendőrkapitány rendeletileg tiltotta a velociped utcai használatát. Az első pedállal hajtott kerékpár 1860-as években, egyes adatok szerint 1861-ben Pierre Michaud francia kovács készítette, a magas gép, a velociped, a Hochrad, a Pennyfertig első példánya. Közvetlen előzménye volt a Carl von Dreis, von Sauerbronn báró tervezte Drezina. Itt a földet érő lábakkal lögdösték általában fából készült járgányt, amelyet 1828-ban a pesti Dunaparton Veselényi Miklós és Széchenyi István is használt. A pesti rendőrkapitány rendeletileg tiltotta a velociped utcai használatát. Később, miután megszületett az első velociped kressz, ami kötelezővé tette a lámpa és csengő használatát, és tiltotta a járdán való kerekezést, 1883-ban mégis engedélyezt. Maga a jármű alkalmas volt nagyobb távolságok megtételére. 1889-ben elsőként Borbély Győr tanár Párizsba, Torinóba, később Isztambulba is eljutott vele. A körmendi udvari fivérek ugyanebben az évben 17 nap alatt teljesítették a Körmend-Párizs távot, majd hazafelé betértek az Kossuth Lajoshoz is, még ebben az évben létrejött a körmendi vasparipa egylet. Persze, mint minden új dolognak, a velocipédnek is voltak ellenzői. A bécsi doktor Opolzer professzor véleménye szerint a velociped veszélyes, mert a jármű hajtásához szükséges, túlzott erőfeszítés hatására kialakuló inrángás, akár szívelégtelenséghez és ezen keresztül akár halálhoz is vezet. Velocipédes alakulatot állított fel a hadsereg, de használta a posta, a bolti áruszállítás és a távirat kézbesítők is. Érdekesség, a velocipéddel közlekedő postás bemehetett olyan utcákba, ahová amúgy tilos volt ezzel a járművel behajtani. A későbbiekben a biztonsági gép, a manapság használt egyforma keréknagyságú gumitömlős, láncmeghajtású kerékpár terjedt el hazánkban.
0: Ez volt a Múzeumi Percek a Körmend FM-en.

0: Múzeumi percek. A dr. Batthyány Stratmann László Múzeum rovata.
1: A körmendi vasparipa megylet történetével ismerkedünk a következőkben. A körmendről párizsi kerékpáron a Vasparipa fénykora című kiállítás még ezen a héten is látható a városi kiállítóteremben. A kuriózumokat felvonultató anyag kapcsán született meg a mai rovatunk is. A dr. Batthyány Stratmann László Múzeum munkatársa Vargáné Lóránt Andrea jó voltából.
0: Múzeumi percek.
2: Körmendi Vasparipa egylet a Dunántúl második kerékpár egyleteként alakult meg 1889-ben. Az egyesületi alapszabályokat a belügyminisztérium július 29-én hagyta jóvá, ezt követően kerülhetett sor a hivatalos megalakulásra. Még ezt megelőzően az egyesületi tagok szerveztek egy versenyt a hegyaljára, amely a Dunántúl első kerékpáros versenyeként vonult be a magyar sporttörténelembe. Az alakuló közgyűlésre végül augusztus 20-án került sor, ahol megválasztották a tisztikart, alelnöki udvari Ferit, menetparancsnoká udvari Jenőt nevezték ki, ezen kívül elfogadták az udvari Feri által bemutatott sapkajelvényt és az általa tervezett menet és díszruházatot. Az egyleti jegyzőkönyvből kiderül, hogy az alapító tagok szinte mindannyian értelmiségiek voltak, főképp a két körmendi takarékpénztár dolgozóiból kerültek ki. Az alakuló közgyűlés másnapján az udvari fűvérek elindultak legendássá váló Párizs-Torino útjukra. Ez a vállalkozás az egylet fénykorát hozta el, a rendszeresen ülésöző tagok bálokat, kirándulásokat szerveztek a kerékpársport népszerűsítésére, miközben hazai és nemzetközi megmérettetéseken is részt vettek. A következő, 1890-es év legnagyobb vállalkozását egy saját nemzetközi kerékpárverseny megszervezése jelentette. A pálya létesítéshez Körmendváros előjárósága ingyen biztosította a szükséges területet, a versenytér a régi lovarda helyén a Rába jobb partján épült fel. A szeptember 14-re kitűzött futamot nagy várakozás övezte, a helyi lapok egyenesen azt vizionálták, hogy általa Körmend válhat majd a kerékpársport új fővárosává. A verseny sikere és kedvező sajtóviszonyi ellenére a várt fellendülés elmaradt. Ennek egyik oka, hogy a társulat motorja udvari Feri 1892-ben Szombathelyre költözött, ahol megalapította a Pannónia Magyar Kerékpárosok Egyesületét. Ettől kezdve nem vett részt Körmend sport életében. Következő években beállt Pangás csak a 10 éves jubileum tudta megtörni, az évfordulóra szervezett ünnepséget 1899. augusztus 20-án tartották a városban, díszfelvonulást követően felavatták az egylet zászlaját, Polczer Kálmán beszéde után a zászlóanyag ifjabb udvari Ferencné átadta a jelképet Glázer Figyes elnöknek. Az ünnepséget jubileumi verseny és díjkiosztóval egybekötött táncmulatság zárta. A fellángolást ismét érdektelenség követte egészen 1909-ig, amikor 17 taggal kimondták az újjáalakulást. A 20 éves jubileumot azonban már sokkal szerényebb keretek között rendezték meg, mint a grandiózus 10 éves évfordulót. A stagnálás hátterében nem csak a helyi érdektelenség állt, ebben az időszakban a sportéletet az új szenzáció a futball uralta, így a kerékpározás országos hanyatlásnak indult. Ehhez járult hozzá az első világháború is, amely hosszú időre megszakította az egyesületi életet. 1926-ban már teljesen új keretek között szerveződött újra a Vasparipa egylet. A kerékpársport demokratizálódott, a korábbi értelmiségi tisztviselő tagok helyét a kispolgárság vette át. Pogácsás Lajos elnökletével néhány évig ismét lelkesen folyt a versenyzés, valamint a verseny és kirándulás szervezés. 1928-ban 74 egyesületi tagot jegyeztek be. 1929-ben országos pályaversennyel, új jelvénnyel ünnepelték a 40 éves évfordulót. Ugyanebben az évben Bisic Géza európai körútra indult, amelyről másfél évnyi luxemburgi munkavállalás után 1931-ben tért haza. Régi klubját azonban hiába kereste, az ugyanis távol létében megszűnt. A rendszerváltás után 1992-ben újra felélesztették az egyesület szellemiségét, az új alakult Vasparipa egylet fókuszába azonban ekkor már a kerékpár helyett inkább a motorsport került.
0: Ez volt a Múzeumi Percek a Körmend FM-en.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Frissülj fel a Muse Fun and Wellness Parkban! Július 8-án szerdán és július 9-én csütörtökön 10 és 12 óra között 30% kedvezményt adunk az egész napos fürdőbelépő árából. Az akció a körmendi kedvezménnyel is összevonható. Ne maradj le! Élvezd a nyár legjobb pillanatait a Muse Fun and Wellness Parkban! Muse! Akár egy napra is!
0: Yngwie Malmsteen, a svéd gitárzseni júliusban ismét Budapesten játszik. Eszelős szólók, improvizációk és slágerek várnak. Jegyek eventim.hu.
2: Reklámot hallottak.
3: 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
4: Kezdődik a Bástya utca felújítása. Honlapot indított a Vave. Elsötétült az M1 és leállt a Kossuth rádió. Köszönöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Kezdődik a Bástya utca felújítása. Aláírták a kivitelezési szerződést, így heteken belül megkezdődhet a körmendi Bástya utca felújítása. A munkák a 4. Béla király és Vida József utca között.

0: közötti részt érintik, a teljes beruházás várhatóan jövő tavasszal készül el. A kivitelezés idején augusztustól ideiglenes forgalomkorlátozásokra kell számítani, mondta a rádiónknak dr. Szabó Barna polgármester.
1: Körmendváros önkormányzat egy újabb jelentős közlekedésfejlesztési beruházást valósít meg a belvárosban. A projekt keretében a Bástya utca fog megújulni, méghozzá a Vida József Sétáló utca és a Nehli Béla király közötti szakaszon. Ez egy 410 méter hosszú útszakasz. Én bízom benne, hogy hozzá fog járulni a fejlesztés a biztonságosabb közlekedéshez és a közintézményeknek a jobb megközelítéséhez is. A beruházás megvalósítására az önkormányzat TOP Plus felhívás keretében 544 millió forint visszatérítendő európai uniós támogatást nyert. Én köszönöm az előző város vezetésnek azt a munkáját, hogy az idejükben indult el a pályázatnak a előkészítése, illetve tervezése. Most fog megvalósulni, szerződés aláírása ma kerül sor, körülbelül augusztus elején, tehát 2020. augusztus elején indulnak meg a munkálatok, és 300 napig tart a tervezés szerint.
0: Honlapot indított a Vaveb. Elindult a Változást a Városért Egyesület hivatalos honlapja. Tájékoztatásuk szerint a körmendiek számára kívánnak rendszeres információkat nyújtani az Egyesület tevékenységéről, a város közéletéről. Az oldalon híreik, háttéranyagok és tájékoztatók olvashatók a képviselői munkáról, a bizottsági ülések fontosabb döntéseiről, a fejlesztések előkészítéséről, valamint a civil kezdeményezésekről. Indul az új zebra építése a Petőfi telepen. Kezdődik a gyalogátkelőhely építése a 86-os főúton Petőfi telepnél. A szombathelyi városrész beruházása miatt várhatóan két hónapig félpályás lezárás és jelzőlámpás forgalomirányítás lesz érvényben. A közlekedőknek torlódásokra kell számítaniuk, a 23-as helyi autóbusz egyik megállója pedig ideiglenesen új helyre kerül. Vasi Cukrás sikere az évfagylaltja versenye. Kiemelkedő eredménnyel szerepelt a Celdömöl kiivadó cienő az évfagylaltja 2026 országos versenye. Alkotásai arany és ezüstérmet, valamint külön díjat is elnyertek a Magyar Cukrászipar Testület rangos megmérettetésén. A versenyt idén a hajdúszoboszlói Hungaroszpastran területén rendezték meg, ahol 5 kategóriában összesen 72 fagylaltot értékelt a szakmai zsűri. Súlyos sérüléssel járó közlekedési baleset történt kedden reggel a 87-es főúton Vasszécsenyi és Csempeszkopács között. A rendelkezésre álló információk szerint egy Szombathely felől Kám irányába haladó kamion mögött közlekedő motor előzni kezdett, és ütközött egy szemből érkező kis teherautóval. A balesetben a Ducati motort vezető középkorú nő súlyos lábsérülést szenvedett. A mentők a Szombathelyi kórházba szállították. A helyszínelés és a műszaki mentés idejére a 87-es főút érintett szakaszát teljes szélességében lezárták. Elsötétült az M1 és leállt a Kossuth Rádió. Az MTV a frissen megbízott ideiglenes vezérigazgatója Horváth András azonnali hatállyal leállította a hírszolgáltatást a közmédia minden felületén, közölték kedden az MTV-vel. Az M1-en átmenetileg egy szöveg volt olvasható, amiben bocsánatot kértek a hazugságokért, és ígéretet tettek az átalakulásra. Az M1 este új formában, filmekkel és hírszolgáltatás nélkül indult újra. Megkezdik a zebrendészet országos állapot felmérését, közölte az élő környezetért felelős miniszter Facebookon. Gödös László a poszthoz csatolt videóban elmondta, egy országról sokat elárul, hogy milyen ebrendészeti telepeket működtet, neki szívügye, hogy az önkormányzat gyepmesteri telepei megfelelő színvonalak legyenek, és maximálisan tartsák be az állatjóléti szempontokat, fogalmazott a miniszter. A második legmelegebb volt az idei június extrém hőhullámmal, közölte a Hungaromet honlapján. Az év 6. hónapjáról készített elemzés szerint a középhőmérséklet országos átlagban 22,5 fok volt, ami több mint 2 fokkal haladja meg a 91-2020-as évek 19,8 fokos átlagát. Mint írják, az Európa szerte rekordokat döntő hullám Magyarországot is elérte, még az abszolút magyarországi maximum hőmérsékleti rekord is megdőlt, 42 fokkal Széchenyben.
2: Sporthírek.
0: Neymar, a brazil labdarúgó válogatott legeredményesebb játékosa, bejelentette, hogy visszavonul a nemzeti együttestől. A 34 éves csatár azután nyilatkozott erről, hogy csapata a vasárnapi 8-as döntőben 2-1-re kikapott Norvégiától, így búcsúzott a világbajnokságtól.
2: Időjárás jelentés.
0: Ma napközben már napos, gomoly felhős időre számíthatunk, kisebb eső, záporok helyenként fordulhatnak elő. Szeles napra készülhetünk, az északnyugati szelet sokfelé erős, sőt viharos lökések kísérhetik. Délután 26-32 fokot mérhetünk.
2: És most. A Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, 99.8. A város rádiója rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Szurkolj a Peronival! Vásárolja a jó árdiszkontban egy tálca Peroni Nastro Azzurro 033-as dobozos vagy palackos terméket, és figyél az a 24 darab Peronit 20 darab áráért. Aktuális akcióink. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint, másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatók. Az akcióidőtartama a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
2: Fényképes ajándéktárgyak, nyomtatás, reklámanyagok, vászonképek és irodaszerek egy helyen. Tartim Iroda Kellék Kft., ahol az ötletekből kész termék lesz. tartimirodakellekkft.hu.
3: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot! Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun & Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a La Terrazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun & Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
4: Reklámot hallottak.
0: És most. A körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Frissülj fel a Muse Fun and Wellness Parkban! Július 8-án, szerdán és július 9-én csütörtökön 10 és 12 óra között 30% kedvezményt adunk az egész napos fürdőbelépő árából. Az akció a körmendi kedvezménnyel is összevonható. Ne maradj le! Élvezd a nyár legjobb pillanatait a Muse Fun and Wellness Parkban! Muse! Akár egy napra is!
0: Yngwie Malmsteen, a svéd gitárzseni júliusban ismét Budapesten játszik. Eszelős szólók, improvizációk és slágerek várnak. Jegyek eventim.hu.
2: Reklámot hallottak.
0: 99.8. Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Drónokkal is ellenőrzik a közlekedőket. Lezárták az M80-as autóút határ felé vezető szakaszát. Társadalmi egyeztetés indult a megye és a kormány megbízott elnevezésekről. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Drónok segítségével is ellenőrzi a közlekedési szabályok betartását a rendőrség Vasvár megyében. Az eszközöket elsősorban a balesetveszélyes útszakaszokon és csomópontokban alkalmazzák. A rendőrség tájékoztatása szerint a pilóta nélküli régi járműveket 2019 óta használják. Határrendészeti, bűnmegelőzési és felderítési feladatokban is segítséget nyújtanak. A Vasvár megyei rendőrfőkapitányság közlése szerint a drónos ellenőrzések helyszíneit folyamatos kockázatelemzés alapján választják ki. Kiemelt figyelmet fordítanak azokra az útszakaszokra, ahol sok baleset történik. Teljes pályazár lesz az M80-as autóút Szentgotthárdi csomópont és a magyar-osztrák államhatár közötti szakaszon július 24-ig. Üzemeltetési, karbantartási és javítási munkák miatt tájékoztattak az illetékesek. A forgalmat a Szentgotthárdi csomópontnál a 8-as számú főútra terelik, ahonnan Rábafüzes irányába érhető el az országhatár. Falubusszal segíti a résztvevők közlekedését a halogyi önkormányzat a közelgő falunap idején, hogy minél többen részt vehessenek a rendezvényen. A szervezők tájékoztatása szerint a programnak a település futballpályája ad otthont, ezért egész nap falubusz közlekedik azoknak, akiknek nehézséget jelent a helyszín megközelítése. A cél, hogy senki sem maradjon otthon, minden érdeklődő számára biztosított legyen a részvétel és az adományozás lehetősége. Több mint 200 alkotás érkezett a Néprajzi Múzeum novellaíró pályázatára, amelyet a Vágatlanul törékeny fényképek valósága című időszaki kiállítás

0: Az kapcsolódva hirdettek meg. A beérkezett 210 pályamű 55 történeti fényképet értelmezett újra irodalmi eszközökkel. A díjazottakat a tárlat finisztázsán hirdették ki. A zsűri döntése alapján a pályázat első díját holtversenyben a Vasi Sinkó Adrien Hiányzó öltések és Major Eszter Anna Moccanatlan című novellája nyerte el. Nagy érdeklődés mellett rendezték meg második alkalommal a Rába Beach Basket elnevezésű strandkosárlabda rendezvényt Körmenden. A szervezők tájékoztatása szerint a különlegességet az idén az adta, hogy a Rába alacsony vízállása miatt a folyóban kialakult egyik szigetre, jelképesen még kosárlabda palánkot is kihelyeztek. A torna a korábbi strandkosárlabda hagyományokat idézte fel, miközben a fiatal szervezők sikeresen vitték tovább a város egyik népszerű nyári sporteseményét. Társadalmi egyeztetés indult a megye és a kormány megbízott elnevezésekről. Az ezzel kapcsolatos törvénytervezet és az ahhoz kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapjáról érhetőek el. A kormány.hu oldalon közölt tájékoztatás szerint a kormány kezdeményezi a vármegyék visszanevezését megyékké, a főispán helyett pedig a kormány megbízott címet használnak. A Visa csaknem 90 millió kibertámadást és 11 millió adathalász e-mailt blokkolt havonta a világ több mint 200 országában. Védelmi technológiájukat a pénzügyi intézmények számára is elérhetővé teszik, közölte a társaság az MT-vel. A világ egyik vezető digitális fizetési szolgáltatója az elmúlt 5 évben több mint 13 milliárd dollárt fektetett technológiába, többek között a csalások visszaszorítása és a hálózat biztonságának növelése érdekében. A rendőrség továbbra is támogatja a szolgálati kutyák otthontartását, közölték Facebook oldalukon. A rendőrség azt írta, hogy az elmúlt napokban több félreértés és találgatás jelent meg ezzel kapcsolatban. Hozzátették, hogy a jelenlegi felülvizsgálat célja nem ennek a megszüntetése vagy korlátozása, hanem azt szeretnék biztosítani, hogy a különleges képzettségű szolgálati kutyák tartása továbbra is megfeleljen az állatvédelmi, szakmai és jogszabályi előírásoknak.
1: Sporthírek.
0: Enyingi Patrik egészen kiváló, 20,58 másodperces eredménnyel nyerte meg a férfi 200 métert a Szegeden rendezett atlétikai tiszakupán. Egyéni csúcsként nem hitelesíthető az eredmény, mert a megengedetnél valamivel nagyobb volt a hátszél, ugyanakkor így is kiemelkedő eredménynek számít, mivel 27 éve nem futott magyar vágtázó ennél jobb időt, semmilyen körülmények között sem.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma napközben már napos, gomoly felhős időre számíthatunk, kisebb eső, záporok helyenként fordulhatnak elő. Szeles napra készülhetünk, az északnyugati szelet sokfelé erős, sőt viharos lökések kísérhetik. Délután 26-32 fokot mérhetünk.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körment kedvenc rádiójában, 99.8. A város rádiója, rád hangolva.
1: Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember. Hogyha kell, odébb áll, ő az úton merre jár, abban nincsen rendszer.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot. Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun & Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a Laterazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun & Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
0: Álomterasz. Saját gyártású teraszok és téli kertek. Várunk országszerte 5 bemutató udvarunk egyikében. Álomterasz. A prémium, ami nem privilégium. Álomterasz.hu.
2: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
0: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te? Elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
3: Madonna 20 év után ismét a táncparketre hív mindenkit. Megjelent a Confessions 2. Keresd a digitális zenei felületeken és a lemezboltokban.

0: Halrajongók, horgászok, családok, figyelem! A Sporthorgász Egyesületek Vasmegyei Szövetsége szeretettel meghívja a családokat, baráti társaságokat július 11-én Vaskeresztesre, a 12. Pinkavölgyi Halasnapra, ahol halételkészítő verseny, horgászprogramok és élőzene szórakoztatja a látogatókat. Fellép a Brand New és a Varnyú Country együttes. A gyerekeket ingyenes ugrálóvár, arcfestés, pónis hintózás és sok-sok élmény várja. A halételek kóstolója 12 óra 30 perctől a készlet erejéig tart. További információ a vasivizeken.hu oldalon, vagy a 94-es körzet 506-835-ös telefonszámon. Ne hagyja ki! Találkozunk Vaskeresztesen a 12. Pinkavölgyi Halasnapon.
1: Reklámot hallottak! A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: megható,
1: ha megkérdeznék,
0: csak annyit mondanék. Köszönöm azt, hogy itt voltál vele, csak ennyi volt az élete, csak ennyi volt, és nincs tovább,
1: ha
0: megkérdeznék.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Frissülj fel a Muse Fun and Wellness Parkban! Július 8-án szerdán és július 9-én csütörtökön 10 és 12 óra között 30% kedvezményt adunk az egész napos fürdőbelépő árából. Az akció a körmendi kedvezménnyel is összevonható. Ne maradj le! Élvezd a nyár legjobb pillanatait a Muse Fun and Wellness Parkban! Muse! Akár egy napra is!
0: Reklámot hallottak! 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Kezdődik a Bástya utca felújítása. Honlapot indított a Vave. Elsötétült az M1 és leállt a Kossuth Rádió. Köszönöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Kezdődik a Bástya utca felújítása. Aláírták a kivitelezési szerződést, így heteken belül megkezdődhet a körmendi Bástya utca felújítása. A munkák a 4. Béla király és Vida József utca közötti részt érintik, a teljes beruházás várhatóan jövő tavasszal készül el. A kivitelezés idején augusztustól ideiglenes forgalomkorlátozásokra kell számítani, mondta rádiónknak dr. Szabó Barna polgármester.
3: Körmendváros önkormányzat egy újabb jelentős közlekedésfejlesztési beruházást valósít meg a belvárosban. A projekt keretében a Bástya utca fog megújulni, méghozzá a Vida József Sétál utca és a 4. Béla király közötti szakaszon. Ez egy 410 méter hosszú utcakasz. Én bízom benne, hogy hozzá fog járulni a fejlesztés a biztonságosabb közlekedéshez és a közintézményeknek a jobb megközelítéséhez is. A beruházás megvalósítására az önkormányzat TOP Plus felhívás keretében 544 millió forint visszatérítendő európai uniós támogatást nyert. Én köszönöm az előző város vezetésnek azt a munkáját, hogy az új idejükben indult el a pályázatnak a előkészítése, illetve tervezése. Most fog megvalósulni, szerződés aláírása ma került sor. Körülbelül augusztus elején, tehát 2020 augusztus elején indulnak meg a munkálatok, és 300 napig tart a tervezés szerint.
2: Honlapot indított a Vave. Elindult a Változást a Városért Egyesület hivatalos honlapja. Tájékoztatásuk szerint a körmendiek számára kívánnak rendszeres információkat nyújtani az Egyesület tevékenységéről, a város közéletéről. Az oldalon híreik, háttéranyagok és tájékoztatók olvashatók a képviselői munkáról, a bizottsági ülések fontosabb döntéseiről, a fejlesztések előkészítéséről, valamint a civil kezdeményezésekről. Indul az új zebra építése a Petőfi telepen. Kezdődik a gyalogátkelőhely építése a 86-os főúton Petőfi telepnél. A szombathelyi városrész beruházása miatt várhatóan 2 hónapig félpályás lezárás és jelzőlámpás forgalomirányítás lesz érvényben. A közlekedőknek torlódásokra kell számítaniuk, a 23-as helyi autóbusz egyik megállója pedig ideiglenesen új helyre kerül. Vasi Cukrász sikere az év fagylaltja versenye. Kiemelkedő eredménnyel szerepelt a Celdömöl kiadó cienő az év fagylaltja 2026 országos versenye. Alkotásai arany és ezüstérmet, valamint külön díjat is elnyertek a Magyar Cukrász Ipartestület rangos megmérettetésén. A versenyt idén a hajdúszoboszlói Hungaros Pastran területén rendezték meg, ahol 5 kategóriában összesen 72 fagylaltot értékelt a szakmai zsűri.

0: Súlyos sérüléssel járó közlekedési baleset történt kedden reggel a 87-es főúton, Vasszécsenyi és Csempeszkopács között. A rendelkezés álló információk szerint egy Szombathely felől Kám irányába haladó kamion mögött közlekedő motor előzni kezdett, és ütközött egy szemből érkező kis teherautóval. A balesetben a Ducati motort vezető középkorú nő súlyos lábsérülést szenvedett. A mentők a Szombathely kórházba szállították. A helyszínelés és a műszaki mentés idejére a 87-es főút érintett szakaszát teljes szélességében lezárták. Elsötétült az M1 és leállt a Kossuth Rádió. Az MTV a frissen megbízott ideiglenes vezérigazgatója Horváth András azonnali hatállyal leállította a hírszolgáltatást a közmédia minden felületén, közölték kedden az MTV-vel. Az M1-en átmenetileg egy szöveg volt olvasható, amiben bocsánatot kértek a hazugságokért, és ígéretet tettek az átalakulásra. Az M1 este új formában, filmekkel és hírszolgáltatás nélkül indult újra. Megkezdik az ebrendészet országos állapot felmérését, közölte az élő környezetért felelős miniszter Facebookon. Gödös László a posztot csatolt videóban elmondta, egy országról sokat elárul, hogy milyen ebrendészeti telepeket működtet, neki szívügye, hogy az önkormányzat gyepmesteri telepei megfelelő színvonalak legyenek, és maximálisan tartsák be az állatjóléti szempontokat, fogalmazott a miniszter. A második legmelegebb volt az idei június extrém hőhullámmal, közölte a Hungaromet honlapján. Az év hatodik hónapjáról készített elemzés szerint a középhőmérséklet országos átlagban 22,5 fok volt, ami több mint 2 fokkal haladja meg a 91-2020-as évek 19,8 fokos átlagát. Mint írják, az Európa szerte rekordokat döntő hullám Magyarországot is elérte, míg az abszolút magyarországi maximum hőmérsékleti rekord is megdőlt, 42 fokkal Széchenyben.
1: Sporthírek.
0: Neymar, a brazil labdarúgó válogatott legeredményesebb játékosa, bejelentette, hogy visszavonul a nemzeti együttestől. A 34 éves csatár azután nyilatkozott erről, hogy csapata a vasárnapi 8-a döntőben 2-1-re kikapott Norvégiától, így búcsúzott a világbajnokságtól.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma napközben már napos, gomoly felhős időre számíthatunk, kisebb eső, záporok helyenként fordulhatnak elő. Szeles napra készülhetünk, az északnyugati szelet sok felé erős, sőt viharos lökések kísérhetik. Délután 26-32 fokot mérhetünk.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Le kéne ülnünk megbeszélni, de túl sok a feszültség kettőnkben. Mindig előről kezdjük, és ezt nem érti az agy, és ettől már megtörtem. Hiába mondanám neked, bezárkóztál, már nem engedsz közel magadhoz. Minden vitál.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Kánikula? Kapd fel a fürdőruhád és irány körment a Muse Fun and Wellness Park. Pálmafák, hatalmas frissítő medencék és igazi nyári lazaság vár. Ne csak álmodozz a nyaralásról, éld át nálunk. Prémium környezet, elérhető árak, wellness, fagyi, sör, este fenséges olasz vacsorák. Kell lennél több? Keresd a Muse Fun and Wellness Park Facebook oldalát.
2: Halrajongók, horgászok, családok, figyelem!
3: A Sporthorgász Egyesületek Vasmegyei Szövetsége szeretettel meghívja a családokat, baráti társaságokat július 11-én Vaskeresztesre, a 12. Pinkavölgyi Halasnapra, ahol halételkészítő verseny, horgászprogramok és élőzene szórakoztatja a látogatókat.
4: Fellép a Brand New és a Varnyú Country együttes.
3: A gyerekeket ingyenes ugrálóvár, arcfestés, pónishintózás és sok-sok élmény várja. A halételek kóstolója 12 óra 30 perctől a készlet erejéig tart. További információ a vasivizeken.hu oldalon, vagy a 94-es körzet 506-835-ös telefonszámon.
4: Ne hagyja ki!
3: Találkozzunk Vaskeresztesen a 12. Pinkavölgyi Halasnapon.
5: Kolibri Hungary.
6: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
5: Tapintható alaprajztáblák, Braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
6: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
7: Szurkolj a Peronival!
8: Vásárolja a jó árdiszkontban egy tálca Peroni Nastro Azzurro 033-as dobozos vagy palackos terméket, és figyél az a 24 darab Peronit 20 darab áráért. Aktuális akcióink. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint, másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatók.
7: Az akcióidő tartama a készlet erejéig érvényes.
8: Jó árdiszkont Körmenden a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
9: Reklámot hallottak.
0: És most
6: a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

Parakban senkivel, édurba szúgják a fákon a kapócát, hogy láss csodát, láss ezer csodát, láss ezer csodát.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Frissülj fel a Muse Fun and Wellness Parkban! Július 8-án szerdán és július 9-én csütörtökön 10 és 12 óra között 30% kedvezményt adunk az egész napos fürdőbelépő árából. Az akció a körmendi kedvezménnyel is összevonható. Ne maradj le! Élvezd a nyár legjobb pillanatait a Muse Fun and Wellness Parkban! Muse! Akár egy napra is!
0: Yngwie Malmsteen, a svéd gitárzseni júliusban ismét Budapesten játszik. Eszelős szólók, improvizációk és slágerek várnak. Jegyek eventim.hu.
2: Reklámot hallottak.
3: 99.8.
2: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
4: Drónokkal is ellenőrzik a közlekedőket. Lezárták az M80-as autóút határ felé vezető szakaszát. Társadalmi egyeztetés indult a megye és a kormány megbízott elnevezésekről. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Drónok segítségével is ellenőrzi a közlekedési szabályok betartását a rendőrség Vasvár megyében. Az eszközöket elsősorban a balesetveszélyes útszakaszokon és csomópontokban alkalmazzák. A rendőrség tájékoztatása szerint a pilóta nélküli régi járműveket 2019 óta használják, határrendészeti, bűnmegelőzési és felderítési feladatokban is segítséget nyújtanak. A Vasvár megyei rendőrfőkapitányság közlése szerint a drónos ellenőrzések helyszíneit folyamatos kockázatelemzés alapján választják ki. Kiemelt figyelmet fordítanak azokra az útszakaszokra, ahol sok baleset történik. Teljes pályazár lesz az M80-as autóút Szentgotthárdi csomópont és a magyar-osztrák államhatár közötti szakaszon július 24-ig. Üzemeltetési, karbantartási és javítási munkák miatt tájékoztattak az illetékesek. A forgalmat a Szentgotthárdi csomópontnál a 8-as számú főútra terelik, ahonnan Rábafüzes irányába érhető el az országhatár. Falubusszal segíti a résztvevők közlekedését a halogyi önkormányzat a közelgő falunap idején, hogy minél többen részt vehessenek a rendezvényen. A szervezők tájékoztatása szerint a programnak a település futballpályája ad otthont, ezért egész nap falubusz közlekedik azoknak, akiknek nehézséget jelent a helyszín megközelítése. A cél, hogy senki sem maradjon otthon, minden érdeklődő számára biztosított legyen a részvétel és az adományozás lehetősége. Több mint 200 alkotás érkezett a Néprajzi Múzeum novellaíró pályázatára, amelyet a Vágatlanul törékeny fényképek valósága című időszaki kiállításhoz kapcsolódva hirdettek meg. A beérkezett 210 pályamű 55 történeti fényképet értelmezett újra irodalmi eszközökkel. A díjazottakat a tárlat finisztázsán hirdették ki. A zsűri döntése alapján a pályázat első díját holtversenyben a Vasi Sinkó Adrien Hiányzó öltések és Major Eszter Anna Moccanatlan című novellája nyerte el. Nagy érdeklődés mellett rendezték meg második alkalommal a Rába Beach Basket elnevezésű strandkosárlabda rendezvényt Körmenden. A szervezők tájékoztatása szerint a különlegességet az idén az adta, hogy a Rába alacsony vízállása miatt a folyóban kialakult egyik szigetre, jelképesen még kosárlabda palánkot is kihelyeztek. A torna a korábbi strandkosárlabda hagyományokat idézte fel, miközben a fiatal szervezők sikeresen vitték tovább a város egyik népszerű nyári sporteseményét. Társadalmi

0: Egyeztetés indult a megye és a kormány megbízott elnevezésekről. Az ezzel kapcsolatos törvénytervezet és az ahhoz kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapjáról érhetőek el. A kormány.hu oldalon közölt tájékoztatás szerint a kormány kezdeményezi a vármegyék visszanevezését megyékké, a főispán helyett pedig a kormány megbízott címet használnák. A Vize csaknem 90 millió kibertámadást és 11 millió adathalász e-mailt blokkolt havonta a világ több mint 200 országában. Védelmi technológiájukat a pénzügyi intézmények számára is elérhetővé teszik, közölte a társaság az MT-vel. A világ egyik vezető digitális fizetési szolgáltatója az elmúlt 5 évben több mint 13 milliárd dollárt fektetett technológiába, többek között a csalások visszaszorítása és a hálózat biztonságának növelése érdekében. A rendőrség továbbra is támogatja a szolgálati kutyák otthontartását, közölték Facebook oldalukon. A rendőrség azt írta, hogy az elmúlt napokban több félreértés és találgatás jelent meg ezzel kapcsolatban. Hozzátették, hogy a jelenlegi felülvizsgálat célja nem ennek a megszüntetése vagy korlátozása, hanem azt szeretnék biztosítani, hogy a különleges képzettségű szolgálati kutyák tartása továbbra is megfeleljen az állatvédelmi, szakmai és jogszabály előírásoknak.
1: Sporthírek.
0: Enyingi Patrik egészen kiváló, 20,58 másodperces eredménnyel nyerte meg a férfi 200 métert a Szegeden rendezett atlétikai tiszakupán. Egyéni csúcsként nem hitelesíthető az eredmény, mert a megengedettnél valamivel nagyobb volt a hátszél, ugyanakkor így is kiemelkedő eredménynek számít, mivel 27 éve nem futott magyar vágtázó ennél jobb időt, semmilyen körülmények között sem.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma napközben már napos, gomoly felhős időre számíthatunk, kisebb eső záporok helyenként fordulhatnak elő. Szeles napra készülhetünk, az északnyugati szelet sok felé erős, sőt viharos lökések kísérhetik. Délután 26-32 fokot mérhetünk.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

0: mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Szurkolj a Peronival!
2: Vásárolj a jó árdiszkontban egy tálca Peroni Nastro Azzurro 033-as dobozos vagy palackos terméket, és vigyél az a 24 darab Peronit 20 darab áráért. Aktuális akcióink. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint, másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatók.
1: Az akcióidő tartama a készlet erejéig érvényes.
2: Jó árdiszkont Körmenden a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te? Elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érteklődjön kereskedésünkben.
3: Fényképes ajándéktárgyak, nyomtatás, reklámanyagok, vászonképek és irodaszerek egy helyen. Tartim Iroda Kellék Kft., ahol az ötletekből kész termék lesz. Tartim Iroda Kellék Kft.hu.
4: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot! Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun & Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a Laterazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun & Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
5: Reklámot hallottak.
0: És most. A körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Frissülj fel a Muse Fun and Wellness Parkban! Július 8-án szerdán és július 9-én csütörtökön 10 és 12 óra között 30% kedvezményt adunk az egész napos fürdőbelépő árából. Az akció a körmendi kedvezménnyel is összevonható. Ne maradj le! Élvezd a nyár legjobb pillanatait a Muse Fun and Wellness Parkban! Muse! Akár egy napra is!
0: Yngwie Malmsteen, a svéd gitárzseni júliusban ismét Budapesten játszik. Eszelős szólók, improvizációk és slágerek várnak. Jegyek eventim.hu.
2: Reklámot hallottak.
3: 99.8. Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
4: Kezdődik a Bástya utca felújítása. Honlapot indított a Vave. Elsötétült az M1 és leállt a Kossuth rádió. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Kezdődik a Bástya utca felújítása. Aláírták a kivitelezési szerződést, így heteken belül megkezdődhet a körmendi Bástya utca felújítása. A munkák a 4. Béla király és Vida József utca közötti részt érintik, a teljes beruházás várhatóan jövő tavasszal készül el. A kivitelezés idején augusztustól ideiglenes forgalomkorlátozásokra kell számítani, mondta a rádiónknak dr. Szabó Barna polgármester.
5: Körmend város önkormányzat egy újabb jelentős közlekedésfejlesztési beruházást valósít meg a belvárosban. A projekt keretében a Bástya utca fog megújulni, méghozzá a Vida József Rétál utca és a 4. Béla király közötti szakaszon. Ez egy 410 méter hosszú útszakasz. Én bízom benne, hogy hozzá fog járulni a fejlesztés a biztonságosabb közlekedéshez és a közintézményeknek a jobb megközelítéséhez is. A beruházás megvalósítására az önkormányzat TOP Plus felhívás keretében 544 millió forint visszaemtérítendő Európai Uniós támogatást nyert. Én köszönöm az előző város vezetésnek azt a munkáját, hogy az új idejükben indult el a pályázatnak a előkészítése, illetve tervezése. Most fog megvalósulni, szerződés aláírása ma került sor, körülbelül augusztus elején, tehát 2020. augusztus elején indulnak meg a munkálatok, és 300 napig tart a tervezés szerint.
4: Honlapot indított a Vave. Elindult a Változást a Városért Egyesület hivatalos honlapja. Tájékoztatásuk szerint a körmendiek számára kívánnak rendszeres információkat nyújtani az Egyesület tevékenységéről, a város közéletéről. Az oldalon híreik, háttéranyagok és tájékoztatók olvashatók a képviselői munkáról, a bizottsági ülések fontosabb döntéseiről, a fejlesztések előkészítéséről, valamint a civil kezdeményezésekről. Indul az új zebra építése a Petőfi telepen. Kezdődik a gyalogátkelőhely építése a 86-os főúton Petőfi telepnél. A szombathelyi városrész beruházása miatt várhatóan 2 hónapig félpályás lezárás és jelzőlámpás forgalomirányítás lesz érvényben. A közlekedőknek torlódásokra kell számítaniuk, a 23-as helyi autóbusz egyik megállója pedig ideiglenesen új helyre kerül. Vasi Cukrás sikere az évfagylaltja versenye. Kiemelkedő eredménnyel szerepelt a Celdömöl kiadó Cienő az évfagylaltja 2026 országos versenye. Alkotásai arany- és ezüstérmet, valamint külön díjat is elnyertek a Magyar Cukrász Ipartestület rangos megmérettetésén. A versenyt idén a hajdúszoboszlói Hungaros Pastrand területén rendezték meg, ahol 5 kategóriában összesen 72 fagylaltot értékelt a szakmai zsűri. Súlyos sérüléssel járó közlekedési baleset történt kedden reggel a 87-es főúton Vasszécsenyi és Csempeszkopács között. A rendelkezés álló információk szerint egy Szombathely felől Kám irányába haladó kamion mögött közlekedő motor előzni kezdett, és ütközött egy szemből érkező kis teherautóval. A balesetben a Ducati motort vezető középkorú nő súlyos lábsérülést szenvedett. A mentők a Szombathelyi kórházba szállították. A helyszínelés és a műszaki mentés idejére a 87-es főút érintett szakaszát teljes szélességében lezárták. Elsötétült az M1 és leállt a Kossuth rádió. Az MTV a frissen megbízott ideiglenes vezérigazgatója Horváth András azonnali hatállyal leállította a hírszolgáltatást a közmédia minden felületén, közölték kedden az MTV-vel. Az M1-en átmenetileg egy szöveg volt olvasható, amiben bocsánatot kértek a hazugság.

0: és ígéretet tettek az átalakulásra. Az M1 este új formában, filmekkel és hírszolgáltatás nélkül indult újra. Megkezdik a zebrendészet országos állapot felmérését, közölte az élő környezetért felelős miniszter Facebookon. Gödös László a poszthoz csatolt videóban elmondta, egy országról sokat elárul, hogy milyen ebrendészeti telepeket működtet. Neki szívügye, hogy az önkormányzat gyepmesteri telepei megfelelő színvonalak legyenek, és maximálisan tartsák be az állatjóléti szempontokat, fogalmazott a miniszter. A második legmelegebb volt az idei június extrém hőhullámmal, közölte a Hungaromet honlapján. Az év 6. hónapjáról készített elemzés szerint a középhőmérséklet országos átlagban 22,5 fok volt, ami több mint 2 fokkal haladja meg a 91-2020-as évek 19,8 fokos átlagát. Mint írják, az Európa szerte rekordokat döntő hullám Magyarországot is elérte, még az abszolút magyarországi maximum hőmérsékleti rekord is megdőlt, 42 fokkal Széchenyben.
1: Sporthírek.
0: Neymar, a brazil labdarúgó válogatott legeredményesebb játékosa, bejelentette, hogy visszavonul a nemzeti együttestől. A 34 éves csatár azután nyilatkozott erről, hogy csapata a vasárnapi 8-as döntőben 2-1-re kikapott Norvégiától, így búcsúzott a világbajnokságtól.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma napközben már napos, gomoly felhős időre számíthatunk, kisebb eső, záporok helyenként fordulhatnak elő. Szeles napra készülhetünk, az északnyugati szelet sokfelé erős, sőt viharos lökések kísérhetik. Délután 26-32 fokot mérhetünk.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből.
1: Mindjárt folytatjuk.
2: 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám következik.
3: Sokaknak a nyaralás egy hosszabb utazást jelent, pedig néha elég egyetlen nap is ahhoz, hogy teljesen kiszakadjunk a hétköznapokból. Erről beszélgetünk most Ercsényi Orsival, a Muse Fun & Wellness program igazgatójával. Valóban átélhetünk egyetlen nap alatt itt Körmenden is igazi nyaralás élményt?
4: Szerintünk igen. Sokan még mindig úgy gondolnak a Muse-ra, mintha az csak egy szálloda lenne, pedig ez ennél sokkal több. A célunk az, hogy a környéken élők is felfedezzék, nem kell több száz kilométert utazni ahhoz, hogy pálmafák, medencék, nyári zene, koktélok és programok között töltsenek el egy napot. Ha valaki reggel megérkezik hozzánk, estére tényleg úgy érezheti, mintha egy rövid nyaralásról lett volna.
3: Miért érdemes most, júliusban vagy augusztusban ellátogatni a Muse-be?
4: Mert gyakorlatilag minden hétvégére és nagyon sok hétköznapra is készülünk valamilyen élménnyel. Júliusban például érkezik a Vasi Baleset Megelőzési Motoros Program, ahol látványos bemutatók és érdekes programok várják az érdeklődőket. A Karibi-medence mellett minden nap lesz habparti, ami a gyerekek és felnőttek körében is nagy sikert arat. Lesz óriás darts foci, ahol családok és baráti társaságok együtt játszhatnak. A Laterazza pedig egy igazi nyári találkozó helyé válik. Július 18-ától egészen a nyár végéig, minden szerdán és szombaton kertmozival várjuk a vendégeket. Itt lép fel hamarosan a Kökény trió is. Kökény Attila, Rakoncai Viktor és Jász Andris egy különleges nyáresti koncerttel érkeznek hozzánk. Emellett természetesen folyamatosak a népszerű szauna programok. A sorban következő olasz szauna hétvégére már most hatalmas az érdeklődés. Augusztus első két hetében pedig gyermektáborral is készülünk.
3: Tehát tulajdonképpen minden korosztály talál magának programot.
4: Igen, pontosan ez volt a célunk. Ha kisgyermekes család érkezik, várja őket a megújult Kids Club a játszóházban. A fiataloknak ott vannak a DJ-es

0: üzemanyag költsége. Ráadásul itt minden egy helyen van. Strand, wellness, szauna, étterem, cukrászda, koktélok, sportprogramok, esti szórakozás vagy zenés estek.
1: Mit üzensz a hallgatóknak?
0: Tervezzenek be egy egynapos nyaralást a Muse-ba. Pálmafák, karibi hangulat, medencék, programok, esti koncertek, kertmozi és kikapcsolódás várja az egész családot. Nem kell messzire utazni ahhoz, hogy érezd a nyarat. Elég eljönni a Muse Fun and Wellness Parkba.
1: Kellemes kikapcsolódást kívánunk mi is mindenkinek ehhez. Dercsényi Orsit, a Muse programigazgatóját hallgattuk.
2: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Drónokkal is ellenőrzik a közlekedőket. Lezárták az M80-as autóút határ felé vezető szakaszát. Társadalmi egyeztetés indult a megye és a kormány megbízott elnevezésekről. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Drónok segítségével is ellenőrzi a közlekedési szabályok betartását a rendőrség Vasvár megyében. Az eszközöket elsősorban a balesetveszélyes útszakaszokon és csomópontokban alkalmazzák. A rendőrség tájékoztatása szerint a pilóta nélküli légi járműveket 2019 óta használják, határrendészeti, bűnmegelőzési és felderítési feladatokban is segítséget nyújtanak. A Vasvár megyei rendőrfőkapitányság közlése szerint a drónos ellenőrzések helyszíneit folyamatos kockázatelemzés alapján választják ki. Kiemelt figyelmet fordítanak azokra az útszakaszokra, ahol sok baleset történik. Teljes pályazár lesz az M80-as autóút Szentgotthárdi csomópont és a magyar-osztrák államhatár közötti szakaszon július 24-ig. Üzemeltetési, karbantartási és javítási munkák miatt tájékoztattak az illetékesek. A forgalmat a Szentgotthárdi csomópontnál a 8-as számú főútra terelik, ahonnan Rábafüzes irányába érhető el az országhatár. Falubusszal segíti a résztvevők közlekedését a halogyi önkormányzat a közelgő falunap idején, hogy minél többen részt vehessenek a rendezvényen. A szervezők tájékoztatása szerint a programnak a település futballpályája ad otthont, ezért egész nap falubusz közlekedik azoknak, akiknek nehézséget jelent a helyszín megközelítése. A cél, hogy senki sem maradjon otthon, minden érdeklődő számára biztosított legyen a részvétel és az adományozás lehetősége. Több mint 200 alkotás érkezett a Néprajzi Múzeum novellaíró pályázatára, amelyet a Vágatlanul törékeny fényképek valósága című időszaki kiállításhoz kapcsolódva hirdettek meg. A beérkezett 210 pályamű 55 történeti fényképet értelmezett újra irodalmi eszközökkel. A díjazottakat a tárlat finisztrázsán hirdették ki. A zsűri döntése alapján a pályázat első díját holtversenyben a Vasi Sinkó Adrien Hiányzó öltések és Major Eszter Anna Moccanatlan című novellája nyerte el. Nagy érdeklődés mellett rendezték meg második alkalommal a Rába Beach Basket elnevezésű strandkosárlabda rendezvényt Körmenden. A szervezők tájékoztatása szerint a különlegességet az idén az adta, hogy a Rába alacsony vízállása miatt a folyóban kialakult egyik szigetre, jelképesen még kosárlabda palánkot is kihelyeztek. A torna a korábbi strandkosárlabda hagyományokat idézte fel, miközben a fiatal szervezők sikeresen vitték tovább a város egyik népszerű nyári sporteseményét. Társadalmi egyeztetés indult a megye és a kormány megbízott elnevezésekről. Az ezzel kapcsolatos törvénytervezet és az ahhoz kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapjáról érhetőek el. A kormány.hu oldalon közölt tájékoztatás szerint a kormány kezdeményezi a vármegyék visszanevezését megyékké, a főispán helyett pedig a kormány megbízott címet használnak. A Visa csaknem 90 millió kibertámadást és 11 millió adathalász e-mailt blokkolt havonta a világ több mint 200 országában. Védelmi technológiájukat a pénzügyi intézmények számára is elérhetővé teszik, közölte a társaság az MT-vel. A világ egyik vezető digitális fizetési szolgáltatója az elmúlt 5 évben több mint 13 milliárd dollárt fektetett technológiába, többek között a csalások visszaszorítása és a hálózat biztonságának növelése érdekében. A rendőrség továbbra is támogatja a szolgálati kutyák otthontartását, közölték Facebook oldalukon. A rendőrség azt írta, hogy az elmúlt napokban több félreértés és találgatás jelent meg ezzel kapcsolatban, Hozzátették, hogy a jelenlegi

0: Körülvizsgál a célja nem ennek a megszüntetése vagy korlátozása, hanem azt szeretnék biztosítani, hogy a különleges képzettségű szolgálati kutyák tartása továbbra is megfeleljen az állatvédelmi, szakmai és jogszabályi előírásoknak.
1: Sporthírek.
0: Enyingi Patrik egészen kiváló, 20,58 másodperces eredménnyel nyerte meg a férfi 200 métert a Szegeden rendezett atlétikai tiszakupán. Egyéni csúcsként nem hitelesíthető az eredmény, mert a megengedetnél valamivel nagyobb volt a hátszél, ugyanakkor így is kiemelkedő eredménynek számít, mivel 27 éve nem futott magyar vágtázó ennél jobb időt, semmilyen körülmények között sem.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma napközben már napos, gomoly felhős időre számíthatunk, kisebb eső, záporok helyenként fordulhatnak elő. Szeles napra készülhetünk, az északnyugati szelet sokfelé erős, sőt viharos lökések kísérhetik. Délután 26-32 fokot mérhetünk.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: 99.8. Ráthangolva.
1: Yeah, y'all know what it is. Katy Perry.

Ótánk indult a szerda délután itt a 99-80 szép napot mindenkinek, én Tóth Cili vagyok ma is az éterben, és ötig leszek itt önökkel. Ahogy azt megszokhatták, ebben a délutánban is lesznek jó kis érdekességek, hasznos infók, na megszólnak továbbra is a jobbnál jobb zenék. És ma egy kicsit retróból sem lesz hiány, úgyhogy nem is húzom tovább az időt, Simon the Lear 77-es slágere szól a folytatásban, ez nem más, mint a Queen of Chinatown. Ezzel kívánok mindenkinek nagyon szép délutánt, kitartást a munkához, és persze jó rádiózást velünk!

0: Közlekedési információk.
1: A térség legfontosabb közlekedési infóit hozom a folytatásban, ahol ma biztosan lassabban kell haladni még a kora délutánban, az Csákány-Dorosztó térségében a Gasztonyi bekötő útit útszűkület mellett kaszálnak a magyar közút szakemberei, de kaszálnak a Nádas Felső János összekötő úton is, itt mintegy 9 kilométernyi szakaszon kell lassabban közlekedni az autósoknak. A Körmendiák-Szombathely összekötő úton félpályás zárás mellett kaszálnak a munkagépek, Vasvár térségében pedig a Nagymágfai bekötőnél szintén félpályás zárásra kell számítani, és munkagépeket kell kerülgetni az arra autózóknak. Én jelenleg ezeket a közlekedési infókat hoztam és látom, ha önök is tapasztalnak valamit, azt küldjék el a Körmend FM Facebook üzenetére, hogy aki később indulnak, ő is tudjon rajtunk keresztül is tájékozódni.
0: A közlekedési információkat a Körmendi Muse Fun and Wellness Park segítségével szállítottuk. Muse. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Kánikula? Kapd fel a fürdőruhád és irány körment a Muse Fun and Wellness Park. Pálmafák, hatalmas frissítő medencék és igazi nyári lazaság vár. Ne csak álmodozz a nyaralásról, éld át nálunk. Prémium környezet, elérhető árak, wellness, fagy és sör, este fenséges olasz vacsorák. Kell ennél több? Keresd a Muse Fun and Wellness Park Facebook oldalát.
2: Halrajongók, horgászok, családok, figyelem!
3: A Sporthorgász Egyesületek Vas megyei szövetsége szeretettel meghívja a családokat, baráti társaságokat július 11-én Vaskeresztesre, a 12. Pinkavölgyi Halasnapra, ahol halételkészítő verseny, horgászprogramok és élőzene szórakoztatja a látogatókat.
4: Fellép a Brand New és a Varnyú Country együttes.
3: A gyerekeket ingyenes ugrálóvár, arcfestés, pónishintózás és sok-sok élmény várja. A halételek kóstolója 12 óra 30 perctől a készlet erejéig tart. További információ a vasivizeken.hu oldalon, vagy a 94-es körzet 506-835-ös telefonszámon.
4: Ne hagyja ki!
3: Találkozzunk Vaskeresztesen a 12. Pinkavölgyi Halasnapon.
5: Kolibri Hungary.
6: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
5: Tapintható alaprajztáblák, Braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
6: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
7: Szurkolj a Peronival!
8: Vásárolj a jó árdiszkontban egy tálca Peroni Nastro Azzurro 033-as dobozos vagy palackos terméket, és figyél az a 24 darab Peronit 20 darab áráért. Aktuális akcióink. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint, másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatók. Az akcióidő tartama a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
9: Reklámot hallottak.
0: És most
6: a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

Depeche Mode és a Question of a Time forgott a 99.8-on az elmúlt percekben, és bizony megérkezett az a hideg front, aminek köszönhetjük a mai hűvösebb időt. Ugye tegnap már kezdett egy kicsit felmelegedni, sőt délután mondhatjuk, hogy kellemes nyárias idő volt. Ma viszont jellemzően 22-23 fok körül alakul itt a térségben a hőmérséklet, és némi csapadékra is kell még a délutánban számítani. Nem lesz jelentős, de egy minimális biztosan lesz még. Holnap viszont már több napsütésre lehet számítani, a gomoly felhők pedig csak időnként zavarhatják meg a derűsebb időt. 24 és 30 fok közti maximumokkal számolhatunk. Holnap reggel pedig ismételten a maihoz hasonlóan hűvös reggelre ébredünk, így 10 és 18 fok közt alakulnak, tehát a hajnali reggeli maximumok. Hidegfronti hatás terheli most a szervezetünket, úgyhogy a frontérzékenyeknél ma többnyire fejfájás, görcsös panaszok, keringési problémák, na meg az ízületi fájdalmak is jelentkezhetnek, vagy felerősödhetnek. Élénk erős északnyugati szél pedig tovább fokozhatja mindezt, úgyhogy ingerültebbek és nyugtalanabbak is lehetnek azok, akiket érzékenyebben érint az időjárás változás. A közlekedés tekintetében pedig átmenetileg vizesek lehetnek az utak, ugye a kialakuló záporok miatt, délután pedig itt a nyugati ország részben az előrejelzések szerint még előfordulhatnak futózáporok, zivatarok, amik hirtelen ronthatják a látási viszonyokat, úgyhogy mindenképpen érdemes az időjárási viszonyoknak megfelelően autózni. Tehát összességében ma délutántól egy változékony, szeles időre számíthatunk, de holnap már nyugodtabb, naposabb időjárás érkezik, úgyhogy fellélegezhetünk. Dua Lipa, Dance the Night, ez a jó kis dal pedig pörget bennünket tovább a délutánban, de szól majd Ricky Martin és Archangel legfrissebb közös és Hallelujah. Jó rádiózást!

Ahogy járt, ez a tavalyi közös szólt Rácz Gergő és Orsova Iráni előadásában az elmúlt percekben itt a 99.8-on, lassan pedig Lakosi Gabi vált majd itt a stúdióban, hozzá a legfontosabb híreket, infokat kettőkor, de ne menjenek messzire a készülékektől, hiszen folytatódik a hírek után a délután, én itt leszek, számítok mindenképpen a figyelmükre, a hírek előtt pedig még a Compact Disco, valamint Jazz Clean egy-egy sikerét pörgetem, jó rádiózást a folytatásban is. I can't...

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Frissülj fel a Muse Fun and Wellness Parkban! Július 8-án szerdán és július 9-én csütörtökön 10 és 12 óra között 30% kedvezményt adunk az egész napos fürdőbelépő árából. Az akció a körmendi kedvezménnyel is összevonható. Ne maradj le! Élvezd a nyár legjobb pillanatait a Muse Fun and Wellness Parkban! Muse! Akár egy napra is!
0: Reklámot hallottak! 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Kezdődik a Bástya utca felújítása. Honlapot indított a Vave. Elsötétült az M1 és leállt a Kossuth Rádió. Köszönöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Kezdődik a Bástya utca felújítása. Aláírták a kivitelezési szerződést, így heteken belül megkezdődhet a körmendi Bástya utca felújítása. A munkák a 4. Béla király és

0: fejlesztés a biztonságosabb közlekedéshez és a közintézményeknek a jobb megközelítéséhez is. A beruházás megvalósítására az önkormányzat Top Plus felhívás keretében 544 millió forint visszaemtérítendő Európai Uniós támogatást nyert. Én köszönöm az előző város vezetésnek azt a munkáját, hogy az új idejükben indult el a pályázatnak a előkészítése, illetve tervezése. Most fog megvalósulni, szerződés aláírása ma kerül sor, körülbelül augusztus elején, tehát 2020 augusztus elején indulnak meg a munkálatok, és 300 napig tart a tervezés szerint.
1: Honlapot indított a Vaver. Elindult a Változást a Városért Egyesület hivatalos honlapja. Tájékoztatásuk szerint a körmendiek számára kívánnak rendszeres információkat nyújtani az Egyesület tevékenységéről, a város közéletéről. Az oldalon híreik, háttéranyagok és tájékoztatók olvashatók, a képviselői munkáról, a bizottsági ülések fontosabb döntéseiről, a fejlesztések előkészítéséről, valamint a civil kezdeményezésekről. Indul az új zebra építése a Petőfi telepen. Kezdődik a gyalogátkelőhely építése a 86-os főúton Petőfi telepnél. A szombathelyi városrész beruházása miatt várhatóan 2 hónapig félpályás lezárás és jelzőlámpás forgalomirányítás lesz érvényben. A közlekedőknek torlódásokra kell számítaniuk, a 23-as helyi autóbusz egyik megállója pedig ideiglenesen új helyre kerül. Vasi Cukrás sikere az év fagylaltja versenye. Kiemelkedő eredménnyel szerepelt a Celdömöl kiivadó cienő az év fagylaltja 2026 országos versenye. Alkotásai arany- és ezüstérmet, valamint külön díjat is elnyertek a Magyar Cukrászipartestület rangos megmérettetésén. A versenyt idén a hajdúszoboszlói Hungaros Pastrand területén rendezték meg, ahol 5 kategóriában összesen 72 fagylaltot értékelt a szakmai zsűri. Súlyos sérüléssel járó közlekedési baleset történt kedden reggel a 87-es főúton Vasszécsenyi és Csempeszkopács között. A rendelkezésre álló információk szerint egy Szombathely felől Kám irányába haladó kamion mögött közlekedő motor előzni kezdett, és ütközött egy szemből érkező kis teherautóval. A balesetben a Ducati motort vezető középkorú nő súlyos lábsérülést szenvedett. A mentők a Szombathelyi kórházba szállították. A helyszínelés és a műszaki mentés idejére a 87-es főút érintett szakaszát teljes szélességében lezárták. Elsötétült az M1 és leállt a Kossuth Rádió. Az MTV a frissen megbízott ideiglenes vezérigazgatója Horváth András azonnali hatállyal leállította a hírszolgáltatást a közmédia minden felületén, közölték kedden az MTV-vel. Az M1-en átmenetileg egy szöveg volt olvasható, amiben bocsánatot kértek a hazugságokért, és ígéretet tettek az átalakulásra. Az M1 este új formában, filmekkel és hírszolgáltatás nélkül indult újra. Megkezdik az ebrendészet országos állapot felmérését, közölte az élő környezetért felelős miniszter Facebookon. Gödös László a posztot csatolt videóban elmondta, egy országról sokat elárul, hogy milyen ebrendészeti telepeket működtet, neki szívügye, hogy az önkormányzat gyepmesteri telepei megfelelő színvonalak legyenek, és maximálisan tartsák be az állatjóléti szempontokat, fogalmazott a miniszter. A második legmelegebb volt az idei június extrém hőhullámmal, közölte a Hungaromet honlapján. Az év 6. hónapjáról készített elemzés szerint a középhőmérséklet országos átlagban 22,5 fok volt, ami több mint 2 fokkal haladja meg a 91-2020-as évek 19,8 fokos átlagát. Mint írják, az Európa szerte rekordokat döntő hullám Magyarországot is elérte, még az abszolút magyarországi maximum hőmérsékleti rekord is megdőlt, 42 fokkal Széchenyben.
2: Sporthírek.
1: Neymar, a brazil labdarúgó válogatott legeredményesebb játékosa, bejelentette, hogy visszavonul a nemzeti együttestől. A 34 éves csatár azután nyilatkozott erről, hogy csapata a vasárnapi 8-a döntőben 2-1-re kikapott Norvégiától, így búcsúzott a világbajnokságtól.
2: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön sok napsütés várható, amelyet csak rövid időre zavarhatnak meg a gomoly felhők. Zápor csak elvétve fordulhat elő, az északnyugati szél több felé megerősödik, napközben 28 fok körül alakul a hőmérséklet.
3: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM.
4: Ebben az órában is rád hangolva.

Újra itt vagyok, folytatódik a délután a 99.8-on, pontosan 5 perccel vagyunk 4:30 előtt, én továbbra is Tóth Cili vagyok, tartsanak velem. Rehab, Bonnie M és Accent indították az órát, Koronával pedig megyünk tovább, The Rhythm of the Night. Ez a jó kis dal pörget bennünket tovább a délutánban, itt a 99.8-on, de szól majd a Follow the Flow legfrissebbje is, ami nem más, mint a beszívom jó rádiózást.

Kamrád és a Hagia Self szólt a Város Rádiójában az elmúlt percekben, egy felhívással pedig megyünk tovább, ugyanis délután 5 óráig várják az önkéntes véradókat a Körmendi Kulturális Központ Berzsenyi Dániel utcai épületébe a Magyar Vöröskereszt munkatársai. A nyári, mindamellett, hogy nyári véradásról van szó, ez egy irányított véradás is, Kovács Barbara gyógyulásában tudnak segíteni azok, akik ma elmennek önkénteskedni és karjukat nyújtják. Személyazonosító igazolvány, lakcím és tajkártya pedig mindenképpen legyen önöknél, tehát hogyha délután 5 óráig mennének vért adni, tehát a kis kultúrba, és ne feledjék, egy véradással akár 3 életet is megmenthetnek.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Szurkolj a Peronival! Vásárolja a jó árdiszkontban egy tálca Peroni Nastro Azzurro 033-as dobozos vagy palackos terméket, és vigyél haza 24 darab Peronit 20 darab áráért. Aktuális akcióink. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint, másfél literes Atlanta üdítők 299 forintos áron kaphatók. Az akcióidő tartama a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
2: Fényképes ajándéktárgyak, nyomtatás, reklámanyagok, vászonképek és irodaszerek egy helyen. Tartim Iroda Kellék Kft., ahol az ötletekből kész termék lesz. Tartim Iroda Kellék Kft.hu.
3: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot! Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun & Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a Laterazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun & Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
4: Reklámot hallottak.
0: És most. A körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: ATB Topic és A7S, valamint a Your Love szólt 99.8-on, a folytatásban pedig megyünk tovább egy zenei hírrel, ugyanis visszatért a U2, a zenekar pedig bemutatta új dalát, a Street of Dreams című klipes szerzeményt, amely az első előfutára a még idén jelentkező sorrendben, immáron a 15. stúdió albumuknak. Ez lesz az első teljes nagy lemezük a Songs of Experience óta, amely még 2017-ben jelent meg. A videóklip Mexico City utcáin készült, az eredeti terv szerint a zenekar egy busz tetején adott volna rögtönzött koncertet a rajongóknak, ám a hirtelen érkező vihar és egy meghibásodott generátor keresztül húzta a számításaikat. A forgatást végül egy helyi család mentette meg, akik felajánlották az erkélyüket, így ott folytatódhatott a klip készítése. A friss dal már most nagy várakozást keltett a rajongók körében, akik izgatottan várják a U2 új albumának megjelenését. Mi pedig a folytatásban meg is hallgatjuk ezt az előfutárt, tehát szól a Street of Dreams itt a 99.8-on.
1: This is the Street of Dreams.

0: Körmend FM. Programajánló.
1: Szombaton falunapra várják a környékbelieket Vasaljára, ahol már délelőtt 9 órától kezdetét veszik a programok. A sporté lesz legelőször a főszerep, hiszen kosárlabda és labdarúgó mérkőzéseken mérhetik össze tudásukat a csapatok. Emellett pedig egész nap számos kísérő program is várja a látogatókat. A kulturális műsor keretein belül fellép a körmendi szenyor néptánc együttes, az Operett Musical Voices formáció, valamint Matyi és a Hegedűs is ellátogat Vasaljára. A nap folyamán tombol a sorsolása és sor kerül, az esti jó hangulatról pedig majd a Lego zenekar gondoskodik. A legkisebbekről sem feledkeztek meg a szervezők, délután 4 órától légvárral, íjászattal, hintózással és számos más szórakoztató programmal várják a gyerekeket. Tehát, ha egy tartalmas családi kikapcsolódásra vágynak, akkor érdemes ellátogatni szombaton Vasaljára, a falunapra.

0: Egy újabb óra végéhez érkeztünk, Lakossi Gabinak adom át a helyem itt a stúdióban, hozza a legfontosabb híreket, infókat, de ne menjenek nagyon messzire a készülékektől. A hírek után jövök vissza, és folytatódik a délután. Van még bő két órányi időnk, tartsanak velem!
1: Mindjárt folytatjuk! 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Frissülj fel a Muse Fun and Wellness Parkban! Július 8-án szerdán és július 9-én csütörtökön 10 és 12 óra között 30% kedvezményt adunk az egész napos fürdőbelépő árából. Az akció a körmendi kedvezménnyel is összevonható. Ne maradj le! Élvezd a nyár legjobb pillanatait a Muse Fun and Wellness Parkban! Muse! Akár egy napra is!
3: Yngwie Malmsteen, a svéd gitárzseni júliusban ismét Budapesten játszik. Eszelős szólók, improvizációk és slágerek várnak. Jegyek eventim.hu.
1: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
4: Drónokkal is ellenőrzik a közlekedőket. Lezárták az M80-as autóút határ felé vezető szakaszát. Társadalmi egyeztetés indult a megye és a kormány megbízott elnevezésekről. Köszöntöm a hallgatókat, Lakossi Gabriella vagyok. Drónok segítségével is ellenőrzi a közlekedési szabályok betartását a rendőrség Vasvár megyében. Az eszközöket elsősorban a balesetveszélyes útszakaszokon és csomópontokban alkalmazzák. A rendőrség tájékoztatása szerint a pilóta nélküli légi járműveket 2019 óta

0: karbantartási és javítási munkák miatt, tájékoztattak az illetékesek. A forgalmat a Szentgotthárdi csomópontnál a 8-as számú főútra terelik, ahonnan Rábafüzes irányába érhető el az országhatár. Falubusszal segíti a résztvevők közlekedését a Halogyi Önkormányzat a közelgő falunap idején, hogy minél többen részt vehessenek a rendezvényen. A szervezők tájékoztatása szerint a programnak a település futballpályája ad otthont, ezért egész nap falubusz közlekedik azoknak, akiknek nehézséget jelent a helyszín megközelítése. A cél, hogy senki sem maradjon otthon, minden érdeklődő számára biztosított legyen a részvétel és az adományozás lehetősége. Több mint 200 alkotás érkezett a Néprajzi Múzeum novellaíró pályázatára, amelyet a Vágatlanul törékeny fényképek valósága című időszaki kiállításhoz kapcsolódva hirdettek meg. A beérkezett 210 pályamű 55 történeti fényképet értelmezett újra irodalmi eszközökkel. A díjazottakat a tárlat finisztázsán hirdették ki. A zsűri döntése alapján a pályázat első díját holt versenyben a Vasi Sinkó Adrien Hiányzó öltések és Major Eszter Anna Moccanatlan című novellája nyerte el. Nagy érdeklődés mellett rendezték meg második alkalommal a Rába Beach Basket elnevezésű strandkosárlabda rendezvényt Körmenden. A szervezők tájékoztatása szerint a különlegességet az idén az adta, hogy a Rába alacsony vízállása miatt a folyóban kialakult egyik szigetre, jelképesen még kosárlabda palánkot is kihelyeztek. A torna a korábbi strandkosárlabda hagyományokat idézte fel, miközben a fiatal szervezők sikeresen vitték tovább a város egyik népszerű nyári sporteseményét. Társadalmi egyeztetés indult a megye és a kormány megbízott elnevezésekről. Az ezzel kapcsolatos törvénytervezet és az ahhoz kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapjáról érhetőek el. A kormány.hu oldalon közölt tájékoztatás szerint a kormány kezdeményezi a vármegyék visszanevezését megyékké, a főispán helyett pedig a kormány megbízott címet használnak. A Visa csaknem 90 millió kibertámadást és 11 millió adathalász e-mailt blokkolt havonta a világ több mint 200 országában. Védelmi technológiájukat a pénzügyi intézmények számára is elérhetővé teszik, közölte a társaság az MT-vel. A világ egyik vezető digitális fizetési szolgáltatója az elmúlt 5 évben több mint 13 milliárd dollárt fektetett technológiába, többek között a csalások visszaszorítása és a hálózat biztonságának növelése érdekében. A rendőrség továbbra is támogatja a szolgálati kutyák otthontartását, közölték Facebook oldalukon. A rendőrség azt írta, hogy az elmúlt napokban több félreértés és találgatás jelent meg ezzel kapcsolatban. Hozzátették, hogy a jelenlegi felülvizsgálat célja nem ennek a megszüntetése vagy korlátozása, hanem azt szeretnék biztosítani, hogy a különleges képzettségű szolgálati kutyák tartása továbbra is megfeleljen az állatvédelmi, szakmai és jogszabályi előírásoknak.
1: Sporthírek.
0: Enyingi Patrik egészen kiváló, 20,58 másodperces eredménnyel nyerte meg a férfi 200 métert a Szegeden rendezett atlétikai tiszakupán. Egyéni csúcsként nem hitelesíthető az eredmény, mert a megengedetnél valamivel nagyobb volt a hátszél, ugyanakkor így is kiemelkedő eredménynek számít, mivel 27 éve nem futott magyar vágtázó ennél jobb időt, semmilyen körülmények között sem.
1: Időjárás jelentés.
0: Csütörtökön sok napsütés várható, amelyet csak rövid időre zavarhatnak meg a gomoly felhők. Zápor csak elvétve fordulhat elő, az északnyugati szél több felé megerősödik, napközben 28 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

Folytatódik a délután itt a Város Rádiójában a 99.8-on, 2 perccel 4-4 előtt járunk, én továbbra is Tóth Cili vagyok, tartsanak velem, hiszen már csak alig 2 órányi időnk van hátra, a mai délutánból ezt is igyekszem megtölteni jó kis tartalmakkal, de leginkább jobbnál jobb zenékkel. Áras és Rebecca után például Maroon 5 2002-es sikere szól, ez nem más, mint a She Will Be Loved. Jó rádiózást! You

Motorosok, figyelem, július 17-én pénteken ingyenes vezetéstechnikai tréningre várják a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság munkatársai a motorosokat Körbenden, a Muse Resort Thermal Park and Spa parkolójában. A kezdeményezés célja, hogy a résztvevők biztonságos körülmények között fejleszthessék vezetéstechnikai tudásukat, hiszen az elmúlt időszakban több súlyos motorbaleset is történt Vasvár megye útjain. A tréning 3 turnusban zajlik, délelőtt 10 és délután fel 2:30, valamint 4 és 6 óra között. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a speedmaraton@vas.polis.hu e-mail címen lehet, név, telefonszám és a választott turnus megadásával. A szervezők minden kezdő és tapasztalt motoroszt szeretettel várnak, hogy hasznos tapasztalatokkal gazdagodva még biztonságosabban közlekedhessenek az utakon. Tehát jövő héten, július 17-én pénteken ingyenes vezetéstechnikai tréninget tart Körmenden a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság. After the party, it's the hotel lobby, yeah. After the Belvedere, it's probably Chris.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot. Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun & Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a La Terrazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun & Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
0: Álomterasz. Saját gyártású teraszok és téli kertek. Várunk országszerte 5 bemutató udvarunk egyikében. Álomterasz. A prémium, ami nem privilégium. Álomterasz.hu.
2: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
0: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
3: Madonna 20 év után ismét a táncparketre hív mindenkit. Megjelent a Confessions 2. Keresd a digitális zenei felületeken és a lemezboltokban.

0: Halrajongók, horgászok, családok, figyelem! A Sporthorgász Egyesületek Vasmegyei Szövetsége szeretettel meghívja a családokat, baráti társaságokat július 11-én Vaskeresztesre, a 12. Pinkavölgyi Halasnapra, ahol halételkészítő verseny, horgászprogramok és élőzene szórakoztatja a látogatókat. Fellép a Brand New és a Varnyú Country együttes. A gyerekeket ingyenes ugrálóvár, arcfestés, pónis hintózás és sok-sok élmény várja. A halételek kóstolója 12 óra 30 perctől a készlet erejéig tart. További információ a vasivizeken.hu oldalon, vagy a 94-es körzet 506-835-ös telefonszámon. Ne hagyja ki! Találkozzunk Vaskeresztesen a 12. Pinkavölgyi Halasnapon.
1: Reklámot hallottak!
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

Eliza és Hypen közöse a Weekend szólt itt a 99.8-on. Újabb világhírű névvel gazdagodik Budapest gasztronómiai kínálata. Július 31-én ugyanis megnyitja kapuit a Gordon Ramsay Bar and Grill, amely a világhírű sztárséf Gordon Ramsay első közép-európai étterme lesz. Az étterem Budapest belvárosában a Vörösmarty tér és a Dunapart közelében várja majd a vendégeket. Az étlapon pedig a Gordon Ramsay Bar and Grill ikonikus fogásai, köztük a híres Beef Wellington, a Fish and Chips és Premium Grill ételek mellett magyar ízek, ihlettek, különlegességek is helyet kapnak. A közel 160 férőhelyes étterem reggelivel, ebéddel és vacsorával is nyitva lesz, a nyitás pedig tovább erősíti Budapest nemzetközi gasztronómiai hírnevét, tehát hogyha augusztusban a fővárosba utaznának, vagy terveznek egy kirándulást, akkor érdemes útba ejteni ezt a jó kis

Szia, újdonság a Szolt a 99.8-on az elmúlt percekben. Lakosi Gabi pedig ismét várt a stúdióban, hiszen mindjárt 4 óra. Érkeznek a legfontosabb hírek, infók a jó voltából. Aztán én is érkezem vissza a hírek után, hiszen van még bő 60 percnyi időnk a mai délutánból. Tartsanak velem!

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Sokaknak a nyaralás egy hosszabb utazást jelent, pedig néha elég egyetlen nap is ahhoz, hogy teljesen kiszakadjunk a hétköznapokból. Erről beszélgetünk most Ercsényi Orsival, a Muse Fun & Wellness program igazgatójával. Valóban átélhetünk egyetlen nap alatt itt Körmenden is igazi nyaralás élményt?
2: Szerintünk igen. Sokan még mindig úgy gondolnak a Muse-ra, mintha az csak egy szálloda lenne, pedig ez ennél sokkal több. A célunk az, hogy a környéken élők is felfedezzék, nem kell több száz kilométert utazni ahhoz, hogy pálmafák, medencék, nyári zene, koktélok és programok között töltsenek el egy napot. Ha valaki reggel megérkezik hozzánk, estére tényleg úgy érezheti, mintha egy rövid nyaralásról lett volna.
1: Miért érdemes most, júliusban vagy augusztusban ellátogatni a Muse-be?
2: Mert gyakorlatilag minden hétvégére és nagyon sok hétköznapra is készülünk valamilyen élménnyel. Júliusban például érkezik a vasi baleset megelőzési motoros program, ahol látványos bemutatók és érdekes programok várják az érdeklődőket. A Karibi-medence mellett minden nap lesz habparti, ami a gyerekek és felnőttek körében is nagy sikert arat. Lesz óriás darts foci, ahol családok és baráti társaságok együtt játszhatnak. A Laterazza pedig egy igazi nyári találkozó helyé válik. Július 18-ától egészen a nyár végéig, minden szerdán és szombaton kertmozival várjuk a vendégeket. Itt lép fel hamarosan a Kökény trió is. Kökény Attila, Rakoncai Viktor és Jász Andris egy különleges nyáresti koncerttel érkeznek hozzánk. Emellett természetesen folyamatosak a népszerű szauna programok. A sorban következő olasz szauna hétvégére már most hatalmas az érdeklődés. Augusztus első két hetében pedig gyermektáborral is készülünk.
1: Tehát tulajdonképpen minden korosztály talál magának programot.
2: Igen, pontosan ez volt a célunk. Ha kisgyermekes család érkezik, várja őket a megújult Kids Club a játszóházban. A fiataloknak ott vannak a DJ estek, a kertmozi, a bowling és a nyári terasz. A pihenni vágyók pedig élvezhetik a wellness részleget, a sauna világot, a medencéket, vagy akár egy kellemes vacsorát a Laterazzán. Szeretnénk, ha a környéken élők is úgy tekintenének a Muse-ra, mint arra a helyre, ahova akár spontán is el lehet indulni egy szombat délelőtt, és estére feltöltődve lehet hazamenni.
1: Sokan azt gondolják, hogy egy ilyen élmény biztos nagyon drága.
2: Pedig egyáltalán nem. Egy egész napos kikapcsolódás sokszor kevesebbe kerül, mint egy hosszabb utazás üzemanyag költsége. Ráadásul itt minden egy helyen van. Strand, wellness, szauna, étterem, cukrászda, koktélok, sportprogramok, esti szórakozás vagy zenés estek.
1: Mit üzensz a hallgatóknak?
2: Tervezzenek be egy egynapos nyaralást a Muse-ba. Pálmafák, karibi hangulat, medencék, programok, esti koncertek, kertmozi és kikapcsolódás várja az egész családot. Nem kell messzire utazni ahhoz, hogy érezd a nyarat. Elég eljönni a Muse Fun & Wellness Parkba.
1: Kellemes kikapcsolódást kívánunk mi is mindenkinek ehhez. Ercsényi Orsit, a Muse program igazgatóját hallgattuk.
0: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Kezdődik a Bástya utca felújítása. Honlapot indított a Vave. Elsötétült az M1 és leállt a Kossuth rádió. Köszönöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Kezdődik a Bástya utca felújítása. Aláírták a kivitelezési szerződést, így heteken belül megkezdődhet a körmendi Bástya utca felújítása. A munkák a 4. Béla király és Vida József utca közötti részt érintik, a teljes beruházás várhatóan jövő tavasszal készül el. A kivitelezés idején augusztustól ideiglenes forgalomkorlátozásokra kell számítani, mondta a rádiónknak dr. Szabó Barna polgármester.
4: Körmend város önkormányzat egy újabb jelentős közlekedésfejlesztési beruházást valósít meg a belvárosban. A projekt keretében a Bástya utca fog megújulni, méghozzá a Vida József Rétál utca és a 4. Béla király közötti szakaszon. Ez egy 410 méter hosszú útszakasz. Én bízom benne, hogy hozzá fog járulni a fejlesztés a biztonságosabb közlekedés. szervezéshez és a közintézményeknek a jobb megközelítéséhez is. A beruházás megvalósítására az önkormányzat TOP Plus felhívás keretében 544 millió forint visszaemtérítendő Európai Uniós támogatást nyert. Én köszönöm az előző város vezetésnek azt a munkáját, hogy az idejükben indult el a pályázatnak a előkészítése, illetve tervezése. Most fog megvalósulni, szerződés aláírása ma kerül sor, körülbelül augusztus elején, tehát 2020. augusztus elején indulnak meg a munkálatok, és 300 napig tart a tervezés szerint.
3: Honlapot indított a Vav. Elindult a Változást a Városért Egyesület hivatalos honlap.

0: várhatóan 2 hónapig félpályás lezárás és jelzőlámpás forgalom irányítás lesz érvényben. A közlekedőknek torlódásokra kell számítaniuk, a 23-as helyi autóbusz egyik megállója pedig ideiglenesen új helyre kerül. Vasi Cukrás sikere az évfagylaltja versenye. Kiemelkedő eredménnyel szerepelt a Celdömöl kiivadó Cienő az évfagylaltja 2026 országos versenye. Alkotásai arany és ezüstérmet, valamint külön díjat is elnyertek a Magyar Cukrász Ipartestület rangos megmérettetésén. A versenyt idén a hajdúszoboszlói Hungaros Pastrand területén rendezték meg, ahol 5 kategóriában összesen 72 fagylaltot értékelt a szakmai zsűri. Súlyos sérüléssel járó közlekedési baleset történt kedden reggel a 87-es főúton Vasszécsenyi és Csempeszkopács között. A rendelkezésre álló információk szerint egy Szombathely felől Kám irányába haladó kamion mögött közlekedő motor előzni kezdett, és ütközött egy szemből érkező kis teherautóval. A balesetben a Ducati motort vezető középkorú nő súlyos lábsérülést szenvedett. A mentők a Szombathelyi kórházba szállították. A helyszínelés és a műszaki mentés idejére a 87-es főút érintett szakaszát teljes szélességében lezárták. Elsötétült az M1 és leállt a Kossuth Rádió. Az MTV a frissen megbízott ideiglenes vezérigazgatója Horváth András azonnali hatállyal leállította a hírszolgáltatást a közmédia minden felületén, közölték kedden az MTV-vel. Az M1-en átmenetileg egy szöveg volt olvasható, amiben bocsánatot kértek a hazugságokért, és ígéretet tettek az átalakulásra. Az M1 este új formában, filmekkel és hírszolgáltatás nélkül indult újra. Megkezdik az ebrendészet országos állapot felmérését, közölte az élő környezetért felelős miniszter Facebookon. Gödös László a posztot csatolt videóban elmondta, egy országról sokat elárul, hogy milyen ebrendészeti telepeket működtet, neki szívügye, hogy az önkormányzat gyepmesteri telepei megfelelő színvonalak legyenek, és maximálisan tartsák be az állatjóléti szempontokat, fogalmazott a miniszter. A második legmelegebb volt az idei június extrém hőhullámmal, közölte a Hungaromet honlapján. Az év 6. hónapjáról készített elemzés szerint a középhőmérséklet országos átlagban 22,5 fok volt, ami több mint 2 fokkal haladja meg a 91-2020-as évek 19,8 fokos átlagát. Mint írják, az Európa szerte rekordokat döntő hullám Magyarországot is elérte, míg az abszolút magyarországi maximum hőmérsékleti rekord is megdőlt, 42 fokkal Széchenyben.
1: Sporthírek.
0: Neymar a brazil labdarúgó válogatott legeredményesebb játékosa bejelentette, hogy visszavonul a nemzeti együttestől. A 34 éves csatár azután nyilatkozott erről, hogy csapata a vasárnapi 8-as döntőben 2-1-re kikapott Norvégiától, így búcsúzott a világbajnokságtól.
1: Időjárás jelentés.
0: Csütörtökön sok napsütés várható, amelyet csak rövid időre zavarhatnak meg a gomoly felhők. Zápor csak elvétve fordulhat elő, az északnyugati szél több felé megerősödik, napközben 28 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Ott megindult a délutánunk utolsó órája, és itt a 99.84 perccel vagyunk, 4:05 előtt, én pedig továbbra is Tóth Cili vagyok, tartsanak velem, már csak alig 45 percnyi időnk van hátra, ezt is igyekszem megtölteni jó zenékkel, meg jó kis tartalmakkal. Hamarosan közlekedési infókkal megyünk tovább, de előtte a zené a főszerep Sum 41, után Kygo és Tina Turner közösét indítom. Ez nem más, mint a What's Love Got To Do With It. Jó rádiózást! You must understand. The touch of your hand makes my pulse react.

0: Közlekedési információk.
1: Július 24-én pénteken délután 5 óráig teljes pályazár van érvényben az M80-as autóút Szentgotthárdi csomópontja és a magyar-oszták államhatár, illetve az oszták S7-es autóút Heiligenkreuzi csomópontja közt. A forgalmat Szentgotthártól a 84-32-es és a 84-36-os utak, majd a 8-as főút felé Rábafűzés irányába terelik vissza a határátkelőhöz. A korlátozás oka az osztrák oldalon zajló szerkezeti javítási munkák, valamint a magyar oldalon végzett üzemeltetés és karbantartási feladatok. Tehát aki az osztrák határ felé indulna, Rábafüzes felé, az mindenképpen számítson arra, hogy július 24-éig biztosan teljes pályazár van érvényben a Szentgotthárdi csomópont és az osztrák S7-es autót Heiligenkreuzi csomópontja közt. Érdemes hosszabb menetidővel számolni és figyelni a kihelyezett terelőtáblákat. A változékony időjárás miatt is érdemes fokozott óvatossággal autózni még az este hátralévő részében. Az esetleges záporok, zivatarok átmenetileg csökkenthetik a látótávolságot. Az erős széllökések pedig nehezítik a járművek stabilitását, úgyhogy tessék az időjárási viszonyoknak megfelelően autózni. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra és egymásra az utakon.
0: A közlekedési információkat a Körmendi Muse Fun & Wellness Park segítségével szállítottuk. Muse. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Kánikula? Kapd fel a fürdőruhád és irány körment a Muse Fun and Wellness Park. Pálmafák, hatalmas frissítő medencék és igazi nyári lazaság vár. Ne csak álmodozz a nyaralásról, éld át nálunk. Prémium környezet, elérhető árak, wellness, fagyi, sör, este fenséges olasz vacsorák. Kell ennél több? Keresd a Muse Fun and Wellness Park Facebook oldalát.
2: Halrajongók, horgászok, családok, figyelem! A Sporthorgász Egyesületek Vasmegyei Szövetsége szeretettel meghívja a családokat, baráti társaságokat július 11-én Vaskeresztesre, a 12. Pinkavölgyi Halasnapra, ahol halételkészítő verseny, horgászprogramok és élőzene szórakoztatja a látogatókat. Fellép a Brand New és a Varnyú Country együttes. A gyerekeket ingyenes ugrálóvár, arcfestés, pónishintózás és sok-sok élmény várja. A halételek kóstolója 12 óra 30 perctől a készlet erejéig tart. További információ a vasivizeken.hu oldalon, vagy a 94-es körzet 506-835-ös telefonszámon. Ne hagyja ki! Találkozzunk Vaskeresztesen a 12. Pinkavölgyi Halasnapon.
3: Kolibri Hungary.
4: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
3: Tapintható alaprajztáblák, Braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
4: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
5: Szurkolj a Peronival! Vásárolja a jó árdiszkontban egy tálca Peroni Nastro Azzurro 033-as dobozos vagy palackos terméket, és figyél az a 24 darab Peronit 20 darab áráért. Aktuális akcióink. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint, másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatók. Az akcióidő tartama a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
6: Reklámot hallottak.
0: És most
4: a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Shape of You.
1: Mozi ajánló.
2: Shape of You, Ed Sheeran egy korábbi sikere szólt nálunk itt a 99.8-on. A folytatásban pedig mozi ajánlózunk, hiszen holnap ismét nyitja a kapuit a Körmendi Senkovics Imre Filmszínház. Délután 3 órától a Vajana élő szereplős feldolgozását vetítik, amelyen a bátor főhősnő és Maui újabb izgalmas kalandra indulnak az óceánon. 17-15-től pedig a család minden tagját várja a Minyonok és Szörnyek, amelyben a jól ismert sárga minyonok ezúttal is rengeteg humoros és izgalmas helyzetbe keverednek. Tehát holnap ismét nyitva a Körmendi mozi, én kellemes kikapcsolódást kívánok mindenkinek!

Warren és Jelly Roll, valamint a Bloodline című közösük szólt a Város Rádiójában az elmúlt percekben. A nyári hőségben egy klímaberendezés naponta akár több liter kondenzvizet is termel, a legtöbben azonban egyszerűen hagyják a lefolyóba távozni, pedig ez a lágy, alacsony ásványi anyag tartalmú víz a háztartásban is nagyon jól hasznosítható. Kiváló például a szobanövények és balkonládák öntözésére, hiszen nem hagy vízkő lerakódást a cserépen, de felhasználhatjuk felmosáshoz és általános takarításhoz is, sőt, az ablakok tisztításánál is jól jöhet, mert csíkmentes felületet hagy maga után. Sokan gőzölös vasalóba vagy párásítóba is ezt töltik, mivel alacsony ásványi anyag tartalma miatt kevésbé vízkövesíti a készülékeket. Fontos azonban, hogy a kondenzvíz nem ivóvíz, ezért fogyasztása vagy főzése nem alkalmas, de háztartási felhasználása kiváló lehet. Úgyhogy, ha sokat megy a klíma, akkor érdemes alátenni egy vödröt és újra hasznosítani ezt a kondenzvizet.

érkeztünk a délutánunknak a végéhez, mindjárt 5 óra, úgyhogy Lakosi Gabinak át is adom a helyem, hozza a legfontosabb híreket, infókat 5-kor, aztán pedig a folytatásban továbbra is szólnak a jó zenék, úgyhogy nem érdemes messzire távolodni a készülékektől. Én pedig megköszönöm, hogy velem töltötték a mai délutánt, holnap ugyanígy 1 és 5 között várom Önöket az éterben, akkor is egy jó kis laza délutánra invitálom Önöket. Az elmúlt 4 órában Tóth Szilét hallották, további szép estét kívánok és jó rádiózást, holnap pedig várom Önöket.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Frissülj fel a Muse Fun & Wellness Parkban! Július 8-án szerdán és július 9-én csütörtökön 10 és 12 óra között 30% kedvezményt adunk az egész napos fürdőbelépő árából. Az akció a körmendi kedvezménnyel is összevonható. Ne maradj le! Élvezd a nyár legjobb pillanatait a Muse Fun & Wellness Parkban! Muse! Akár egy napra is!
0: Reklámot hallottak! 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Drónokkal is ellenőrzik a közlekedőket. Lezárták az M80-as autóút határ felé vezető szakaszát. Társadalmi egyeztetés indult a megye és a kormány megbízott elnevezésekről. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Drónok segítségével is ellenőrzi a közlekedési szabályok betartását a rendőrség Vasvár megyében. Az eszközöket elsősorban a balesetveszélyes útszakaszokon és csomópontokban alkalmazzák. A rendőrség tájékoztatása szerint a pilóta nélküli légi járműveket 2019 óta használják, határrendészeti, bűnmegelőzési és felderítési feladatokban is segítséget nyújtanak. A Vasvár megyei rendőrfőkapitányság közlése szerint a drónos ellenőrzések helyszíneit folyamatos kockázatelemzés alapján választják ki. Kiemelt figyelmet fordítanak azokra az útszakaszokra, ahol sok baleset történik. Teljes pályazár lesz az M80-as autóút Szentgotthárdi csomópont és a magyar-osztrák államhatár közötti szakaszon július 24-ig. Üzemeltetési, karbantartási és javítási munkák miatt tájékoztattak az illetékesek. A forgalmat a Szentgotthárdi csomópontnál a 8-as számú főútra terelik, ahonnan Rábafüzes irányába érhető el az országhatár. Falubusszal segíti a résztvevők közlekedését a halogyi önkormányzat a közelgő falunap idején, hogy minél többen részt vehessenek a rendezvényen. A szervezők tájékoztatása szerint a programnak a település futballpályája ad otthont, ezért egész nap falubusz közlekedik azoknak, akiknek nehézséget jelent a helyszín megközelítése. A cél, hogy senki sem maradjon otthon, minden érdeklődő számára biztosított legyen a részvétel és az adomány

0: Adrien hiányzó öltések és Major Eszter Anna moccanatlan című novellája nyerte el. Nagy érdeklődés mellett rendezték meg második alkalommal a Rába Beach Basket elnevezésű strandkosárlabda rendezvényt Körmenden. A szervezők tájékoztatása szerint a különlegességet az idén az adta, hogy a Rába alacsony vízállása miatt a folyóban kialakult egyik szigetre, jelképesen még kosárlabda palánkot is kihelyeztek. A torna a korábbi strandkosárlabda hagyományokat idézte fel, miközben a fiatal szervezők sikeresen vitték tovább a város egyik népszerű nyári sporteseményét. Társadalmi egyeztetés indult a megye és a kormány megbízott elnevezésekről. Az ezzel kapcsolatos törvénytervezet és az ahhoz kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapjáról érhetőek el. A kormány.hu oldalon közölt tájékoztatás szerint a kormány kezdeményezi a vármegyék visszanevezését megyékké, a főispán helyett pedig a kormány megbízott címet használnák. A Visa csaknem 90 millió kibertámadást és 11 millió adathalász e-mailt blokkolt havonta a világ több mint 200 országában. Védelmi technológiájukat a pénzügyi intézmények számára is elérhetővé teszik, közölte a társaság az MT-vel. A világ egyik vezető digitális fizetési szolgáltatója az elmúlt 5 évben több mint 13 milliárd dollárt fektetett technológiába, többek között a csalások visszaszorítása és a hálózat biztonságának növelése érdekében. A rendőrség továbbra is támogatja a szolgálati kutyák otthontartását, közölték Facebook oldalukon. A rendőrség azt írta, hogy az elmúlt napokban több félreértés és találgatás jelent meg ezzel kapcsolatban. Hozzátették, hogy a jelenlegi felülvizsgálat célja nem ennek a megszüntetése vagy korlátozása, hanem azt szeretnék biztosítani, hogy a különleges képzettségű szolgálati kutyák tartása továbbra is megfeleljen az állatvédelmi, szakmai és jogszabályi előírásoknak.
1: Sporthírek.
0: Enyingi Patrik egészen kiváló, 20,58 másodperces eredménnyel nyerte meg a férfi 200 métert a Szegeden rendezett atlétikai tiszakupán. Egyéni csúcsként nem hitelesíthető az eredmény, mert a megengedettnél valamivel nagyobb volt a hátszél, ugyanakkor így is kiemelkedő eredménynek számít, mivel 27 éve nem futott magyar vágtázó ennél jobb időt, semmilyen körülmények között sem.
1: Időjárás jelentés.
0: Csütörtökön sok napsütés várható, amelyet csak rövid időre zavarhatnak meg a gomoly felhők. Zápor csak elvétve fordulhat elő, az északnyugati szél több felé megerősödik, napközben 28 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

0: vagyál.
1: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Szurkolj a Peronival!
3: Vásárolja a jó árdiszkontban egy tálca Peroni Nastro Azzurro 033-as dobozos vagy palackos terméket, és vigyél az a 24 darab Peronit 20 darab áráért. Aktuális akcióink. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint, másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatók.
2: Az akcióidő tartama a készlet erejéig érvényes.
3: Jó árdiszkont Körmenden a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
4: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
5: Fényképes ajándéktárgyak, nyomtatás, reklámanyagok, vászonképek és irodaszerek egy helyen. Tartim Iroda Kellék Kft., ahol az ötletekből kész termék lesz. Tartim Iroda Kellék Kft.hu.
6: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot! Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun & Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a Laterazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun & Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
7: Reklámot hallottak.
1: És most.
4: A körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.
8: Told

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Frissülj fel a Muse Fun and Wellness Parkban! Július 8-án szerdán és július 9-én csütörtökön 10 és 12 óra között 30% kedvezményt adunk az egész napos fürdőbelépő árából. Az akció a körmendi kedvezménnyel is összevonható. Ne maradj le! Élvezd a nyár legjobb pillanatait a Muse Fun and Wellness Parkban! Muse! Akár egy napra is!
0: Yngwie Malmsteen, a svéd gitárzseni júliusban ismét Budapesten játszik. Eszelős szólók, improvizációk és slágerek várnak. Jegyek eventim.hu.
2: Reklámot hallottak.
3: 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
4: Kezdődik a Bástya utca felújítása. Honlapot indított a Vave. Elsötétült az M1 és leállt a Kossuth Rádió. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Kezdődik a Bástya utca felújítása. Aláírták a kivitelezési szerződést, így heteken belül megkezdődhet a körmendi Bástya utca felújítása. A munkák a 4. Béla király és Vida József utca közötti részt érintik, a teljes beruházás várhatóan jövő tavasszal készül el. A kivitelezés idején augusztustól ideiglenes forgalomkorlátozásokra kell számítani, mondta a rádiónknak dr. Szabó Barna polgármester.
5: Körmend város önkormányzat egy újabb jelentős közlekedésfejlesztési beruházást valósít meg a belvárosban. A projekt keretében a Bástya utca fog megújulni, méghozzá a Vida József Rétál utca és a 4. Béla király közötti szakaszon. Ez egy 410 méter hosszú utcakasz. Én bízom benne, hogy hozzá fog járulni a fejlesztés a biztonságosabb közlekedéshez és a közintézményeknek a jobb megközelítéséhez is. A beruházás megvalósítására az önkormányzat TOP Plus felhívás keretében 544 millió forint visszatérítendő Európai Uniós támogatást nyert. Én köszönöm az előző város vezetésnek azt a munkáját, hogy az új idejükben indult el a pályázatnak a előkészítése, illetve tervezése. Most fog megvalósulni, szerződés aláírása ma kerül sor. Körülbelül augusztus elején, tehát 2020. augusztus elején indulnak meg a munkálatok, és 300 napig tart a tervezés szerint.
4: Honlapot indított a Vave. Elindult a Változást a Városért Egyesület hivatalos honlapja. Tájékoztatásuk szerint a körmendiek számára kívánnak rendszeres információkat nyújtani az Egyesület tevékenységéről, a város közéletéről. Az oldalon híreik, háttéranyagok és tájékoztatók olvashatók a képviselői munkáról, a bizottsági ülések fontosabb döntéseiről, a fejlesztések előkészítéséről, valamint a civil kezdeményezésekről. Indul az új zebra építése a Petőfi telepen. Kezdődik a gyalogátkelőhely építése a 86-os főúton Petőfi telepnél. A szombathelyi városrész beruházása miatt várhatóan 2 hónapig félpályás lezárás és jelzőlámpás forgalomirányítás lesz érvényben. A közlekedőknek torlódásokra kell számítaniuk, a 23-as helyi autóbusz egyik megállója pedig

0: Súlyos sérüléssel járó közlekedési baleset történt kedden reggel a 87-es főúton, Vasszécseny és Csempeszkopács között. A rendelkezés álló információk szerint egy Szombathely felől Kám irányába haladó kamion mögött közlekedő motor előzni kezdett, és ütközött egy szemből érkező kis teherautóval. A balesetben a Ducati motort vezető középkorú nő súlyos lábsérülést szenvedett. A mentők a Szombathely kórházba szállították. A helyszínelés és a műszaki mentés idejére a 87-es főút érintett szakaszát teljes szélességében lezárták. Elsötétült az M1 és leállt a Kossuth Rádió. Az MTV a frissen megbízott ideiglenes vezérigazgatója Horváth András azonnali hatállyal leállította a hírszolgáltatást a közmédia minden felületén, közölték kedden az MTV-vel. Az M1-en átmenetileg egy szöveg volt olvasható, amiben bocsánatot kértek a hazugságokért, és ígéretet tettek az átalakulásra. Az M1 este új formában, filmekkel és hírszolgáltatás nélkül indult újra. Megkezdik az ebrendészet országos állapot felmérését, közölte az élő környezetért felelős miniszter Facebookon. Gödös László a poszthoz csatolt videóban elmondta, egy országról sokat elárul, hogy milyen ebrendészeti telepeket működtet, neki szívügye, hogy az önkormányzat gyepmesteri telepei megfelelő színvonalak legyenek, és maximálisan tartsák be az állatjóléti szempontokat, fogalmazott a miniszter. A második legmelegebb volt az idei június extrém hőhullámmal, közölte a Hungaromet honlapján. Az év hatodik hónapjáról készített elemzés szerint a középhőmérséklet országos átlagban 22,5 fok volt, ami több mint 2 fokkal haladja meg a 91-2020-as évek 19,8 fokos átlagát. Mint írják, az Európa szerte rekordok a döntő hullám Magyarországot is elérte, míg az abszolút magyarországi maximum hőmérsékleti rekord is megdőlt, 42 fokkal Széchenyben.
1: Sporthírek.
0: Neymar, a brazil labdarúgó válogatott legeredményesebb játékosa, bejelentette, hogy visszavonul a nemzeti együttestől. A 34 éves csatár azután nyilatkozott erről, hogy csapata a vasárnapi 8-a döntőben 2-1-re kikapott Norvégiától, így búcsúzott a világbajnokságtól.
1: Időjárás jelentés.
0: Csütörtökön sok napsütés várható, amelyet csak rövid időre zavarhatnak meg a gomoly felhők. Zápor csak elvétve fordulhat elő, az északnyugati szél több felé megerősödik, napközben 28 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Hazai turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
1: Naponta 2-60 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: Mindig lesz egy szem.

0: hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Drónokkal is ellenőrzik a közlekedőket. Lezárták az M80-as autóút határ felé vezető szakaszát. Társadalmi egyeztetés indult a megye és a kormány megbízott elnevezésekről. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Drónok segítségével is ellenőrzi a közlekedési szabályok betartását a rendőrség Vasvár megyében. Az eszközöket elsősorban a balesetveszélyes útszakaszokon és csomópontokban alkalmazzák. A rendőrség tájékoztatása szerint a pilóta nélküli légi járműveket 2019 óta használják, határrendészeti, bűnmegelőzési és felderítési feladatokban is segítséget nyújtanak. A Vasvár megyei rendőrfőkapitányság közlése szerint a drónos ellenőrzések helyszíneit folyamatos kockázatelemzés alapján választják ki. Kiemelt figyelmet fordítanak azokra az útszakaszokra, ahol sok baleset történik. Teljes pályazár lesz az M80-as autóút Szentgotthárdi csomópont és a magyar-osztrák államhatár közötti szakaszon július 24-ig. Üzemeltetési, karbantartási és javítási munkák miatt tájékoztattak az illetékesek. A forgalmat a Szentgotthárdi csomópontnál a 8-as számú főútra terelik, ahonnan Rábafüzes irányába érhető el az országhatár. Falubusszal segíti a résztvevők közlekedését a Halogyi Önkormányzat a közelgő falunap idején, hogy minél többen részt vehessenek a rendezvényen. A szervezők tájékoztatása szerint a programnak a település futballpályája ad otthont, ezért egész nap falubusz közlekedik azoknak, akiknek nehézséget jelent a helyszín megközelítése. A cél, hogy senki sem maradjon otthon, minden érdeklődő számára biztosított legyen a részvétel és az adományozás lehetősége. Több mint 200 alkotás érkezett a Néprajzi Múzeum novellaíró pályázatára, amelyet a Vágatlanul törékeny fényképek valósága című időszaki kiállításhoz kapcsolódva hirdettek meg. A beérkezett 210 pályamű 55 történeti fényképet értelmezett újra irodalmi eszközökkel. A díjazottakat a tárlat finisztrázsán hirdették ki. A zsűri döntése alapján a pályázat első díját holt versenyben a Vasi Sinko Adrien Hiányzó öltések és Major Eszter Anna Moccanatlan című novellája nyerte el. Nagy érdeklődés mellett rendezték meg második alkalommal a Rába Beach Basket elnevezésű strandkosárlabda rendezvényt Körmenden. A szervezők tájékoztatása szerint

0: kormány honlapjáról érhetőek el. A kormány.hu oldalon közölt tájékoztatás szerint a kormány kezdeményezi a vármegyék visszanevezését megyékké, a főispán helyett pedig a kormány megbízott címet használnák. A Visa csaknem 90 millió kibertámadást és 11 millió adathalász e-mailt blokkolt havonta a világ több mint 200 országában. Védelmi technológiájukat a pénzügyi intézmények számára is elérhetővé teszik, közölte a társaság az MT-vel. A világ egyik vezető digitális fizetési szolgáltatója az elmúlt 5 évben több mint 13 milliárd dollárt fektetett technológiába, többek között a csalások visszaszorítása és a hálózat biztonságának növelése érdekében. A rendőrség továbbra is támogatja a szolgálati kutyák otthontartását, közölték Facebook oldalukon. A rendőrség azt írta, hogy az elmúlt napokban több félreértés és találgatás jelent meg ezzel kapcsolatban. Hozzátették, hogy a jelenlegi felülvizsgálat célja nem ennek a megszüntetése vagy korlátozása, hanem azt szeretnék biztosítani, hogy a különleges képzettségű szolgálati kutyák tartása továbbra is megfeleljen az állatvédelmi, szakmai és jogszabályi előírásoknak.
1: Sporthírek.
0: Enyingi Patrik egészen kiváló, 20,58 másodperces eredménnyel nyerte meg a férfi 200 métert a Szegeden rendezett atlétikai tiszakupán. Egyéni csúcsként nem hitelesíthető az eredmény, mert a megengedetnél valamivel nagyobb volt a hátszél, ugyanakkor így is kiemelkedő eredménynek számít, mivel 27 éve nem futott magyar vágtázó ennél jobb időt, semmilyen körülmények között sem.
1: Időjárás jelentés.
0: Csütörtökön sok napsütés várható, amelyet csak rövid időre zavarhatnak meg a gomoly felhők. Zápor csak elvétve fordulhat elő, az északnyugati szél több felé megerősödik, napközben 28 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.
2: Remember the shit I was born wild. I think I live on the outside. Never been fixed for the slow high yet.

0: A Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM.
1: Én vagyok a, aki szeret. Ki is voltam te nélküled. Elhoznám a fát az eget, ha láthatnám szép szemedet. Szegény voltam, voltam nemes, hazug voltam, s becsületes. Vándor voltam, kétszekeres, ahol jártam, ott ne keres.

0: enyém volna, kedves szíved.
1: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Kezdődik a Bástya utca felújítása. Honlapot indított a Vave. Elsötétült az M1 és leállt a Kossuth Rádió. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Kezdődik a Bástya utca felújítása. Aláírták a kivitelezési szerződést, így heteken belül megkezdődhet a körmendi Bástya utca felújítása. A munkák a 4. Béla Király és Vida József utca közötti részt érintik, a teljes beruházás várhatóan jövő tavasszal készül el. A kivitelezés idején augusztustól ideiglenes forgalomkorlátozásokra kell számítani, mondta a rádiónknak dr. Szabó Barna polgármester.
3: Körmend város önkormányzat egy újabb jelentős közlekedésfejlesztési beruházást valósít meg a belvárosban. A projekt keretében a Bástya utca fog megújulni, méghozzá a Vida József Sétál utca és a 4. Béla Király közötti szakaszon. Ez egy 410 méter hosszú útszakasz. Én bízom benne, hogy hozzá fog járulni a fejlesztés a biztonságosabb közlekedéshez és a közintézményeknek a jobb megközelítéséhez is. A beruházás megvalósítására az önkormányzat TOP Plus felhívás keretében 544 millió forint visszatérítendő Európai Uniós támogatást nyert. Én köszönöm az előző város vezetésnek azt a munkáját, hogy az új idejükben indult el a pályázatnak a előkészítése, illetve tervezése. Most fog megvalósulni, szerződés aláírása ma kerül sor. Körülbelül augusztus elején, tehát 2020. augusztus elején indulnak meg a munkálatok, és 300 napig tart a tervezés szerint.
2: Honlapot indított a Vave. Elindult a Változást a Városért Egyesület hivatalos honlapja. Tájékoztatásuk szerint a körmendiek számára kívánnak rendszeres információkat nyújtani az Egyesület tevékenységéről, a város közéletéről. Az oldalon híreik, háttéranyagok és tájékoztatók olvashatók a képviselői munkáról, a bizottsági ülések fontosabb döntéseiről, a fejlesztések előkészítéséről, valamint a civil kezdeményezésekről. Indul az új zebra építése a Petőfi telepen. Kezdődik a gyalogátkelőhely építése a 86-os főúton Petőfi telepnél. A szombathelyi városrész beruházása miatt várhatóan 2 hónapig félpályás lezárás és jelzőlámpás forgalomirányítás lesz érvényben. A közlekedőknek torlódásokra kell számítaniuk, a 23-as helyi autóbusz egyik megállója pedig ideiglenesen új helyre kerül. Vasi Cukrász sikere az évfagylaltja versenye. Kiemelkedő eredménnyel szerepelt a Celdömöl kiivadó cienő az évfagylaltja 2026 országos versenye. Alkotásai arany és ezüstérmet, valamint külön díjat is elnyertek a Magyar Cukrász Ipartestület rangos megmérettetésén. A versenyt idén a hajdúszoboszlói Hungaros Pastran területén rendezték meg, ahol 5 kategóriában összesen 72 fagylaltot értékelt a szakmai zsűri. Súlyos sérüléssel járó közlekedési baleset történt kedden reggel a 87-es főúton Vasszécsenyi és Csempeszkopács között. A rendelkezésre álló információk szerint egy Szombathely felől Kám irányába haladó kamion mögött közlekedő motor előzni kezdett, és ütközött egy szemből érkező kis teherautóval. A balesetben a Ducati motort vezető középkorú nő súlyos lábsérülést szenvedett. A mentők a Szombathelyi kórházba szállították. A helyszínen és a műszak

0: rendészet országos állapot felmérését közölte az élő környezetért felelős miniszter Facebookon. Gödös László a poszthoz csatolt videóban elmondta, egy országról sokat elárul, hogy milyen ebrendészeti telepeket működtet, neki szívügye, hogy az önkormányzat gyepmesteri telepei megfelelő színvonalak legyenek, és maximálisan tartsák be az állatjóléti szempontokat, fogalmazott a miniszter. A második legmelegebb volt az idei június extrém hőhullámmal, közölte a Hungaromet honlapján. Az év hatodik hónapjáról készített elemzés szerint a középhőmérséklet országos átlagban 22,5 fok volt, ami több mint 2 fokkal haladja meg a 91-2020-as évek 19,8 fokos átlagát. Mint írják, az Európa szerte rekordokat döntő hullám Magyarországot is elérte, míg az abszolút magyarországi maximum hőmérsékleti rekord is megdőlt, 42 fokkal Széchenyben.
1: Sporthírek.
0: Neymar, a brazil labdarúgó válogatott legeredményesebb játékosa, bejelentette, hogy visszavonul a nemzeti együttestől. A 34 éves csatár azután nyilatkozott erről, hogy csapata a vasárnapi 8-a döntőben 2-1-re kikapott Norvégiától, így búcsúzott a világbajnokságtól.
1: Időjárás jelentés.
0: Csütörtökön sok napsütés várható, amelyet csak rövid időre zavarhatnak meg a gomoly felhők. Zápor csak elvétve fordulhat elő, az északnyugati szél több felé megerősödik, napközben 28 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

0: Tra.
1: La calle.
2: Yeah. 99.8 Körmend FM.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Drónokkal is ellenőrzik a közlekedőket. Lezárták az M80-as autóút határ felé vezető szakaszát. Társadalmi egyeztetés indult a megye és a kormány megbízott elnevezésekről. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Drónok segítségével is ellenőrzi a közlekedési szabályok betartását a rendőrség Vasvár megyében. Az eszközöket elsősorban a balesetveszélyes útszakaszokon és csomópontokban alkalmazzák. A rendőrség tájékoztatása szerint a pilóta nélküli légi járműveket 2019 óta használják, határrendészeti, bűnmegelőzési és felderítési feladatokban is segítséget nyújtanak. A Vasvár megyei rendőrfőkapitányság közlése szerint a drónos ellenőrzések helyszíneit folyamatos kockázatelemzés alapján választják ki. Kiemelt figyelmet fordítanak azokra az útszakaszokra, ahol sok baleset történik. Teljes pályazár lesz az M80-as autóút Szentgotthárdi csomópont és a magyar-osztrák államhatár közötti szakaszon július 24-ig. Üzemeltetési, karbantartási és javítási munkák miatt tájékoztattak az illetékesek. A forgalmat a Szentgotthárdi csomópontnál a 8-as számú főútra terelik, ahonnan Rábafüzes irányába érhető el az országhatár. Falubusszal segíti a résztvevők közlekedését a halogyi önkormányzat a közelgő falunap idején, hogy minél többen részt vehessenek a rendezvényen. A szervezők tájékoztatása szerint a programnak a település futballpályája ad otthont, ezért egész nap falubusz közlekedik azoknak, akiknek nehézséget jelent a helyszín megközelítése. A cél, hogy senki sem maradjon otthon, minden érdeklődő számára biztosított legyen a részvétel és az adományozás lehetősége. Több mint 200 alkotás érkezett a Néprajzi Múzeum novellaíró pályázatára, amelyet a Vágatlanul törékeny fényképek valósága című időszaki kiállításhoz kapcsolódva hirdettek meg. A beérkezett 210 pályamű 55 történeti fényképet értelmezett újra irodalmi eszközökkel. A díjazottakat a tárlat finisszázsán hirdették ki. A zsűri döntése alapján a pályázat első díját holt versenyben a Vasi Sinko Adrien Hiányzó öltések és Major Eszter Anna Moccanatlan című novellája nyerte el. Nagy érdeklődés mellett rendezték meg második alkalommal a Rába Beach Basket elnevezésű strandkosárlabda rendezvényt Körmenden. A szervezők tájékoztatása szerint a különlegességet az idén az adta, hogy a Rába alacsony vízállása miatt a folyóban kialakult egyik szigetre, jelképesen még kosárlabda palánkot is kihelyeztek. A torna a korábbi strandkosárlabda hagyományokat idézte fel, miközben a fiatal szervezők sikeresen vitték tovább a város egyik népszerű nyári sporteseményét. Társadalmi egyeztetés indult a megye és a kormány megbízott elnevezésekről. Az ezzel kapcsolatos törvénytervezet és az ahhoz kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapjáról érhetőek el. A kormány.hu oldalon közölt tájékoztatás szerint a kormány kezdeményezi a vármegyék visszanevezését megyékké, a főispán helyett pedig a kormány megbízott címet használnak. A Visa csaknem 90 millió kibertámadást és 11 millió adathalász e-mailt blokkolt havonta a világ több mint 200 országában. Védelmi technológiájukat a pénzügyi intézmények számára is elérhetővé teszik, közölte a társaság az MT-vel. A világ egyik vezető digitális fizetési szolgáltatója az elmúlt 5 évben több mint 13 milliárd dollárt fektetett technológiába, többek között a csalások visszaszorítása és a hálózat biztonságának növelése érdekében. A rendőrség továbbra is támogatja a szolgálati kutyák otthontartását, közölték Facebook oldalukon. A rendőrség azt írta, hogy az elmúlt napokban több félreértés és találgatás jelent meg ezzel kapcsolatban. Hozzátették, hogy a jelenlegi felülvizsgálat célja nem ennek a megszüntetése vagy korlátozása, hanem azt szeretnék biztosítani, hogy a különleges képzettségű szolgálati kutyák tartása továbbra is megfeleljen az állatvédelmi, szakmai és jogszabályi előírásoknak.
0: Sporthírek.
1: Enyingi Patrik egészen kiváló, 20,58 másodperces eredménnyel nyerte meg a férfi 200 métert a Szegeden rendezett atlétikai tiszakupán. Egyéni csúcsként nem hitelesíthető az eredmény, mert a megengedetnél valamivel nagyobb volt a hátszél, ugyanakkor így is kiemelkedő eredménynek számít, mivel 27 éve nem futott magyar vágtázó ennél jobb időt, semmilyen körülmények között sem.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön sok napsütés várható, amelyet csak rövid időre zavarhatnak meg a gomoly felhők. Zápor csak elvétve fordulhat elő, az északnyugati szél több felé megerősödik, napközben 28 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Történetek, események, programok, portrék, beszélgetések. Kezdődik a háttér.
2: Ma egy június végi szombat délutáni körsétára invitálom önöket. A vasvári Békeház volt az első nagy megállója annak a Szent Gotthárdról indult Grável kerékpáros nagy túrának, amelynek a során a biciklisek Vasvár után Budapestet vették célba. A pihenőhelyen a szervezők foodtruck ételekkel, programmal, koncerttel várták a közel 300 érkezőt, sőt, aznap nyitott a kemping is. Aki szeretett volna, ott szállt meg, illetve jutalomként még csobbanhatott is a strandvizében. De a szervezők már a jövőre is gondoltak, a szeptemberben megrendezendő nyitott porták programjaira invitált a 6 dunántúli turisztikai kistérség is a vendégeket. A mai műsorban megszólaltatjuk Zsédenyi Tímeát, a Pannonhelyi Termékklaszter szervezőit, a nyitott portanapok felelősét, Nagy Krisztinát, a Vasvár Népfőiskola munkatársát, a biciklis fogadó programok szervezőit, valamint a 6 turisztikai kistérség képviselőjét, továbbá egy a túrán résztvevő kerékpárost is. Erről szól műsorunk, amelyhez kellemes rádióhallgatást kíván önöknek a szerkesztő Pogács Mónika.
0: Történetek, események, programok, portrék, beszélgetések. Ez a háttér. No.

0: Ma egy június végi szombat délutáni körsétára invitálom Önöket. A Vasvári Békeház volt az első nagy megállója annak a Szent Gotthárdról indult Grável kerékpáros nagytúrának, amelynek a során a biciklisek Vasvár után Budapestet vették célba. A pihenőhelyen a szervezők foodtruck ételekkel, programmal, koncerttel várták a közel 300 érkezőt, sőt, aznap nyitott a kemping is. Aki szeretett volna, ott szállt meg, illetve jutalomként még csobbanhatott is a strandvizében. De a szervezők már a jövőre is gondoltak, a szeptemberben megrendezendő nyitott porták programjaira invitált a 6 dunántúli turisztikai kistérség is a vendégeket. A mai műsorban megszólaltatjuk Zsédenyi Tímeát, a Pannon helyi termékklaszter szervezőit, a nyitott portanapok felelősét, Nagy Krisztinát, a Vasvár Népfőiskola munkatársát, a biciklis fogadó programok szervezőit, valamint a 6 turisztikai kistérség képviselőjét, továbbá egy a túrán résztvevő kerékpárost is. De akkor induljon is a hangulatos séta, Zsédenyi Tímea lesz az első interjú alanyom.
1: Zsédenyi Tímea vagyok, a Nyitott Portanapok egyik térségi szervezője, illetve az országos szakmai partnerségi körben is részt veszünk, mint Pannonhelyi Termékklaszter, és a mai nap folyamán a kalandtúrásokat várjuk sok szeretettel, akik a Horizont kerékpárút túrán részt vesznek, és itt a vasvári megállóba egy kicsit megpihennek és feltöltődnek. Ezt a nagy túra útvonalat összekötöttük a Nyitott Portanapok népszerűsítésével, így a Nyugat-Magyarországon található térségeket hívtuk meg, és azok közül hatan részt is vesztek a mai napon, és megmutatják azt, hogy a térségükben milyen porták várják a szeptemberi alkalomra a látogatókat, hoztak kóstolókat, finomságokat, prospektusokat, amik mind-mind azt célozzák, hogy a kerékpárosok majd ősszel is elinduljanak, és meglátogassák a portáikat.
2: Akkor tulajdonképpen itt egy eszencia van, valamennyire ernyő szervezetként mindenki képvisel.
1: Így van, így van. Igyekeztünk mindenkit meghívni, de sajnos ez a hétvége, ez teli van ballagással és egyéb eseménnyel, úgyhogy vannak, akik nem tudták elfogadni a meghívásunkat, de hála Isten a 9 térségből 6 itt van, úgyhogy ennek örülünk.
2: A szép arány, de egyébként tényleg nagyon fordulatos, változatos, színes forgatag van itt minden szempontból. Ez egy nagy országos program induló rendezvény.
1: Így van, így van. Ugye a maketusz, illetve a kalandtúrások szervezik, ha jól tudom, de megmondom őszintén, ebben annyira nem vagyok jó, és több megállóponttal várják ugye ezt a 5 napos kerékpáros programnak a résztvevőit, és mi vagyunk az első megállóid Vasváron, és hát igyekeztünk úgy a kerékpárosokat megszólítani, hogy itt egy kicsit meg tudjanak pihenni, egy kicsit fel tudjanak frissíteni, és ha már itt vannak, akkor kedvet adjunk nekik ahhoz, hogy ősszel is elinduljanak. Emellett megszólítottuk a vasváriakat is, úgyhogy családi programmal is készültünk, ugye itt van a nagy játszótér, illetve zenés programok, illetve különböző gasztroprogramokkal a vasvári családokat is várjuk.
2: Most csak tényleg dátumszerűen, aztán majd, hogyha eljön a nyitott porták napja, akkor úgyis majd bőve ebben is beszélünk erről, de mikorra tervezitek?
1: Itt Nyugat-Magyarországon a szeptember 19-20-a, a 26-27-e, illetve október első felében várják a nyitott porták a látogatókat. Úgyhogy ez a 3 hétvége, amikor körülbelül itt Nyugat-Magyarországon 150 porta fogja kinyitni a kapuját.
0: A Vasvári Békeház volt az első nagy megállója annak a Szent Gotthárdról indult Grável kerékpáros nagy túrának, amelynek során a biciklisek Vasvár után Budapestet vették célba. A közel 300 érkezőt egy kiállítás és helyi termékvásár keretében a szeptemberben megrendezendő nyitott porták programjaira is invitált a 6 dunántúli turisztikai kistérség. Itt szólítottam meg Németh Tamást is, az egyik vendéglátó kistérség, a Pannonia Kincse Líder Szervezet munkaszervezet vezetőjét.
3: Németh Tamás vagyok, a Pannonia Kincse Líder Egyesület munkaszervezet vezetője, egyben a Pannonia Kincse nyitott porták vezetője is.
2: Mit hoztak most erre a vasvári napra, tájékoztató napra?
3: Mind a 15 portánkat elhoztuk, nyilván nem személyesen, ebből most csak gyakorlatilag 2 van jelen személyesen, de minden 15 portának a termékét, szolgáltatását, élménykínáltat megpróbáljuk a mai nappal is bemutatni az érdeklődők számára.
2: Soroljuk ezeket az egyedi élményeket kínáló portákat, mi minden vonzhatja arra a tájegységre majd a kirándulókat.
3: A majdot most mondom, hogy szeptember 26 és 27 a következő ilyen időpont, és ami tudja vonzani, egy fergeteges traktortúra a Szőlőhegyen, egy finom bor, illetve egy grillkolbász kíséretében, kolbásztöltés, méhecskés túrák, kirándulások, bor, sajtmustrák, rétesnyújtás, gyakorlatilag a rétesnyújtás, saját magunk megtölthetjük, megsütjük és elvihetjük, elfogyaszthatjuk a réteseket, mézes kalácsokat készíthetünk ütőfával, különböző gyerekprogramok vannak, bringatúrák, gyalogos túrák, lovas túrák és még sorolhatnak.
2: Fogalmazhatunk úgy, hogy ezek a porták, nyitott porták tulajdonképpen a Covid történés után piaci előnyhöz jutottak azáltal, hogy a turisták egyre jobban a ilyen kisebb helyeket keresik.
3: Ezt maximálisan lehet tudom támasztani is, mert jó példa vagyunk, mikor Covid volt, akkor mentünk le az alai nyitott portákat meglátogatni, hisz az országban az volt gyakorlatilag a második ilyen hálózat, ami elkezdett működni. Gyakorlatilag a Covid idején vittünk mi is magunkkal pár termelőt, megnéztük, hogy ugyan már miért ezt a formáját választották az értékesítésnek, és gyakorlatilag rájöttünk arra, hogy ez egy fontos, teljesen más, mint egy hagyományos piaci jellegű értékesítés. Otthon, háznál, élményekkel, agroturisztikával egybefűzve óriási egy hozzáértéket ad a térség agroturisztikai termékekhez is.
2: És hogy képzeljük el egyébként, aki még nem járt ilyen nyitott port a vendégségben, ide be kell jelentkezni, vagy be is lehet esni, fizetős vagy vendéglátós, mi a rendszer?
3: De először is keressék fel a Facebook oldalunkat, a Pannónia Kincse Líder Egyesület Facebook oldalát vagy honlapját, ahol minden portáról leírást találnak, illetve a porták kapcsán, a nyitott portalapok kapcsán részletes programtervel is találkozhatunk. A programok jelentős része, majd hogy nem mindegyik teljesen ingyenes, bejelentkezni sem kell. Nyilván vannak olyan workshopok, egy rétesnyújtás, ami létszámkorláthoz kötött, ezekre be kell jelentkezni, és vannak ugyan minimális mértékben, de fizetős programok is, ezekre nyilván regisztrálni kell előre. De bárki gyakorlatilag úgymond beesik a portára, őt nem fogják elküldeni, hanem szívesen fogadják és vendégül látják azon a napon.
2: Zárásul minden egyes ilyen egységnek, területi egységnek van sajátos arca, van egy egységesség az országos nyitott porták között, de van mindenkinek saját egyedi arca. A Pannónia Kincse nyitott porta hálózatnak mi az?
3: Nekünk is van egyedi arcunk és van egyedi arculatunk, ezt nemrég újítottuk meg. Gyakorlatilag az új szóralapunk is már egy nyitott porta, egy nyitott kapu reklámozza, szimbolizálja a portákat, illetve ezen belül magát az egyesületet is. Úgyhogy mindenki keresse a piros nyitott kaput, más téven a pipacsvirágot.
2: Igen, tehát itt igen, nagyon gazdag kínálat van, mindjárt egy limonád és kis butélia.
3: Ez egy fekete berkenye limonád, és őt ráadásul a termelő az ország top 150 termelője közé tartozik. Van népi fafaragó mesterünk, savanyúság készítünk, mézesünk, kecskesajtosunk, házi mézek, házi szörpök, házi lekvárok, kivonatok, tintúrák, és nyilván a levendula sem véletlen, hisz Pannonhalma környéke a levenduláról híres, majdnem mindegyik termelőnknél levendula is található. De lehet kóstolni finom borokat, és a másik asztalon pedig az illatokat is lehet innen érezni, sül a grillkolbász, lehet finom házi sajtokat kóstolni.
0: A vasvári Békeház volt az első nagy megállója annak a Szent Gotthárdról indult Gravel kerékpáros nagy túrának, amelynek során a biciklisek Vasvár után Budapestet vették célba. A közel 300 érkezőt egy kiállítás és helyi termékvásár keretében a szeptemberben megrendezendő nyitott porták programjaira is invitált a hat dunántúli turisztikai kistérség. Nagy Krisztina, a Vasvár Népfőiskola munkatársa, a biciklisek fogadó programjainak szervezője fogadta az időközben az udvarra érkezőket, köztük a budapesti Héjjal utcát és biciklistársát.
4: Sziasztok, szeretettel köszöntelek benneteket is Vasváron. Nyitott portákat találtok az udvaron, ahol különböző finomságokat tudtok kóstolni, illetve itt az udvar végében van egy Nyitni Kék nevű food trackünk, ott tudtok ételt vásárolni. Szembe velem a Birkás Pálinka feliratú standnál pedig tudtok hidegitalokat kóstolni, és Rigler Robert pedig pizzát kínál a fekete színű sátorba, amihez pedig az Ezredes kávézónál tudtok jegyet váltani, ahol kávé, meg különböző hideg italok várnak benneteket, és szeretnélek bekínálni benneteket sütivel. Illetve azt szeretném kérdezni, hogy mi az, amiben tudunk nektek így segíteni itt, akár mobiltelefontöltés, kulacsfeltöltés. Ez a base camp, és itt szeretnétek nálunk megszállni. Mert akkor én addig nektek karszalagot, mert azzal tudtok bemenni a szállásra, illetve az esti fürdőzés este 9-ig van ott. Az innét abba az irányba mutatok tőlünk mondjuk egy 500 méterre van a kemping körülbelül, tehát nagyon közel. Szóval ez csak egy ilyen közösségi pont, ahol különböző programokkal kedveskedünk. Köszi. Számotokra.
5: Héjel utca vagyok.
2: Hány kilométeren vagytok túl?
5: 120-30, valahogy így nagyjából.
2: És úgy tudom, hogy nem egy egyszerű terep van mögöttetek, meg előttetek sem.
5: Hát mögöttünk egy olyan terep van, ami egy változtatott útvonal volt, amiatt nagyon sok volt az aszfalt benne. Az eredetihez képest sokkal több volt az aszfalt, szóval ez könnyebbséget jelentett. Szintben nem is tudom, mennyi volt benne, de egy ilyen kellemes tekerés volt az ideig.
2: Jól tudom, hogy a ti úgymond kerékpáros műfajotok a gravel?
5: Igen.
2: És ez mennyiben különbözik egy általános túra kerékpározás?
5: Vagy ez a legjobb. Ez az országútinak meg a montinak a keveréke, lehet vele terepen is menni bizonyos szintekig, és az országútinak a váziometriájához hasonló, és a kormány is, ez a koskormány is az országútikhoz hasonló, a villa az fix, nincs zengéscsillapítás, ez egy ilyen összvér megoldás, és a legjobb, ami csak.
2: Mióta csinálod ő?
5: Hát ez a kerékpárom 3 éve van meg, a gravelt az pedig 5 vagy 6 éve, de aktívan inkább az utóbbi 2 év.
2: Ez úgy, én csak így modellezem, hogy úgy érzem, hogy ez az erőllét mellett logikát, fejben való jelenlétet is, hogy ez valami nagyon összetett jelenlétet kíván.
5: Igen, ez egy összetett dolog szerintem is. Én az első kihívást azt nagyon elrontottam, ami ebbe a kategóriába és műfajba történt, ott minden amit csak lehetett elrontottam. Abszolút felkészületlenül mentem, nem voltam frissítve, nem ettem rendesen, nem voltak nálam ilyen frissítő felszerelések, és fizikumba se voltam felkészülve. De szerintem, hogyha az ember előtte edz, jól felkészül, van gyakorlata, meg vannak a megfelelő eszközei, akkor azért olyan nagyot hibázni nem lehet.
2: Mennyi lesz még előttetek? Mekkora ez a mostani kihívás, ami Szent Gotthárdról indultatok? Mi a végpont, és összesen hány kilométer?
5: 690 kilométer. És Budapestig tart ez a magyarországi legnagyobb és legnehezebb Hungarian Divide nevű versenynek a kis testvére gyakorlatilag, és nem verseny, igen, mindenki azért jött, hogy jól érezze magát.
2: Ez minden adott, úgyhogy tényleg jó pihenés nektek.
5: Köszönjük szépen!
0: A vasvári Békeház volt az első nagy megállója annak a Szent Gotthárdról indult gravel kerékpáros nagy túrának, amelynek során a biciklisek Vasvár után Budapestet vették célba. A közel 300 érkezőt egy kiállítás és helyi termékvásár keretében a szeptemberben megrendezendő nyitott porták programjaira is invitált a 6 dunántúli turisztikai kistérség. Borsnék Kelemen Klára a Fertőtáj kistérségére invitált a termékeikkel, szórólapjaikkal a nyitott portanapokra az érkezőket.
6: Jó napot kívánok, Borsnék Kelemen Klára vagyok, az Alpok Fertőtáj Vidékfejlesztési Egyesület nevében jelentem meg itt a mai napon ezen a nagyon szép programon. A térségben nagyon készülünk az idei évi nyitott porta programra, mely október 3-án kerül megrendezésre. Több kiegészítő helyszín is lesz, termelők is lesznek, mindenkit várunk szeretettel, hogy megismerjék, hogy mennyi sok szépséget rejt ez a térségünk.
2: Most itt egyfajta ilyen vizuális névjegy van, tényleg a sok mindenből biztos önuralom kellett, hogy valamennyit itt tényleg egy részt, színes részt hozzanak. Itt mi mindent kínálnak itt az érkezők?
6: Igen, pontosan nagyon színes a paletta, amit már most jelen vagyok, viszont ez még így a fele kb. A termelőknek. Amiket most így hoztam magammal, természetesen 14, tehát azt tudnék, hogy 14 port lesz majd a portanapunkon. Méz, zöldjólekvár, ami újdonság, és nagyon sokan kóstolták most a mai nap folyamán. Borászatunktól is tudtunk képviselni, valamint liofilizált gyümölcsöket is hoztam, úgyhogy kerámia termékeket, és ezeket mind megnézhetik, és csodálkozhatnak majd a nyitott portanapokon. Úgyhogy ezek, amikkel most itt szívesen megmutatom, hogy az itteni térségnek is a képviseletünket.
2: Azt gondolom, hogy az se véletlen, hogy itt erre a kerékpáros jambórira érkezett a tájegység képviseletében, mert nagyban építenek a kerékpáros turisták.
6: Igen, minden évben az egész évben 2 keréken programunkkal is próbáljuk csalogatni a sportolni vágyokat, a családokat és mindenkit, aki kikapcsolni vágyik a mi térségünkben. Eddig már 2 ilyen program lezajlott, mindenkit várunk még szeretettel, minden résztvevőt, még 4 alkalomra kerül sor, jelentkez lehet a honlapunkon keresztül, úgyhogy nagyon sok változatos program is rejlik ebben az egész évben 2 keréken programban, oda is várunk mindenkit szeretettel.
2: tulajdonképpen laikusként teszem fel a kérdést, de minthogyha a tapasztalatok ezt mutatnák, hogy mióta túl vagyunk a Covidon, azóta minthogyha sokkal nagyobb figyelmet kapnának ezek az élményturisztikai lehetőségek, a kisebb tájegységekben mutatkozása, ellentétben az ilyen már szinte túllátogató turisztikai központokkal, tehát nagy jövő áll így a kistérségek előtt.
6: Igen, bízunk benne, nekünk elsősorban ez a legfontosabb feladatunk, hogy mi is nyitottak legyünk a térségbe, vágyukba, és aki kíváncsi, ami történik a térségünkben. Igen, egyértelmű, ugye a Covid ugye nagyon bezárta, ugye az embereket volt, nem volt meg az a mozgásterünk, és mi most elrépítünk, hogy minél nyitottabbak legyünk a mi térségünkben mindenki számára.
2: Nyitott portákról beszélünk, aki még nem járt ilyen nyitott portaprogramon, nem járt nyitott portán, az úgy képzelje el, hogy jó, van majd egy ilyen tematikus program is, amit említettünk, de egyszerűen bekopoghat a portákra, vagy csak meghirdetett programokat néz.
6: Igen, tehát be tud kopogtatni a portákhoz, mindenkit várunk, ugye egy szórólap készült, amit szeretnénk a térségben is mindenki számára eljuttatni, ott majd akkor megismerhetik a nyitott portásokat, oda be lehet nyugodtan menni, és mindenkit nagyon nagy szeretettel várnak, hogy őket is megismerhessék.
2: Érdekes, mert tulajdonképpen akik a nyitott portákat üzemeltetik, valamennyire ilyen előretolt helyőrségei az egyes ilyen turisztikai térségeknek, nem? Mert ha ők élményt okoznak az arra látogatóknak, akkor az egész térség nyerességet nyere.
6: Igen, mi is ezt szeretnénk elérni, úgyhogy ez a legfontosabb célunk ebben a nyitott portanapban, hogy ezt elérhessük, és hogy sok mindenkit megismerek tényleg, aki még nem ismer esetleg itt a nyitott portáinkat.
2: Még annyit zárásul, hogy történik a nyitott porták kiválasztása? Van valami minőségi kritérium rendszer, amin úgymond keresztül kell menniük, és valami minőséget biztosítaniuk kell? Hogy?
6: Igen, ugye jelentkezési lapot kellett kitöltenünk, ott természetesen voltak ugye olyan feltételek, amiket ugye a nyitott portáknak biztosítani szükséges, de legfontosabb az volt, hogy mi megismertük magákat a termelőket, akik nagyon barátságosan és örömmel fogadták a mi felkeresésünket, egyeztettünk velük, és úgy igazából ezeket a jelentkezési lapokat kitöltve juttattuk el ugye a porta jelentkezéseket. Ugye lesz majd nekik egy workshop, egy felkészítő workshop a jövő hét folyamán, amin nagyon sokan részt vesznek tényleg a mi térségünkből is. Egyrészt ez a legfontosabb cél, hogy ott mindent megtudhassunk, hogy ez nagyon jól sikerüljön október 3-án.
2: Mindegyik nyitott port a tájegységről, vagy nem tudom, jól használom ezt a szót, megkérdezem tényleg a legvégén, hogy van egyfajta egységesség is, hálózat ebben, az is nagyon egymást erősítik, de minden tájegységnek van egyfajta saját arca. Az önökét hogy tudná jellemezni?
6: Hát a saját arcunk inkább azt mondom, nagyon, nagyon sokféle rétű, tehát hogy itt a termelőknek a sokszínűsége, és ez szerintem ezzel ruhozza a legjobban ennek a nyitott portának, úgymond a sikeréhez. Ugye itt az őstermelőtől kezdve olyan zöldségektől, gyümölcsök, tehát tényleg nagyon, nagyon sok rétű, úgyhogy ebben próbálunk mi is kiteljesedni.

0: Háttér. Minden, ami érdekes. Színes közéleti információs magazin egy órában. Háttér.
1: A vasvári Békeház volt az első nagy megállója annak a Szentgotthárdról indult Gravel kerékpáros nagy túrának, amelynek során a biciklisek Vasvár után Budapestet vették célba. A közel 300 érkezőt egy kiállítás és helyi termékvásár keretében a szeptemberben megrendezendő nyitott porták programjaira is invitált a hat dunántúli turisztikai kistérség. Szőke Tünde a Vasi hegy hátrába mentett turisztikai egyesület képviseletében invitálta az érkezőket a térségben szeptemberben megnyitandó nyitott porták napra.
2: Tudjuk el, hogy mikor lesz majd a tulajdonképpen, amiért itt promotálják a nyitott portaságot, hogy mikor lesz majd össze.
3: 2026. szeptember 19-20-án várjuk az említett településeken a helyben élőeket, illetve a messzebbről érkező vendégeket.

0: Kaposvári Békeház volt az első nagy megállója annak a Szent Gotthárdról indult Gravel kerékpáros nagy túrának, amelynek során a biciklisek Vasvár után Budapestet vették célba. A közel 300 érkezőt egy kiállítás és helyi termékvásár keretében a szeptemberben megrendezendő nyitott porták programjaira is invitált a hat dunántúli turisztikai kistérség. Hardi Gellért és felesége Hardiné Horváth Adrien a mikrofonnál, ők a Bazalt vidék tájegység nyitott porta napjait képviselték a vasvári megállónál. De mint hallják, a következő percekben programajánlónál sokkal több következik. Egy elkötelezett fiatal, két gyermekes házaspár, gazda család beszél az élelmiszerek, egészséges előállítása és a föld iránti elköteleződésükről, szeretetükről. Számomra nagyon szívmelengető volt az, amit tőlük, róluk hallottam.
1: Én Hardi Gellért vagyok, és a feleségem Hardiné Horváth Adrien. Mi Karakószörcsökről érkeztünk. Mi a Bazalt vidék nyitott porta napok tájegységét képviseljük. Az a Somlóhegy, Sákhegy és a Kis-Somlyónak a

0: környékünkön nyitva a porták. A mi portánk az konkrétan 19-én szombaton lesz megtekinthető. Az állatainkat meg lehet nézni, a gépeket, amivel a földeket műveljük és a takarmányt előállítjuk. Azt megnézhetik az odalátogatók, hogy mit esznek az állatok. Ez fontos kihangsúlyozni, hogy nálunk csak saját termesztésű és hazai takarmányt esznek. Ezért tudjuk garantálni azt, hogy a hús minőség is olyan, amilyet elvárhatnak, amilyen a régi ízeket kedvelők szeretnének, és a termékeinket is ennek szellemébe készítjük, hogy olyan termékeket állítunk elő, amiket régen is szoktak.
1: A Porta háziasszonyának mi a feladat, a felelőssége ebben a nagy rendszerben?
2: Hát igyekszem összefogni ezt az egész rendszert, illetve hát a feladatom jobban a bolt működtetésein. Van egy termelői kisboltunk, amelyet működtetünk ott a családi házunknál, ahol várjuk a szeretettel a vásárlókat, és a nyitott portanapon is nyitva leszünk, úgyhogy szeretettel oda is várjuk a vásárlókat, az érdeklődőket, úgyhogy jobbára nekem ez a feladatom.
1: Egyébként ez a kis házi boltocska, ez mi mindent kínál, egy ilyen virtuális polcnézegetőt csináljon?
2: Minden héten friss tőkehússal tudunk szolgálni, sertéshús és marhahússal is foglalkozunk, illetve füstölt árukkal, kolbászfélék, szalonnafélék, most már feldolgozott egyéb termékeink is vannak, mint a parasztmájas, a turista szalámi, amiket saját húsainkból készítünk el, nem tartalmaznak semmiféle adalékanyagot, úgyhogy ajánlani tudom mindenkinek.
1: Igen, egyébként el szoktam azon gondolkodni, és úgy örülök, amikor ilyen emberekkel találkozom, akik a tradíciót képviselik az élelmiszer előállításban is, hogy egyszerűen a 21. század embere, főleg a fiatalok, nem is tudják, hogy hol kezdődik úgymond az íz. Hozzászoknak a multi kínálta ízekhez, vagy ízfokozókhoz, és közben az ízek egész máshol kezdődnek.
2: Hát sajnos igen, próbáljuk ösztönözni az embereket arra, hogy ne a boltban vásárolják meg a hústermékeket, hanem a termelőktől, mert ők állítanak elő olyan késztermékeket, amik valódi ízeket kínálnak, és nem az ízfokozó adja az ízeket, hanem a hús és a fűszerek az, ami azzá teszi azt a terméket, és ezeket vásárolják, mert sokkal egészségesebbek, és a tartósítószer is, ami hiányzik ugye ezekből a házi dolgokból, ezeket sem tartalmazzák a mi termékeink.
1: Gellérthez fordulok ismét, hogy fiatal emberekkel találkozom most, és beszélgetek önökkel, és szinte hihetetlen, hogy ekkora gazdasági rendszert működtetnek. Honnan jön ez az elhívás?
0: Hát onnét jön, hogy első emlékeim egyik az, hogy 3 évesen a krumplizsákokon ugrálok kint a földön, és kiskoromtól fogva a traktor, meg az aratás, meg minden ilyen emlék az már ehhez köt. Hála Istennek a testvéremmel, testvéreinkkel, a családtól, vagy a szüleinktől tudtuk ezt a tudást magunkba szívni, és volt kiinduló föld, meg gép, amivel ezt el tudtuk kezdeni, főállásba csinálni, és tapasztaltuk azt, hogy a mezőgazdaságban sok olyan buktató van, ami minden év, vagy nem minden évben, de ciklikusan előjön, legyen az a terményáraknak a mélypontja, vagy az állatoknak az eladhatatlansága, vagy nyomott áron történő eladása, és ebből keresvén a kiutat lyukadtunk ki oda, hogy most már késztermékeket állítunk elő, mert sokkal stabilabban tudjuk így az alapanyagainkat megetetni, feldolgozni, és így kevésbé vagyunk kiszolgáltatva a piacnak erre a hektikusságának.
1: Így számokat mondjuk, területre nézve is, állatszámra nézve is?
0: Hát olyan szántóterületben 150 hektár, kaszáló az körülbelül 200, a legelővel együtt ilyen 200 hektár, 140 darab marha, és ilyen éves szinten 200 darab disznót hizzalunk és vágunk le. Ezek jelen pillanatban a volumenek, de hála Isten a kereslet az mindig növekedik, emiatt még szeretnénk ezt tovább bővíteni.
1: Meg még így lassan zárjuk az interjút, úgy belegondol az ember, hogy ez tényleg csak úgymond szerelemből lehet csinálni, mert ez egy tulajdonképpen 24 órás elfoglaltság 365 napon át.
0: Igen, nincs

0: Pácsony, nincs húsvét, nincs pünkösd, úgyhogy ez ebből le kell születni. Megtanulni is meg lehet, de sokkal nehezebb.
1: Zárásul már beszéltünk a termelői boltjukról. Sok minden minőségi áruk közül mondjuk mire a legbüszkébbek?
0: Igazából mindegyikre büszkék vagyunk. Talán a számomra a sertés kolbász, amit ma is már említettem egy vásárlónak, hogy még mindig megvan az a recept, amit a nagyszüleinktől kaptunk, ami 5 fűszerből áll a fűszerek listája, amit beleteszünk, és egy ingnek a kemény papírjára, tehát az ing tartó kemény papírra van ráírva, és mai napig az alapján fűszerezzük a kolbászt. Ez így érzelmileg köt talán legjobban ehhez.

0: A vasvári Békeház volt az első nagy megállója annak a Szent Gotthárdról indult Gravel kerékpáros nagy túrának, amelynek során a biciklisek Vasvár után Budapestet vették célba. A közel 300 érkezőt egy kiállítás és helyi termékvásár keretében a szeptemberben megrendezendő nyitott porták programjaira is invitált a hat dunántúli turisztikai kistérség. A Tájkapocs Alapítvány Sümegtől a Bakonyaljáig tájegységet, nyitott porta programokat képviselő Kisné Wittmann Bernadett következik, majd a körsétám lassan zárul. Nagy Krisztina szervezővel teszünk pontot közösen a Békeházi körsétára.
1: Kisné Wittmann Bernadett vagyok, és a Tájkapocs Alapítvány Sümegtől a Bakonyaljáig térségét képviselem. Mit tudunk elmondani erről a térségről? Nyitott porta szempontjából mi minden kínálatban? A Nyitott Porta Napok országos rendezvényén a mi portáink, a Sümegtől a Bakonyaljáig térség, szeptember 19-én, illetve 20-án lesznek nyitva a portáink, településeket. Megemlítem, Olaszfalu, Városlőd, Szentbékálla, Nemeshany, Kékkút, Káptalantóti, Sümeg, Nagyvázsony, Pula, ezek a települések várják. Termelők, illetve kiegészítő helyszínek várják nagy szeretettel a portájukra érkező vendégeket. Ez egy különleges nap, mert a termelőink egész évben ugye a termeléssel, a gazdasággal vannak elfoglalva, és ezen a hétvégén nagy szeretettel kinyitják kapuikat, és szívesen megmutatják a tevékenységüket az érdeklődőknek.
0: Néhány terméket sorolnánk, hogy mi mindent talál majd ott az arra kiránduló, meg most is, amivel jöttek.
1: Nagyon színes programokkal várják a termelők a vendégeket, élményprogramokkal, tehát állatsimogatóval, kreatív kézműves foglalkozásokkal, tematikus workshopokkal, lovasprogramokkal, interaktív foglalkozásokkal, de lesz helyi termékek különleges kóstolója vására, borkóstoló, komoly zenei koncertek, élménytúrák kicsiknek és nagyoknak. Mi ebből hoztunk egy kis szűk keresztmetszetet. Mandulástól hoztunk finom, frissen tört mandulát, finom szörpöket, lekvárokat hoztunk, levendula zselét, levendula vizet, illetve illóolajokat, szörpöket, gyönyörű kézműves termékeket a nagyvázsonyi Piktorella alkotóműhely munkáiból, sőt még levendula kalácsot is tudunk kóstoltatni.
0: Bővülhet, van rá kíváncsiság a vendégek.
1: Igen, abszolút van. Nagyon népszerűek, tavaly évben is nagyon népszerű volt a rendezvény, úgyhogy több termelő döntött úgy, hogy idén is nagy örömmel megszervezi, illetve újabb termelők is csatlakoztak, és reméljük, hogy ők is nagyon sikeresek lesznek.
0: Nagy Kriszta szervezővel már csináltunk a hallgatóknak kedvet a mai rendezvényhez, amin most itt vagyok, sorba készítem az interjúkat. Invitáltuk a hallgatókat erre a közösségi napra ide a Békeházba, most itt is vagyunk ezen a rendezvényen. A tervek szerint haladnak a dolgok?
2: Én azt gondolom, hogy igen, a kerékpárosoknak mondjuk a fele megérkezett már, hiszen ugye ők Szent Gotthárdról indultak el, és egy hosszú úton, kanyargós úton jutottak el ide, hiszen ez egy kalantúra, tehát tereputakon és nem az aszfaltos úton jutottak el ide a Békeházba. Sok-sok nyitott portát találhatunk a Kisalföldről, a Kiscsőszi nyitott portákat, a Vasihegy által nyitott portáit, úgyhogy tudnak termékeket, helyi termékeket kóstolni, valamint Rigler Robert készült különböző pizzákkal, kétféle pizzákkal itt a bicikliseknek, és hát egy food truckes is van az udvaron, illetve egy latin zenész duó muzsikál most éppen, úgyhogy a biciklisek, én azt látom, hogy jól érzik magukat, és vásárolnak, és étkeznek, és pihennek, mert hogy ugye ezért érkeztek ide hozzánk, és azt gondolom, hogy talán jól is érzik magukat, ahogy én látom.
0: És ráadásul tényleg, ahogy beszéltünk is előzetesben róla, ez egy összetett nap, mert a kemping is manyitott meg, és lesz, aki ott száll.
2: Így van, tehát a biciklisek közül lesznek páran, akik ott alszanak, és számukra a Szentkút fürdőben is biztosítunk egy kis kellemes pihenési, fürdőzéses lehetőséget este 9 óráig, valamint nem csak a bicikliseket vártuk erre a napra, hanem bárkit, hiszen a város lakók is érkezhettek, arcfestéssel vártuk a gyerekeket, meg logikai játékokkal, illetve egy élmény labirintus. Úgyhogy én azt gondolom, hogy bárki megtalálhatja a számára a kedves elfoglaltságot, a Békeházban pedig éppen most zajlik a gerinctorna, valamint jóga foglalkozás lesz majd 6 órától Takács Judittal, nem csak bicikliseknek, hanem azoknak, akik szeretnének egy kicsit mozogni.

0: Történetek, események, programok, portrék, beszélgetések. Ez a Háttér.
1: Ennyi volt mai háttérműsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on a műsorszerkesztője Pogács Mónika.
0: Minden fontos, ami a háttérben történik. Ha kíváncsi mindarra, ami a hírek, események, emberi sorsok, élettörténetek mögött van, akkor jövő héten is várja a Háttér.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Kezdődik a Bástya utca felújítása. Honlapot indított a Vave. Elsötétült az M1 és leállt a Kossuth Rádió. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Kezdődik a Bástya utca felújítása. Aláírták a kivitelezési szerződést, így heteken belül megkezdődhet a körmendi Bástya utca felújítása. A munkák a 4. Béla király és Vida József utca közötti részt érintik, a teljes beruházás várhatóan jövő tavasszal készül el. A kivitelezés idején augusztustól ideiglenes forgalomkorlátozásokra kell számítani, mondta a rádiónknak dr. Szabó Barna polgármester.
2: Körmend város önkormányzat egy újabb jelentős közlekedésfejlesztési beruházást valósít meg a belvárosban. A projekt keretében a Bástya utca fog megújulni, méghozzá a Vida József Rétál utca és a 4. Béla király közötti szakaszon. Ez egy 410 méter hosszú útszakasz. Én bízom benne, hogy hozzá fog járulni a fejlesztés a biztonságosabb közlekedéshez és a közintézményeknek a jobb megközelítéséhez is. A beruházás megvalósítására az önkormányzat TOP Plus felhívás keretében 544 millió forint visszaemtérítendő Európai Uniós támogatást nyert. Én köszönöm az előző város vezetésnek azt a munkáját, hogy az új idejükben indult el a pályázatnak a előkészítése, illetve tervezése. Most fog megvalósulni, szerződés aláírása ma került sor. Körülbelül augusztus elején, tehát 2020. augusztus elején indulnak meg a munkálatok, és 300 napig tart a tervezés szerint.
1: Honlapot indított a Vave. Elindult a Változást a Városért Egyesület hivatalos honlapja. Tájékoztatásuk szerint a körmendiek számára kívánnak rendszeres információkat nyújtani az Egyesület tevékenységéről, a város közéletéről. Az oldalon híreik, háttéranyagok és tájékoztatók olvashatók a képviselői munkáról, a bizottsági ülések fontosabb döntéseiről, a fejlesztések előkészítéséről, valamint a civil kezdeményezésekről. Indul az új zebra építése a Petőfi telepen. Kezdődik a gyalogátkelőhely építése a 86-os főúton Petőfi telepnél. A szombathelyi városrész beruházása miatt várhatóan 2 hónapig félpályás lezárás és jelzőlámpás forgalomirányítás lesz érvényben. A közlekedőknek torlódásokra kell számítaniuk, a 23-as helyi autóbusz egyik megállója pedig ideiglenesen új helyre kerül. Vasi Cukrás sikere az év fagylaltja versenye. Kiemelkedő eredménnyel szerepelt a Celdömöl kiadó Cienő az év fagylaltja 2026 országos versenye. Alkotásai arany- és ezüstérmet, valamint külön díjat is elnyertek a Magyar Cukrász Ipartestület rangos megmérettetésén. A versenyt idén a hajdúszoboszlói Hungaros Pastrand területén rendezték meg, ahol 5 kategóriában összesen 72 fagylaltot értékelt a szakmai zsűri. Súlyos sérüléssel járó közlekedési baleset történt kedden reggel a 87-es főúton Vasszécsenyi és Csempeszkopács között. A rendelkezésre álló információk szerint egy Szombathely felől Kám irányába haladó kamion mögött közlekedő motor előzni kezdett, és ütközött egy szemből érkező kis teherautóval. A balesetben a Ducati motort vezető középkorú nő súlyos lábsérülést szenvedett. A mentők a Szombathelyi kórházba szállították. A helyszínelés és a műszaki mentés idejére a 87-es főút érintett szakaszát teljes szélességében lezárták. Elsötétült az M1 és leállt a Kossuth Rádió. Az MTV a frissen megbízott ideiglenes vezérigazgatója Horváth András azonnali hatállyal leállította a hírszolgáltatást a közmédia minden felületén, közölték kedden az MTV-vel. Az M1-en átmenetileg egy szöveg volt olvasható, amiben bocsánatot kértek a hazugságokért, és ígéretet tettek az átalakulásra. Az M1 este új formában, filmekkel és hírszolgáltatás nélkül indult újra. Megkezdik az ebrendészet országos állapot felmérését, közölte az élő környezetért felelős miniszter Facebookon. Gödös László a poszthoz csatolt videóban elmondta, egy országról sokat elárul, hogy milyen ebrendészeti telepeket működtet, neki szívügye, hogy az önkormányzat gyepmesteri telepei megfelelő színvonalak legyenek, és maximálisan tartsák be az állatjóléti szempontokat, fogalmazott a miniszter. A második legmelegebb volt az idei június extrém hőhullámmal, közölte a Hungaromet honlapján. Az év 6. hónapjáról készített elemzés szerint a középhőmérséklet országos átlagban 22,5 fok volt, ami több mint 2 fokkal haladja meg a 91-2020-as évek 19,8 fokos átlagát. Mint írják, az Európa szerte rekordokat döntő hullám Magyarországot is elérte, még az abszolút magyarországi maximum hőmérsékleti rekord is megdőlt, 42 fokkal Széchenyben.
0: Sporthírek.
1: Neymar, a brazil labdarúgó válogatott legeredményesebb játékosa, bejelentette, hogy visszavonul a nemzeti együttestől. A 34 éves csatár azután nyilatkozott erről, hogy csapata a vasárnapi 8-a döntőben 2-1-re kikapott Norvégiától, így búcsúzott a világbajnokságtól.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön sok napsütés várható, amelyet csak rövid időre zavarhatnak meg a gomoly felhők. Zápor csak elvétve fordulhat elő, az északnyugati szél több felé megerősödik, napközben 28 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rá.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Drónokkal is ellenőrzik a közlekedőket. Lezárták az M80-as autóút határ felé vezető szakaszát. Társadalmi egyeztetés indult a megye és a kormány megbízott elnevezésekről. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Drónok segítségével is ellenőrzi a közlekedési szabályok betartását a rendőrség Vasvár megyében. Az eszközöket elsősorban a balesetveszélyes útszakaszokon és csomópontokban alkalmazzák. A rendőrség tájékoztatása szerint a pilóta nélküli légi járműveket 2019 óta használják, határrendészeti, bűnmegelőzési és felderítési feladatokban is segítséget nyújtanak. A Vasvár megyei rendőrfőkapitányság közlése szerint a drónos ellenőrzések helyszíneit folyamatos kockázatelemzés alapján választják ki. Kiemelt figyelmet fordítanak azokra az útszakaszokra, ahol sok baleset történik. Teljes pályazár lesz az M80-as autóút Szentgotthárdi csomópont és a magyar-osztrák államhatár közötti szakaszon július 24-ig. Üzemeltetési, karbantartási és javítási munkák miatt tájékoztattak az illetékesek. A forgalmat a Szentgotthárdi csomópontnál a 8-as számú főútra terelik, ahonnan Rábafüzes irányába érhető el az országhatár. Falubusszal segíti a résztvevők közlekedését a halogyi önkormányzat a közelgő falunap idején, hogy minél többen részt vehessenek a rendezvényen. A szervezők tájékoztatása szerint a programnak a település futballpályája ad otthont, ezért egész nap falubusz közlekedik azoknak, akiknek nehézséget jelent a helyszín megközelítése. A cél, hogy senki sem maradjon otthon, minden érdeklődő számára biztosított legyen a részvétel és az adományozás lehetősége. Több mint 200 alkotás érkezett a Néprajzi Múzeum novellaíró pályázatára, amelyet a Vágatlanul törékeny fényképek valósága című időszaki kiállításhoz kapcsolódva hirdettek meg. A beérkezett 210 pályamű 55 történeti fényképet értelmezett újra irodalmi eszközökkel. A díjazottakat a tárlat finisztázsán hirdették ki. A zsűri döntése alapján a pályázat első díját holtversenyben a Vasi Sinkó Adrien Hiányzó öltések és Major Eszter Anna Moccanatlan című novellája nyerte el. Nagy érdeklődés mellett rendezték meg második alkalommal a Rába Beach Basket elnevezésű strandkosárlabda rendezvényt Körmenden. A szervezők tájékoztatása szerint a különlegességet az idén az adta, hogy a Rába alacsony vízállása miatt a folyóban kialakult egyik szigetre, jelképesen még kosárlabda palánkot is kihelyeztek. A torna a korábbi strandkosárlabda hagyományokat idézte fel, miközben a fiatal szervezők sikeresen vitték tovább a város egyik népszerű nyári sporteseményét. Társadalmi egyeztetés indult a megye és a kormány megbízott elnevezésekről. Az ezzel kapcsolatos törvénytervezet és az ahhoz kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapjáról érhetőek el. A kormány.hu oldalon közölt tájékoztatás szerint a kormány kezdeményezi a vármegyék visszanevezését megyékké, a főispán helyett pedig a kormány megbízott címet használnak. A Visa csaknem 90 millió kibertámadást és 11 millió adathalász e-mailt blokkolt havonta a világ több mint 200 országában. Védelmi technológiájukat a pénzügyi intézmények számára is elérhetővé teszik, közölte a társaság az MT-vel. A világ egyik vezető digitális fizetési szolgáltatója az elmúlt 5 évben több mint 13 milliárd dollárt fektetett technológiába, többek között a csalások visszaszorítása és a hálózat biztonságának növelése érdekében. A rendőrség továbbra is támogatja a szolgálati kutyák otthontartását, közölték Facebook oldalukon. A rendőrség azt írta, hogy az elmúlt napokban több félreértés és találgatás jelent meg ezzel kapcsolatban. Hozzátették, hogy a jelenlegi felülvizsgálat célja nem ennek a megszüntetése vagy korlátozása, hanem azt szeretnék biztosítani, hogy a különleges képzettségű szolgálati kutyák tartása továbbra is megfeleljen az állatvédelmi, szakmai és jogszabályi előírásoknak.
0: Sporthírek.
1: Enyingi Patrik egészen kiváló, 20,58 másodperces eredménnyel nyerte meg a férfi 200 métert a Szegeden rendezett atlétikai tiszakupán. Egyéni csúcsként nem hitelesíthető az eredmény, mert a megengedetnél valamivel nagyobb volt a hátszél, ugyanakkor így is kiemelkedő eredménynek számít, mivel 27 éve nem futott magyar vágtázó ennél jobb időt, semmilyen körülmények között sem.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön sok napsütés várható, amelyet csak rövid időre zavarhatnak meg a gomoly felhők. Zápor csak elvétve fordulhat elő, az északnyugati szél több felé megerősödik, napközben 28 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is

Függöny, együttött kopott Rivalda, AKPH maffia laza, alkalmi esztrád, a lelki ismeretednél még jó lehetsz egy italra, mi majd a zenét küldjük, hadd legyen az a pesztrád. A design drogtól lassacskán már minden spanom mizantróp, a hangulatom monalizás, közelít a plazírthoz, totális apátia, nem áll föl

0: FM és a világ hírei a 99.8-on.
1: Marad a napos, felhős idő. Jövő héten is lesz kétnapos rendkívüli országgyűlés. Gyors ütemben számolnák fel az előző kormány által létrehozott alapítványi irányítási modellt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sikerült megerősíteni a világ legerősebb politikai és védelmi szövetségének egységét. Így értékelte Magyar Péter a NATO ankarai ülését a Facebook oldalán közzétett bejegyzésében. A miniszterelnök egyben megerősítette, Magyarország a megállapodásnak megfelelően növeli a védelmi kiadásait 2035-ig. A jövő hétre is kezdeményezte a kormány az országgyűlés nyári rendkívüli ülésének folytatását. Hétfőn és kedden összesen 7 előterjesztést, köztük az alaptörvény 17. módosítását, valamint a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség rendőrségbe beolvadását vitathatják meg a képviselők. Emellett tárgyalhatják a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvénymódosítását, a kőolajtermék előállító különadóját kiterjesztő, valamint az egyes adókötelezettségekről és adótörvények módosításáról szóló előterjesztést. A tudománypolitikai és innovációs államtitkár szerint gyors ütemben kívánják felszámolni az alapítványi irányítási modellt, hogy az egyetemek és kutatóintézetek ismét teljes jogú résztvevői lehessenek a Horizon Europe és Erasmus Plus programoknak. Horváth Péter a Science Business lapnak adott interjúban arról is beszélt, hogy a tervek szerint a Hunren Magyar Kutatási Hálózat megújított modellben kerülne vissza a Magyar Tudományos Akadémia fenntartásába, valamint az Élvonal Alapítványt csökkentett költségvetéssel vonnák össze a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatallal. 2 év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték azt a borsodi fiút, aki tavaly januárban robbantással fenyegetett meg 46 iskolát, közöttük saját szakképző intézményét. Annak a levélnek a szövegét használta fel, amelyben pár nappal korábban tömegesen fenyegettek meg iskolákat. Miután kiküldte az e-maileket, 30 oktatási intézményt kellett kiüríteni. Ismét véradásra hív mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vörös Kereszt. A biztonságos nyári ellátás érdekében naponta legalább 1600-1800 véradóra van szükség, de az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt kevesebben jelentkeztek. A helyszínekről és időpontokról az ovs.hu, valamint a véradás.hu oldalon lehet tájékozódni.
0: Időjárás jelentés.
1: Gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A szelet élénk olykor erős lökések kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is.

0: 99.8. Görmend FM. Rákongolva. Rákongolva. Rákongolva.
1: Dr. Béres.
2: Herceg.
1: Ride the city, let's go!

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Félmilliárd forintból újul meg a Bástya utca. Több mint 544 millió forintos Európai Uniós támogatásból újul meg a körmendi Bástya utca. A beruházás során a 4. Béla király és Vida József utcák között korszerűsítik a burkolatot, új parkolókat alakítanak ki, a meglévőket pedig felújítják. A fejlesztés legkésőbb augusztus elején indul, tudtuk meg dr. Szabó Barna polgármestertől.
2: Mind a gyalogos, mind a kerékpáros és mind a gépjármű forgalom szempontjából sokkal biztonságosabb közlekedés lesz. Megújulnak zöld felületek, járdák, 28 új személygépkocsi parkoló és 5 várakozóhely létesül, emellett 10 meglevő párhuzamos parkolóhely is megújul parkolási anomáliáknál, és egy kedvezőbb helyzetet és élhetőbb városképet fog teremteni Körmend esetében. Körülbelül augusztus elején indulnak meg a munkálatok, és 300 napig tart a tervezés szerint. Tehát fölölel majdnem egy egész évet. Én kérem szépen a lakosságnak a megértését és a türelmét a kivitelezés alatt, és ígérem, folyamatosan meg fogják kapni a tájékoztatást, a forgalmi rend és a korlátozások azok, hogy fognak változni. Az a lényeg, hogy szakaszokra lesz bontva a fejlesztés. 4,5 méter mélyen van a csapadékvizelvezető csatorna Bástya utca alatt. Ezzel fognak kezdeni. Ugye ebbe 300 napba beleesik a téli időszak is, ami lassítja a munkát, de ez bele van kalkulálva természetesen. Várhatóan júniusra fog fejeződni teljesen.
1: Megkezdődött a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszám program idei adománygyűjtése, közölték a szervezők. A kezdeményezés célja, hogy a termelők által felajánlott búzából őrölt lisztet rászoruló családok, gyermekintézmények és szociális szervezetek kapják meg. Az adomány búza gyűjtése augusztus végéig tart. Vasvár megyében 2 gyűjtőpont működik, Körmenden, valamint Vépen fogadják a gazdálkodók felajánlásait. A Magyarok Kenyere programhoz idén országszerte 102 gazdaság csatlakozott, adomány búza átvevőként, míg feldolgozásban 12 malom, összesen 15 malomüzem vesz részt. Közösségi rendezvényen idézik fel az Altárába fesztiválok hangulatát a hétvégén Körmenden. Az ingyenes piknikre azokat várják, akik az elmúlt években valamilyen formában részesei voltak a zenei esemény sorozatnak, és szeretnék újra átélni a Rába Parti fesztivál sajátos hangulatát. A látogatókat tábor, tűz és zenei meglepetések várják. Tudtuk meg Hegedűs László főszervezőtől.
3: Úgy gondoltuk, hogy akik sokat segítettek nekünk, próbáljuk honorálni. 16 év alatt, akik mellettünk voltak, először egy zárt körű partiba gondolkodtunk, de aztán úgy döntöttük, hogy megnyitjuk, aztán legyünk amennyien leszünk, majd kiderül. Ez arról szól, hogy egynapos piknik, itt koncertek nem lesznek. Ha lehetőségek adottak lesznek, akkor szeretnék egy tábortüzet, amúgy meg Magyarország legkiválóbb rock DJ-je, DJ Golyó, valamint Edi barátunk, DJ Edi fog zenélni nekünk, aki ugye a színpadmesterünk volt 16 évig, egyik Pécsről jön, a másik Győrből jön, és reméljük, hogy a közönség meg mindenhonnan jön, hiszen direkt ingyenessé tettük a rendezvényt, hogy most mi adjunk. A lényeg, hogy mindenki jól érezze magát, este 6-kor indulunk, és hát remélem, hogy egy olyan 3:30-ig kitartunk.
1: Falubusz segíti a közlekedést a Halugyi falunapon, amit idén jótékonysági gyűjtéssel is összekötnek, hangsúlyozta Pungor Zsámár Bernadett szervező.
4: Egy abigé

0: kell segíteni. Abigail egy ritka betegséggel született, egy artrogripózis nevű betegséggel, ami igazából az ízületeire hat ki, nagyon merevek, nem tud mozogni önállóan, nem tud enni önállóan, és mindennapos 0-24 órás ápolást igényel az ő ápolása, és igazából egy speciális babakocsira gyűjtenek most ők, ami megsegíteni a mindennapjaikat.
1: Dévasi polgárőrök munkáját ismerték el az Országos Polgárőrnapon. A hétvégén Kalocsán rendezték meg a 31. Országos Polgárőrnapot, ahol önkénteseket és vezetőket ismertek el. Pusfai Gábor belügyminiszter a polgárőrség érdekében végzett kiemagasló munkája elismeréseként Bem József Szabját adományozott Bedi Ákosnak, az Ivánci Polgárőr Egyesület, valamint a Vasvár megyei Polgárőr Szövetség elnökének. Az Országos Polgárőr Szövetség elnöke pedig elnöki dicséretben és jutalomban részesítette Vörös Kálmánt, a Magyar Szombathelyi Polgárőr Egyesület elnökét. Új helytörténeti sorozatot indított rádiónk, a Múzeumi Percek című rovatot a dr. Batthyány Satman László múzeum munkatársai készítik, akik érdekes körmendi történetekkel és helytörténeti érdekességekkel jelentkeznek. Az első epizódok a Körmendtől Párizsi kerékpáron a Vasparipa fénykora című kiállításhoz kapcsolódnak. A Múzeumi Percek hétköznaponként reggel 7 és 8 óra között hallhatók a Körmend FM-en, a heti összeállítást pedig vasárnap reggel 8 órától ismételjük egyben. Tűzoltótábort szerveztek gyerekeknek Őri Szentpéteren. Napközis tűzoltótábort rendeznek a héten Őri Szentpéteren, ahol a résztvevő gyerekek játékos formában ismerkedhetnek meg a tűzoltók, a mentők és a rendőrség munkájával. Ellátogatnak egy hivatásos tűzoltó parancsnokságra és egy mentőállomásra, emellett rendőrségi bemutatót, valamint zalai speciális mentő kutyásmentési bemutatóját is megtekinthetik. A cél, hogy a gyerekek ne csupán előadásokon keresztül, hanem közvetlen tapasztalatok útján is megismerjék a tűzoltói hivatást. Jubilál a Magyar Szombathelyi Fazekas Napok. 25. alkalommal rendezik meg péntektől vasárnapig a Magyar Szombathelyi Fazekas Napokat, az őrség egyik legjelentősebb hagyományőrző és kézműves rendezvényét. Az önkormányzat által szervezett eseménynek a Fazekas Ház és környezete ad otthont. A jubileumi program különleges szakmai és kulturális eseményekkel várja a látogatókat, tájékoztatott Zancsics Attila polgármester, aki a pénteki nap programjait is részletesen sorolta.
2: Örülök, hogy beszélhetek erről a 25. Magyar Szombathelyi jubileumi fazekas napokról. Az első nap az 10-én pénteken lesz, ami 13 órától kezdődik. Ez szakmai nap lesz, Fazekas Ferenc, Fazekas és Falusi Tevékéva mutatkozik be. Ezután égetés láthatnak a ide látogatók a hagyományos bogja kemencébe a Fazekas Háznál, majd egy vacsora lesz ugyanitt az ide látogatóknak, és 9 órakor egy buli lesz, egy Tomi buli nevű formáció lép fel.
1: Fűnyírás közben megrongált egy gázcsonkot egy munkagép hétfő délután Kemestarótfán a Fő utcában, közölte a Vasvár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A tájékoztatás szerint a körmendi hivatásos tűzoltók elszorították a sérült gázcsonkot, a helyszínre kérték a gázszolgáltató szakembereit, akik elkezdték a hiba elhárítását. Az eset során személyi sérülés nem történt. Véredással hív a biztonságos hazai vérellátás fenntartása érdekében az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt mindenkit, aki egészségesnek érzi magát. A két szervezet azt közölte szerdán az MT-vel, hogy az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt országosan a szükségesnél kevesebben tudtak vért adni, ezért a következő napokban különösen fontos, hogy minden önkéntes véradó segítsen. Naponta közel 1600-1800 véradó önzetlen segítségére van szükség ahhoz, hogy a kor

módosításáról szóló javaslat mielőbbi megtárgyalása és elfogadása miatt szükséges. A MAPLUS alkalmazásban már elérhetők térképen a valós idejű késési adatok, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerdán Facebook bejegyzésében. Több városban a helyi közösségi közlekedés járművei is követhetők, és új kereső is segíti az állomások, járatok gyors megtalálását. A következő időszakban tovább bővítik a funkciókat, megjelennek majd a jármű típusok és a pályaszámok, pontosabbá válik a kereső és további hívajavítások is érkeznek. A 100 000 forintos fejenkénti iskolakezdési támogatás automatikusan jár minden érintett gyerek után az arra jogosultaknak. Ebbe a körbe tartoznak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők. A tartós betegség, súlyos fogyatékosság miatt magasabb összegű családi pótlékban részesülők, a sajátos nevelési igényű gyerekek, az árva ellátásra jogosultak, az egyszülős családban nevelőszülőknél vagy gyermekvédelmi intézményben nevelkedők, közölte a pénzügyminisztérium. A tárca kiemelte, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igényelni kell, ezért megkérnek mindenkit, hogy aki jogosult lehet erre, jelentkezzen rá, és így az iskolakezdési támogatáshoz is hozzá fog jutni. Nagyjátékfilmben debütál a mesterséges intelligencia által létrehozott színésznő. Egész estés játékfilmben debütál a mesterséges intelligencia által készített Tilly Norwood. A virtuális entitás a Misaline című felnőtté válásról szóló alkotás főszerepében lesz látható, írta meg a The Hollywood Reporter. A projektet hibrid produkcióként jellemzik, amelyen filmes és televíziós szakemberek képzett Emmy szakértőkkel együtt dolgoznak. A történet a Tilliverzum nevű szürreális digitális világban egy felhőben játszódik majd. A balatoni viharjelző szolgálat 92 évvel ezelőtt 1934. július 8-án indult el, írja Hungaromet ZRT Facebook oldalán szerdán. Felidézték, a balatoni viharjelző szolgálat története az 1930-as évekre nyúlik vissza, amikor a Balaton egyre népszerűbb üdülőhelyé vált, és a tavon zajló élénk vízi forgalom, köztük a Budapestről induló hidroplánjáratok miatt egyre sürgetőbbé vált egy figyelmeztető rendszer létrehozása. A szolgálat megszervezéséhez a végső lökést az 1931-es és 1933-as több áldozatot is követelő viharok adták. A balatoni viharjelző szolgálatot Hille Alfréd ezredes, a légügyi hivatal helyettes igazgatója indította el. Mint írták, a kezdeti időkben viharjelző ágyuk és rakéták, valamint árbócra húzható piros kosarak jelezték a közeledő vihart. A rakétás rendszert az 1980-as évek közepén váltották fel a távvezényelt fényjelzők. Befejezte labdarúgó pályafutását a magyar származású olimpiai bajnok német Marozsán Jennifer. A 34 esztendős futballista közösségi oldalán tudatta karrierje lezárását. A futballista a német válogatottal 2013-ban Európa-bajnok, 3 esztendővel később Rio de Janeiroban olimpiai bajnok lett. 112 fellépése során 33 gólt szerzett. 2017-ben, 18-ban és 19-ben Németország legjobb női labdarúgójának választották. A címvédő argentin válogatott két gólos hátrányból fordítva 3-2-re legyőzte az egyiptomi csapatot kedden a labdarúgó világbajnokság Atlantában rendezett 8. döntőjében. Az argentin válogatott a 8 között vasárnap 3 órától Svájc ellen játszik Kansas City-ben.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Marad a napos, felhős idő. Magyarország növeli a védelmi kiadásait. Gyengébb lehet az idei gabonatermés. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sikeres NATO csúcson képviselhettem hazánkat Ankarában, fogalmazott a miniszterelnök Facebook bejegyzésében. Magyar Péter hangsúlyozta, sikerült megerősíteni a világ legfontosabb, legerősebb politikai és védelmi közösségének az egységét. A miniszterelnök beszámolt arról, hogy nagyon sok NATO tagállam állam és kormányfőjével egyeztetett, és több hosszabb, rövidebb bilaterális tárgyalást folytatott. Hangsúlyozta, Magyarországnak 2035-ig kell jelentősen a GDP 5%-ára emelni a védelmi kiadásokat. Az Európai Parlament állásfoglalásban üdvözölte Ukrajna uniós csatlakozási folyamathoz kapcsolódó reform törekvéseit, és konstruktív párbeszédet sürgetett az ország európai integrációjának előmozdításáról. A képviselők ugyanakkor további előrelépést sürgettek, egyebek mellett a demokratikus intézmények megerősítése, az igazságügyi reformok végrehajtása és a korrupció elleni küzdelem terén. Ukrán dróncsapás érte egy oroszországi olajszivattyú állomást. A támadás tüzet okozott a tartálypark területén és az állomás termelőegységeiben. A határtól 1500 kilométerre lévő létesítményben évente csaknem 2 millió tonna kőolajterméket szállítanak át az ufai olajfinomítóból. A 27 tartályból álló tartálypark befogadó képessége meghaladja 385 ezer köbmétert. A kedvezőtlen időjárás miatt az átlagosnál gyengébb lehet a gabonatermés. Molnár János István agrárgazdaságért felelős államtitkár közölte, a tavaszi fagy és a csapadék hiány idén nem kedvezett a szántóföldi növényeknek, de az aratás rendben halad, fennakadások nincsenek, a munkálatok jövő héten véget érhetnek. A szakemberek szerint búzából 1 millió tonnával kevesebbet arathatnak a gazdák, de a kisebb mennyiséggel is biztosított a belföldi ellátás. Újabb hőhullám érte el Olaszországot, a következő napokban ismét 40 fok körül alakul a hőmérséklet. A hőség északról tart az ország középső része felé. Az újabb hőhullám először a Póalföldön, valamint az északnyugati Lombardia tartományban és Emília-Románában lesz érezhető. A tetőzés vasárnap várható.
0: Időjárás jelentés.
1: Gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A szelet élénk olykor erős lökések kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend FM. Görmend FM. A görmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. Kedvenc rádió.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme. Csak montrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, ki se cseng, miért tiltottál le?

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Marad a napos, felhős idő. Jövő héten is lesz kétnapos rendkívüli országgyűlés. Gyors ütemben számolnák fel az előző kormány által létrehozott alapítványi irányítási modellt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sikerült megerősíteni a világ legerősebb politikai és védelmi szövetségének egységét. Így értékelte Magyar Péter a NATO Ankarai ülését a Facebook oldalán közzétett bejegyzésében. A miniszterelnök egyben megerősítette, Magyarország a megállapodásnak megfelelően növeli a védelmi kiadásait 2035-ig. A jövő hétre is kezdeményezte a kormány az országgyűlés nyári rendkívüli ülésének folytatását. Hétfőn és kedden összesen 7 előterjesztést, köztük az alaptörvény 17. módosítását, valamint a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség rendőrségbe beolvadását vitathatják meg a képviselők. Emellett tárgyalhatják a kötelező egészségbiztosítás elvét.